0: Békesség Istentől! Üdvözlöm a kedves hallgatókat késő éjszakai homokkóra adásunkban május utolsó napján, azaz május 29-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ma Máté evangéliumának 19. fejezetének 14. versével üdvözlöm Önöket, amely így szól. De Jézus ezt mondta: engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Indítsuk ezzel az idézettel a napunkat. A mai homokóraadásunk első órájában a 2025. június 1-jei Isten tiszteletet sugározzuk, a második órában pedig áhítat csendő fel, majd kalendáriumot lapozunk, és névnaposainkat köszöntjük fel. Az utolsó órában múlt vasárnapi beszélgetés műsorunk következik. Ha tehetik, tartsanak velem a következő három órában. A következő közel egy órában a 2025. június 1-jei Isten tiszteletet sugározzuk a kolozsvári evangélikus luteránus templomban. Lelkipásztor Kerékgyártó Imola.
1: Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket és az Ágnus Rádió hallgatóit is a mai vasárnapon, húsvét utáni 6. vasárnapon, Exaudi vasárnapján. Ennek a vasárnapnak, hétnek a vezérigéje így szól hozzánk, Jézus mondja: én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Hát adja meg az Úristen, hogy egyre közelebb vonzon az Úr Jézus Krisztus bennünket hozzá, az Úrhoz, az Úr szeretetéhez, és tapasztaljuk meg életünk minden egyes napján ezt a közelséget, amelyet Jézus Krisztus életével, halálával és feltámadásával kieszközölt számunkra. Amen. Hirdetem nektek, hogy minden vasárnap 10 órától Isten tiszteletet tartunk, havonta egyszer, minden hónap második vasárnapján pedig német nyelvű Isten tisztelet is van templomunkban. Keddenként 9 órától hívunk benneteket, hogy reggeli áhítat, matutinum keretében is, hétközben is együtt hívjuk az Úristent segítségül. Jövő vasárnap pünköst ünnepe, és erre az ünnepre gyülekezeti napot tervezünk, és az Isten tiszteletet pedig közös étkezéssel zárjuk, a gyerekeknek külön program lesz. A szeretett vendégséghez ti magatok is hozzájárulhattok süteménnyel, gyümölcsel, vagy egy-egy tál salátával. Ugyanakkor múlt héten is hirdettem, hogy még hozzá lehet járulni egy-egy szál virággal az oltáron levő virágcsokorhoz, hogy így a virágok sokszínűsége is tükrözhesse a mi gyülekezetünknek a sokszínűségét. A mai istentiszteletünkön megemlékezünk Fülöp Mihály testvérünkről, aki nagy hirtelenséggel 11 éve hunyt el, és akit azóta is hiányolnak szerettei. Ugyanakkor szomorú szívvel és a gyászolók iránti részvéttel emlékezünk ma meg Rab Gyuláné Sándor Ida testvérünkről, aki 88 évesen május 28-án tért vissza Teremtő Istenünkhöz.

Temetésére a mai napon 13 órától kerül sor a zajzoni temetőben. Megkérlek benneteket, hogy a gyászolóiért imádkozzatok, gondoljatok rájuk a búcsú pillanataiban. Arra is kérlek, hogy jelezzétek, hogyha tudtok olyan beteg vagy idős testvérről, aki látogatást vagy úrvacsorát igényel, valamint hogyha tudtok olyanokról, akik más jellegű támogatásra szorulnak, gyógyszervásárlásra vagy számlafizetésre. Az adományaitokkal a gyülekezetünk szeretett szolgálatát támogatjátok. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt, és Isten áldása legyen az adakozók életén. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében.
1: Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

Kegyelmes Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Reád bízom magamat, cselekedjé velem irgalmat szerint. Könyörgöm szent lelked adományáért, hogy szeretetben, hitben járjunk, neked buzgón szolgáljunk. A Te nevedet életünkkel is megszenteljük, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Jézus mondja, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Olvassátok meg, keresztény testvéreim, a mai vasárnap ószövetségi olvasmányát Jeremiás próféta könyvének 31. részéből, a 31. verstől a 34. versig. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

0: Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, aki egyházadra bíztad szent fiad evangéliumát, áraszt ki követeidre az erő, a szeretet és a józanság lelkét, hogy készséggel szolgáljanak téged, és szerte a világon hiteles tanúid legyenek az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, mind örökkön, örökké.
1: Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap levélbeli szent igéjét, melyet írva találhatunk az Efézusbeli gyülekezethez írott levél harmadik fejezetében, a 14. verstől a 21. versig a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakik szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg az evangéliumi ígét is, úgy, amint az írva található a János írása szerinti evangélium 16. részében, az 5. verstől a következőképpen. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová megy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg a mai napra kijelölt igehirdetési alapigét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levelének harmadik részében, a 14. verstől a 21-ig a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön, örökké. Amen. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Ez az ige rész, amelyet most hallhattunk, ez Pál apostolnak egy imája. Nagyon sok mindent elmond az emberről az imádsága. Az, amikor imádkozik, hogy mit imádkozik, hogyan imádkozik, kiért imádkozik. Nem tudom, hogy hallottatok-e valaha, vagy hallottátok-e szüleiteket, értetek imádkozni, vagy elmondták-e, de hogy abban van valami megnyugtató, amikor valaki más imádkozik másért, és benne van az, hogy látja, hogy Isten sokkal hatalmasabb. Isten kezébe lehet a másikat hagyni, rá lehet bízni. Pál apostol az efézusi gyülekezetért imádkozik. És ez egy nagyon különös ima, mert arra gondolunk, hogy amikor másért imádkozunk, vagy másokért imádkozunk, akkor nagyon sokszor konkrét helyzetekért imádkozunk. Konkrét segítségért imádkozunk az Istenhez a másik személyre nézve. És Pál apostol nem azt kéri ebben az imádságban, hogy az efézusi gyülekezet legyen egészséges, legyen biztonságban. Nem azt kéri, hogy jó életük legyen, hogy sikeresek, gazdagok legyenek, hogy tudjanak ellenállni minden kísértésnek, hanem azt kéri, hogy lélekben legyenek erősek. Azt kéri, hogy a Krisztus lakjon az ő szívükben. Erőt kér számukra, de nem politikai vagy világi erőt, hanem erőt, hogy valami felfoghatatlant fel tudjanak fogni. Pál tisztában van azzal, és nem zárkózik el a mindennapi szükségletektől, és vannak levelei, amelyben konkrét helyzetre nézve imádkozik személyekért és gyülekezetekért, de tudja, hogy minden anyagi, fizikai szükség felett Krisztus szeretete és Isten teljessége van. És hogyha ezek nincsenek, hogyha ez nincs meg, akkor semmi sem számít már. De hogyha ez megvan az emberben, a Krisztus szeretete, az Isten teljessége, akkor mindent el tud viselni. Lényegében véve arról van szó, hogy a hit mit is jelent az ember számára egy közösség életében, hogy a hitnek ki az alanya? Voltak időszakok, talán az idősebbek még emlékeznek rá és tudják, amikor ideológiai alapon a hitet megvetették. Szemfényvesztésnek tartották. Azt mondták, hogy a gyenge ember folyamodik hithez. De manapság is nagyon sokan vannak olyanok, akik a hitre, a hívő emberre megvetően tekintenek, mert úgy vélik, hogy a vallásos hit egyfajta elszakadása valóságtól. És gondoljunk csak bele, olyan Istent imádunk, aki
akit nem látunk. Olyan megváltót követünk, akivel soha nem találkoztunk. És a vallásos gyakorlatunk, a hit életünk alapja, hogy ezzel a soha nem látott Istennel valamilyen fajta személyes kapcsolatot ápolunk és élünk meg. És hogyha csupán csak ezt nézzük, akkor valóban a hívő ember elrugaszkodott a valóságtól. Képzeletbeli barátja van. És mégis, hogyha megnézzük nagyon sok hívő ember életét, és hiszem, hogy sok ilyen ember van a környezetünkben, akinek életén nyilvánvaló és látványos az, hogy hite miatt az, aki. Hogy hite miatt él úgy, ahogyan él, tud úgy élni, ahogyan él, hogy van egy másfajta kisugárzása. És nem azért, mert könnyű élete lenne, nehézségektől mentes élete, sikeres élete, sőt, mondhatnánk azt, hogy nagyon sokszor a hit leginkább azokon tükröződik, akik komoly nehézségeken és próbatételeken mentek át. De mi az, ami mégis megtart bennünket a hitben? A szokás? Az, hogy ebben nőttünk fel, hogy már gyerekkorunktól fogva szüleink vagy nagyszüleink kézen fogva elvezettek minden vasárnap a templomba, elküldtek vallásórára, majd KT-órára, és valahogy egyfajta belső hagyománnyá vált az, hogy mi hiszünk, és már végül se el se tudnánk képzelni életünket hit nélkül. Vagy talán az, hogy látjuk az előnyeit a hit közösségnek, a közösségi életre nézve, hogy milyen jó az, amikor összegyűlhetünk egy közösségnek, a része lehetünk. És lehet, hogy ez is benne van. De valójában a hit az valami olyan, ami bennünk legbelül történik. Nagyon sokszor nem is tudjuk megmagyarázni. És Pál azt írja, hogy a hit az, amikor a belső emberünk megerősödik az Isten lelke által. Az történik bennünk, hogy Krisztus lakozást vesz bennünk. És ezt kéri, hogy lakjon bennünk a Krisztus. Az a Krisztus, aki egyszer élt, aki meghalt, feltámadt, és mondjuk róla, hogy felment az Atyához. És ott ül az Atya jobbján. És az a Krisztus kell bennünk itt és most és életünk minden napján éljen. Hogy legyen jelen bennünk, úgymond életvitelszerűen. De mi is az, ami ezt meghatározza? Hogy én hogyan imádkozom magamért, másért, mert az elmúlt vasárnapok az imádkozásról is szóltak. Múlt vasárnap volt Rogáte vasárnapja, és a mai vasárnap Exaudi vasárnapja, amely azt fejezi ki, hogy az Úristen meghallgatja az imáinkat. De mi határozza meg a mi imáinkat? Hogyan élem meg Istent az imádságban? És Pál apostol megpróbálja ebben a rövid imájában a megfoghatatlan szavakba önteni. Az Isten nagyságát valamilyen féleképpen megfogható módon megfogalmazni, és ebből kiindulva kéri azt, amit kér az efézusi gyülekezetnek, közösségnek, és egyen-egyenként a személyeknek. Mert Pál megtapasztalta, megérezte, valamilyen féleképpen megélte azt, hogy Isten nagy és hatalmas. És ez az alapja az ő merész kéréseinek. Ez az alapja az ő hitének és az ő imáinak. A 20. század közepén egy angol szerző meglepő címmel írt egy könyvet. Ennek a címe az volt, hogy a te Istened, vagy a ti Istenetek túl kicsi. És azt írja benne, hogy sok emberrel az a baj, hogy nem találtak egy olyan Istent, aki elég nagy a modern ember szükségleteihez. Ma talán ezt az állítását kiegészíthetnénk azzal, hogy a te Istened túl kicsi, és túl távoli. Mert a kihívás sok ember számára egy olyan Istent találni, aki elég nagy ahhoz, hogy átölelje a világot, és elég közeli ahhoz, hogy az ürességeinket betöltse. És elgondolkodtam ezeken az állításokon, és arra jutottam, hogy ha nem is állítjuk, vagy nem is mondjuk ki, de nagyon sokszor pont így élünk, hogy a mi Istenünk túl kicsi, hogy a mi Istenünk túl távoli.
Így éljük meg imáinkat, így közeledünk felé, vagy nem közeledünk felé, mert valamiért a mi életünkben kiszorult az, hogy az Úristen hatalmas és nagy, és ennek ellenére mégis közeli. És hogyha a hit gyakorlatunkat nézzük meg, a mindennapjainkat nézzük meg, akkor talán többször ez az igazság érvényes, hogy eltörpült a mi Istenünk. Sokszor tudattalanul is lekicsinyítjük Istent, azt a nagy és kegyelmes Istent, aki kinyilatkoztatta magát, és megmutatta magát Izrael számára, és Jézus Krisztus által az ő életében, halálában és feltámadásában. És ennek a nagy és hatalmas Istennek a helyét egy vézna, erőtlen, fenyítő vagy büntető Isten veszi át. És ez a helyettes Istenünk, ez egy korlátozott Isten, egy szűk Isten, egy megszelídített Isten, aki már nem képes semmi meglepőt, csodásat tenni, akit mi bekeretezünk a mi előítéleteinkkel és elvárásainkkal, akiről úgy véljük, hogy csak bizonyos embereket szeret, aki kiszámítható, netán unalmassá válik. És hogyha egy ilyen Isten képünk van, akkor nem meglepő, hogy az ő dicsérete is olyanná válik. Az ő tisztelete sem lesz különb, mert akkor nem jön örömmel belőlünk az ő dicsérete, akkor nem keressük a vele töltött időt, a csendet, hisz mit is mondhatna számunkra egy ilyen Isten? El sem várjuk, hogy valami nagyot tegyen számunkra, vagy hogyha netán várnánk, vagy szeretnénk, akkor kételkedve tesszük ezt. Valahogy nagyon sokszor a mindennapi gyakorlatunk azt mutatja meg, hogy nem hiszünk a megmentő, megváltó Istenben, akinek képes megváltoztatni a mi életünket. Túl távol marad tőlünk. És sokszor úgy vélekedünk mi magunk is róla, hogy távol van az Isten. Visszament az atyához, és ott is maradt, majd eljön ítélni élőket és holtakat, ahogy hitvallásunkban is mondjuk. És nagyon sokszor valamiért nem hisszük el, vagy nem tudjuk megélni azt, hogy ez az Isten közel jön, meg tud elégíteni, hogy ő az életnek a kenyere, és gondoskodik magunkról, és nem hagy egyedül bennünket. És hogyha nagyon sokszor így éljük meg Istent, akkor az válik valósággá, hogy egy kis és egy távol Isten nem tud segíteni akkor, amikor minden változik körülöttünk, amikor meginog a talaj a lábunk alatt, akkor, amikor egyre inkább ürességet érzünk magunkban. Mert a változó világban mi az, ami stabilitást ad? Próbálunk megállni, két lábon állni, haladni a korral, a változással, de nagyon sokszor csak azt éljük meg, hogy egy hajszában veszünk részt. Ki az, aki kellőképpen tud haladni, az marad fenn, az marad meg. Nagyon sok minden átírja a mai világunkat. A gazdasági változások, a világnézeti változások, a technológiai változás napról napra átírja a mindennapi valóságunkat. És mi mit teszünk? Hogy állunk meg? Hagyjuk magunkat sodorni, vagy érvényessé válik bennünk az, amit Pál apostol is kér, hogy meggyökerezzünk a Krisztusban, megalapozódunk a Krisztusban. Van változás, ami lenyűgöző, ami ámulatba ejt, de van olyan változás is körülöttünk, ami megriaszt, amikor tényleg azt érezzük, hogy kicsúszik a talaj a lábunk alól. És mindezek mellett nem csak a külső változások vannak ott, hanem az, ami belül történik. A belső talajmozgások, a kihívások, ami akár egészségügyi lehet, családi, munkahelyi vagy iskolai. És ezek közepette egy túl kicsi Isten hogyan segíthet? Hogyan fordulhatok bizalommal egy olyan Istenhez, akiről nem hiszem el, hogy segíteni tud? Akiről nem hiszem el, hogy meg tud tartani?
Akkor, amikor mindenfele teljesíteni kell, mint hogyha egy taposó malomban lennénk, amikor annyi fele meg kell felelni, annyi fele mindenfélét el kell érni, mások szükségleteit ki kell elégíteni, elvárásoknak megfelelni, amikor tele a naptárunk mindenfélével, és mégis úgy érezzük, hogy az életünk üres, és nem tölti be semmi. Amikor úgy érezzük, hogy napról napra elveszítünk magunkból, személyünkből, személyiségünkből valamit, amikor fel kell venni a szerepeinket, azokat a szokásokat, amelyek megtartanak, az állarcainkat, a pajzsainkat, a védőberendezéseinket, és tesszük, amit tenni kell, de meddig, és milyen erővel. És érezzük, hogy néha üresek maradunk, és fáj ez az üresség, és próbáljuk betölteni sok mindennel. Próbáljuk betölteni olyan dolgokkal, amelyek ideiglenesen talán elégtételt adnak számunkra, csak hogy még tudjunk egy kicsit kitartani a fel.

helyszínen maradni, zajjal, zenével, hangokkal, társasággal, étellel, különböző tárgyakkal, alkohollal, elfoglaltsággal, pénzzel, mindenfélével. Csak ne érezzük a magányt és az ürességet. Amikor az üresség elhatalmaskodik, akkor egy túl kicsi, gyámoltalan Isten nem segíthet rajtunk. De ne maradjunk meg ennél az Isten képnél. Engedjük, hogy az Úristen átírja a mindennapi megéléseinket, hit tapasztalatainkat, és jussunk el arra a meggyőződésre, amelyre Pál apostol is, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, akit nem is tudunk szavakba önteni, aki a mi felfogó képességünkön felüli, aki sokkal nagyobb, szebb és csodálatosabb, erősebb, hatalmasabb, mint ahogy mi azt fel tudnánk fogni. Aki mindent magába tud foglalni, múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. Aki közelít és távolít is magába foglal, azt is, amit látunk, és azt is, amit nem. Aki ott van, felette és alatta, kívüle és belüle mindeneknek. Aki szent, hatalmas, és mégis közeli és irgalmas. Pál apostol ezt az Istent tapasztalta meg az ő szeretetében, és ámult el minden egyes alkalommal, és érezte azt, hogy ez csodálatra méltó. Akkor is, amikor ezt a levelét írta, amikor a legsötétebb helyen egy cellában volt, börtönben és fogságban, akkor is ugyanezt a hatalmas Istent látta. És így tudta bátorítani az efézusiakat. És Pál azért imádkozik, hogy ez az Isten lakik ott az efézusi gyülekezetben, de ez az Isten lakik bennünk is. Hogy ezt az Istent ismerjük meg. Hogy ezt az Istent lássuk meg nap, mint nap, és ebbe az Istenbe kapaszkodjunk. Az ő mérhetetlen szeretetébe, hogy az ő szeretetét valamiféleképpen tudjuk felfogni. Így írja Pál apostol, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Hogy valamiféleképpen ezt a nagy szeretetet Krisztusban meg tudjuk tapasztalni, meg tudjunk benne gyökerezni, hogy felismerjük hosszában, széltében, mélységében és magasságában. Hogy megérezzük, hogy elég széles, hogy minden bűnünket átfogja és elviselje, elfedje. Hogy elég hosszú, hogy az idők kezdetétől egészen az idők végezetéig tart és érvényes számunkra. Hogy elég mély, olyan mély, hogy ő lejött nem csak ide közénk a földre, hanem halottak birodalmába is lement, magát kiüresítve. És olyan magas, hogy képes bennünket is felvinni oda az atyához, ahol helyet készít számunkra. Ez az ima, amit Pál apostol leír, ez nem egy tennivaló lista. Nem egy olyan dolog, amivel Isten áll előttünk, és pipálja ki, hogy eljutottál ide, elérted ezt, vagy elérted azt, hanem egy meghívás. Meghívás arra nézve, hogy érezzük meg, tapasztaljuk meg, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Hogy Isten képes bennünket körülölelni, megtartani az ő szeretetével. Hogy ő képes betölteni az életünket, amikor az üres. Hogy csak ő képes az életünket betölteni. És megerősíteni akkor, amikor gyengék vagyunk, megalapozni, és meggyökerezve tartani akkor is, amikor minden változik, és néha úgy érezzük, hogy az ürességbe lépünk. Mindannyiunknak szól ez a meghívás. És én arra bátorítalak titeket, hogy kérjétek az Úristent, hogy nyűgözzön le benneteket az ő szeretetével, hatalmával és nagyságával. Kérjétek, hogy töltse be újra és újra az életeteket, és engedje meg, hogy

tudjátok fogni azt, hogy milyen nagy is az ő szeretete. Hogy érezzük, fogjuk fel a mennyei szeretetének a nagyságát. Mert nem egy akármilyen Isten munkálkodik bennünk. És legyen ez a mi hitvallásunk is, amit Pál apostol az imádság végén leír, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, nem akármilyen erő munkálkodik bennünk, hanem az Isten ereje, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Övé legyen a dicsőség, hozzá szóljanak, hangzanak a mi imáink, azzal a bizonyossággal, hogy ő meghallgat bennünket. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakjon bennünk gazdagon, és mi gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

0: teljesíted minden ígéretedet. Hallgass meg minket most is ígéreted szerint, amikor reménységgel fordulunk hozzád kéréseinkkel. Könyörgünk, pásztorold egyházadat szent lelkeddel, védelmezd, vezesd és tanácsold elhívott szolgáit és őrállóit, és segíts mindnyájunkat, hogy örök igédnél megmaradjunk, hitünkben erősödjünk és a szeretetben növekedjünk. Könyörgünk testvéreinkért, akik hitükben megerőtlenedtek, akiknek szívét kétség és kételkedés gyötri. Hódítsd meg őket szereteteddel, hogy hozzátérjenek, és nálad békességet találjanak. Könyörgünk, óvj meg bennünket minden veszedelemtől, védj meg az idegen és káros tanításoktól, minden erőnket meghaladó megpróbáltatástól, és az idő előtti, készületlenül érő haláltól. Könyörgünk a betegekért, gyógyítsd meg őket, a szenvedőket őrizd meg a kétségbeeséstől. Vigasztald meg a szomorkodókat, erősítsd meg hitüket, és teremts szívükben békességet. Szenteld meg az örvendezők örömét.
1: Megemlékezzünk ma előtted a szeretett férjéről, édesapáról, Fülöp Mihály testvérünkről, aki nagy hirtelenséggel és nagy űrt hagyva szerettei körében tért vissza hozzád, Urunk. Családjával együtt köszönjük neked az ő életét, az ő szeretetét és gondoskodását. És kérünk, te vigasztald meg a rá emlékezőket, az őt szeretőket. És kérünk téged, hogy te légy ma azokkal a gyászolókkal, akik ma kísérik el a szeretett édesanyját, nagymamát, Rab Gyulán és Sándor Idát a minden földiek utolsó útjára, miután hosszú ideig békével és türelemmel viselte betegségét. Kérünk, adj a gyászolóknak megnyugvást és vigasztalást, elhunyt testvérünknek pedig csendes pihenést. Könyörgünk, Urunk, a világunkért, add, hogy a földön mindenki emberhez méltó életet éljen békességben. Győzd le mindazok közönyét, akiknek lehetőségük van segíteni az ínséget szenvedőkön. Ébreszt felelősséget a mi szívünkben is, hogy megtegyük értük mindazt, amire módot adsz. És most különösképpen, Urunk, bízunk a te hatalmadban, a te nagyságodban, amikor kérésünkkel azokért imádkozunk, akiket most árvizek sújtottak, akik az árvizek miatt otthonaikat, munkahelyeiket veszítették el. Urunk, imádkozunk a parajdi sóbányáért, azért a bányáért, amely talán sokunk életét meghatározta, vagy része volt sokunk életének. És kérünk, Urunk, hogy te légy ott mindazokkal, akik most szenvednek miatta. És kérünk, hogy adj bölcsességet azoknak, akik bármit is, vagy valamit is tehetnek azért, hogy megmentsék, helyrehozzák a károkat. Urunk, kérünk, adj nekik kitartást, reménységet és bizodalmat, legfőképpen benned. Hallgass meg minket, Urunk, a te szent fiadért, aki megígérte, hogy megnyitod előttünk atyai szívedet, hogyha az ő nevében fordulunk hozzád. Ebben bízva kérünk, teljesítsd kéréseinket, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testfeltartást,

0: feltámadását és az örök életet. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ezért felejétek őszintén a következő kérdésekre.
1: Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetése méltónak? Felelje mindenki magáért, vallom.
0: Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat bántottátok meg? Felelje mindenki magáért, bánom. Bánom.
1: Megbocsátottatok-e mindazoknak, akik titeket megbántottak? Felelje mindenki magáért, megbocsátottam.
0: Megbocsátottam. Igyekeztek ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, és az ő akarata szerint élni. Felelje mindenki magáért. Igyekszem. Igyekszem.
1: Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnöteket megbocsátja? Felelje mindenki magáért. Hiszem.
0: Hiszem. Hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy az, amit most kimondtatok, az valósággá legyen a ti életetekben. Én pedig, mint az Úrnak szolgája, a Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem ti néktek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében. Azzal a figyelmeztetéssel, hogy meglássátok, többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtéréshez illő gyümölcsöket. Amen.

0: valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad őt a halálból, és üdvösséget szereztél minden embernek. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, általa imádnak téged a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újjongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk imádva, vég nélkül.
1: Cseréljünk!

A mi Úrunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindjájan. Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Istenünk, a te fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus áldást hozó szenvedésére és halálára emlékezünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról és uralkodásáról a te jobbodon, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szeplőtlen, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Mennyei Atyán, küldd le szent lelkedet gyülekezetedre, és szenteld meg a mulandó földi javakat mennyei eled elé. Úr Jézus Krisztus, te vagy az, aki az áldozatot hozod, és magadat ajándékozod tieidnek. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
1: Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztusunknak, érettünk is megtöretett, valóságos teste? Ezért azt mondja a lélek, és Krisztus menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus. Jövel Uram Jézus.
0: És a megáldott ital, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus érettünk is kiontatott vére-e? Ezért azt mondja a lélek, és a menyasszonya gyülekezet, jövel Uram Jézus.
1: Jövel, Uram Jézus. Az Úr asztala megterítve számotokra, jöjjetek, íme minden kész. Gyere, menjed. Békesség néktek. Krisztus valóságos teste, éretted is megtöretett.

teste és vére, őrizzem meg benneteket az örök élet számára. Menjetek el békével, az Úr legyen veletek.

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges ajándékoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen.

0: Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád.
1: A 2025. június 1-i evangélikus luteránus templomban felvett Isten tiszteletet sugároztuk. Kerékgyártó Imola, a lelkipásztor hirdette az igét.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A második órában áhítat csendül, majd kalendáriumot lapozunk és névnaposainkat köszöntjük. Az utolsó órában a múlt vasárnapi beszélgetés műsorunk következik. Ha tehetik, tartsanak velem a következő két órában. A következőkben a napáhítat a csendül fel.

A mai Áida címe, hálaadás előre. Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokba kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. Márk evangéliuma 11. fejezetének 24. verse.

A mai áhítat szerzője Marták Kuszi Manó, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Mindannyian mondtunk már olyan imát, amire látszólag nem érkezett válasz, és ez megnehezíti a mai igevers teljes elfogadását és gyakorlatba ültetését. Úgy érezhetjük, hogy imáink nem találnak meghallgatásra, amikor nem kapunk választ belátható időn belül. Én azonban egy új módszert gondoltam ki, melyet Márk evangéliumában olvasható igékik lettek. Korábban mindig elképzeltem azt a személyt, akiért imádkoztam az aktuális problémáival együtt, legyen az betegség, gyász, párkapcsolati vagy anyagi gondok, és kértem Istent segítsen szükségeiben. Most azzal kezdem, hogy kérem Istent, adja meg azt, amire szüksége van. Majd megköszönöm, hogy meghallgatta az imámat, és bízom abban, hogy Isten a maga idejében és módján gondoskodik az illető szükségleteiről. Amikor így imádkozom, könnyebben el tudom képzelni a személyt, akiért imádkozom, hogy meggyógyul, megvigasztalódik vagy megszabadul valamilyen nehézségből. Talán Jézus is erre gondolt, amikor ezt mondta. Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokba kértek, megkapjátok, és megadhatik nektek.

Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatott imádságainkat. Segíts bíznunk abban, hogy Te mélységesen szeretsz bennünket, és mindig gondoskodni fogsz rólunk. Ámen. Ma előre megköszönöm Istennek, hogy meghallgatja imáimat.

A napáhítatát hallhatták jó magam tolmácsolásában. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Márton Zsuzsával.

Május 31-e az év 151. szökőjében 152. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 214 nap van hátra.

Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket és évfordulókat. Először a történelmi események következnek. 1433-ban Luxemburgi Zsigmondot, azaz IV. Jenő pápát Rómában német-római császárrá koronázták. 1902-ben a II. Búr háború lezárult. A II. Búr háború a mai Dél-afrikai köztársaság területén lezajlott konfliktusokat jelentette, amelyben az Egyesült Királyság állt szemben az Orange szabadállammal és a Transvaal köztársasággal. 1910-ben Fokföld, Natal, Orange szabadállam és Transvaal egyesülésével létrejött a Dél-afrikai Unió. 1911-ben a Titanicot vízre bocsájtották. A White Star Line hajótársaság megbízásából 1907-ben három luxus gőzös tervezésébe fogtak. A Titanicot Írországban, Belfastban, a Halland és Wolff hajógyárban építették, együtt testvérhajójával, a némileg kisebb Olympic-kal. Az 1911. május 31-én 4:15-kor vízre bocsájtott hajó belső szerelési munkálatai még 10 hónapig tartottak. Ez idő alatt került be a berendezés is. 1912. április 2-án indult el próba útjára, aminek célállomása Southampton volt. A próba út során csupa rutin műveletet hajtottak végre. Mekkora ívben képes megfordulni, mekkora sebességgel képes haladni, és a legfontosabb, milyen gyorsan képes megállni. A 12 órás próbaút folyamán a Titanic beteljesítette a hozzáfűzött reményeket. A Titanic a katasztrófa előestéjén több jégjelentést is kapott, hasonló útvonalon haladó hajóktól. A távirászok túlterheltsége miatt azonban ezek egy része nem jutott fel a hidraütközés előtt. Április 14-én, este 11 óra 40-kor Frederick Fleet, az egyik őrszem úszójéghegyet vett észre, és meghúzta a vészharangot. A kapitány utasítására nem sokkal éjfél után, 12 óra 10 perckor megkezdték az utasok mentőcsónakba helyezését, valamint a mentő mellények kiosztását. Parancs értelmében először csak a nők és a gyermekek szállhattak be, később már a férfiak is, ha maradt még hely. Éjjel 2 óra 18 perckor a Titanic teste már eléggé meredek szögben állt. Április 15-én éjjel 2 óra 20 perckor a Titanic elsüllyedt. Az áldozatok pontos száma vitatott, a különböző szakértői csoportok és vizsgálóbiztosok eltérő adatokat szolgáltattak. Az amerikai kongresszusi vizsgálatok szerint például 1517 halottat regisztráltak. 2003-ban részleges napfogyatkozás volt, amely Magyarországról is látható volt.

Most pedig azokra a neves személyekre emlékezünk, akik ezen a napon születtek. 1857-ben látta meg a napvilágot 11. Pius pápa, eredeti nevén Achille Ratti, a római katolikus egyház 259. pápája. Milánóban nagyipari családban született. A Lombard kollégiumba került, ahol 1879. december 20-án szentelték pappá. Rómában a Georgianai Pápa Egyetemen kánonjogból doktorált, és 1882-ben letette a teológiai doktorátust is a Sapientia Egyetemen, valamint a filozófiát az Aquinoi Szent Tamás Akadémián. 1921. június 4-én bíborossá nevezték ki. 14. Benedek pápa óta ő volt az első tudós pápa, akit jelentős nyelvismerete, tudása, nemzetközi kapcsolatai és a modern tudományos haladás ismerete miatt becsültek. Az élet cselekvés. Ez volt az egyik bölcsmondása. Míg 80 évesen is megőrizte azokat a vallásgyakorlatokat, amelyek már a szemináriumi időkben szokásává váltak. A rózsafüzér, a szentségimádást és a lelki gyakorlatot. 1911-ben született Maurice Allais, francia, Nobel-emlékdíjas közgazdász, tudományos kutató és egyetemi tanár. 1926-ban látta meg a napvilágot Kemény János, amerikai-magyar matematikus, a BASIC programozási nyelv ősének egyik megalkotója. 1930-ban született Clint Eastwood, amerikai színész. 1933-ban látta meg a napvilágot Ambrus Miklós, olimpiai bajnok vízilabdázó. 1948-ban született John Henry Bonham, a Led Zeppelin együttes dobosa. 1948-ban látta meg a napvilágot Svetlana Alekszijevics, Nobel-díjas fehér orosz író, oknyomozó újságíró. 1963-ban született Orbán Viktor politikus, a Fidesz alapítója, illetve 2010-től a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. 1974-ben született Erdei Zsolt, magyar ökölvívó.

Most pedig azokra a neves személyekre emlékezünk, akik ezen a napon, május 31-én szűntek meg létezni. 1162-ben hunyt el II. Géza magyar király, aki 1141-től 1162-ig volt Magyarország királya. 1410-ben hunyt el első Márton aragón király. 1809-ben szűnt meg létezni Joseph Haydn, osztrák zeneszerző, karmester, opera impresszáriá, énekes és zenetanár, a bécsi klasszicizmus első nagymestere, a klasszikus szonáta forma tökéletesítője, a szimfónia és a vonós négyes klasszikus műformájának kimunkálója. Egyszerű bognár fiaként látta meg a napvilágot. Édesapja amatőr zenész volt, aki szívesen zenélt saját maga szórakoztatására. Így Haydn már kiskorában kapcsolatba került a zenevilággal. Szülei eredetileg egyházi pályára szánták, de egyik rokonuk rábeszélésének engedve elküldték Hainburgba zenét tanulni. Így figyelt fel a jó hangú fiúra a bécsi Szent István dóm karnagya, aki aztán felvette a templom kórus iskolájába. Így került Haydn Bécsbe, ahol lehetősége volt megismerkedni a korszak zenei újdonságaival, az akkor népszerű zeneszerzők munkásságával. Az 1780-as évek közepén ismerettséget kötött Wolfgang Amadeus Mozarttal, akinek művészetéről mindig nagy tisztelettel nyilatkozott. 1791-ben tanítványául fogadta a fiatal Beethovent, aki azonban végül más zenetanár után nézett. Haydn felismerte Beethoven zenei tehetségét, és ennek hangot is adott. A következő évben visszatért Londonba, ahol újabb sikeres hangversenyeket adott. Megírta a londoni szimfóniák utolsó 6 darabját. A királyi család szerette volna rábírni, hogy telepedjen le végleg Angliában, de Haydn visszatért Bécsbe, ahol utolsó éveit töltötte. Megírta 2 német nyelvű oratóriumát, a teremtést és az évszakokat. 1809-ben nagyon letörte az osztrák vereség a franciákkal szemben. Május 26-án rosszul lett. Orvosa nem tudott már rajta segíteni, és 31-én meghalt. 2009-ben szűnt meg létezni Milvina Dean, az 1912. április 15-én elsüllyedt Titanic legtovább élt túlélője.

Május 31-e a Nem Dohányzók Világnapja 1987 óta. Ezek a fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz.

0: A napkalendáriumát hallották Márton Zsuzsa szerkesztésében. A következőkben névnaposainkat köszöntjük fel.
1: A mai napon, május 31-én a következő névnapokat ünnepeljük. Petronella, Angéla, Tilda, Matild és Mária. Lássuk röviden, hogy honnan erednek ezek a nevek. Petronella. A Petrónia kicsinyítő képzős, az alapnévnél ismertebb származéka. A Petrónia a latin Petronius nemzetség névből származó férfi névnek magyarul Petronius női párja. Ez az etruszk Petro vagy a latin Petra szóból való, ezek jelentése edzett férfi, illetve kő. Angéla. Görög-latin eredetű név, jelentése angyal, követ, hírnök. Tilda. A Klotild és a Matild becéző rövidülése. Matild. Germán eredetű név, elemének jelentése, hatalom, harc. Mária. Bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatának igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Köszöntünk a mai napon minden Petronella, Angéla, Tilda, Matild és Mária nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon valamilyen fontos eseményt ünnepelnek. Isten éltesse őket sokáig. A következő dal nekik szól.

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat, homokóra adásunk utolsó órájában. Ebben az órában a múlt vasárnapi beszélgetés műsorunk következik. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Vasárnapi beszélgetés.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunk a Határtalan ünnepi kiadását hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe.
4: Azt is szokták mondani, hogy ugye a Bábel tornyánál Isten összezavarta a nyelveket, és ennek a megoldás az pünköskor történik, amikor egy nyelvet kezd el beszélni az ember. A lélek nyelvét. Tehát valójában nem különbözünk egymástól, még ha különböző nyelvet is beszélünk, vagy kultúrában vagyunk, mert Istennek megvan a hatalma rá, hogy megszüntesse ezeket a korlátokat.
2: Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel arról beszélgetünk, hogy ki is a Szentlélek, aki köré fonódik a pünkösdi ünnep.
5: Nagyon nehéz a kérdés összességében,

0: teológiailag is, hiszen a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött, tehát mint egy a teremtés előttől fogva Istenhez tartozik az, hogy ő lélek, és az Ószövetségben is sokszor olvassuk azt, hogy Isten nem olyan anyagba zárható bálvány, amit az ember farag, alakít, hanem Isten lélek. Ez azt jelenti, hogy nincs anyaghoz kötve, hogy ő fölötte van mindenféle anyagnak, mindenféle teremtett dolognak.
1: Pünkösdi beszélgetés a Dorjáni Zoltán teológiai professzorral.
2: Mindig voltak az egyházban olyan hívek, akik szerették volna jobban megmutatni azt, hogy hogyan kell megélni a keresztény életet. És a pünkösdi mozgalom, ez a karizmatikus, mi így szokták ezeket az egyházakat nevelni, ahol például a nyelveken szólást is, meg a különböző karizmáknak, gyógyításnak a például a karizmáját is hirdetik, meg igyekeznek gyakorolni. Ezek az emberek igyekeznek bebizonyítani azt, hogy egy kicsit csúnya szóval ők jobbak, mint az átlag egyház, és akkor ezért a Szentlélek kitöltetésére teszik a hangsúlyt. Az Új Szövetségben is, olvasok az apostolok cselekedeteiben is, hogy tényleg jele volt, amikor a pogányok megtértek, jele volt annak a Szentlélek kitöltetésének, a nyelveken szólottak. De Pál apostolnak egy adott pillanatban ezt a jelenséget rendeznie kellett, mert megtörtént, hogy mindenki elkezdett nyelveken szólni, és az nem érthetetlen.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe húsvét és karácsony után. Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezik a keresztény világ. A következő percekben Dávid Árpád a mezőgecsei, tiszacsomai és nagybaktai református gyülekezetek lelkipásztorának ünnepi gondolatait hallhatják.
3: Mennyben menetel ünnepe után elérkezik a pünkösd. Mit is ünneplünk ilyenkor?
4: Pünkösd az a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. És érdekes, amikor Jézus felkészíti a tanítványait erre az eseményre, hogy azt mondja, hogy maradjatok együtt, és röviden így készíti fel őket, hogy vesztek erőt. És azóta is én úgy látom, hogy az egyháznak az ereje az a Szentlélek. Olyan, mint a motor, vagy az üzemanyag az autóban, hogy kell valami, ami hajtja. És az egyháznak a megmaradása és a Szentléleknek a munkája. És olyan sokszor ez egy olyan háttérbe szorított esemény, ünnep, mert hát karácsonnyal, a szeretet ünnepe, Jézus születése, vagy éppen még a húsvét, ahol a Krisztus feltámadásával kapcsolatban megjelennek az ünnepi események. És a pünkösd oda a végére szorul az ünnepi körnek, pedig úgy is szokták nevezni, hogy az egyháznak a születésnapja. Tehát ha az egyházra gondolunk, akkor nem lehet Szentlélek nélkül az egyházra gondolni.
3: Akkor lényegében az egyház születésének is a napja. Hogyan fejteni ezt ki bővebben?
4: Ugye mindenkinek van születésnapja, és az egyháznak is van. És amikor elindul az egyház, ami hát egy csoda, hogy a tanítványok valóban várják azt, amit Jézus mondott, akkor az egyház valójában nem épület, nem valamilyen terület, hanem az egyház az egy közösség lesz. És a közösségbe gondoljunk bele, hogy igazából a 12 tanítványnak is nehéz volt azért egy irányba indulni, meg engedelmeskedni, ott volt Jézus, és aztán amikor Jézus felmegy a mennybe, akkor a tanítványok ott maradnak vezetőnél. Jézus azt is mondja nekik még, amikor velük van, hogy hát vigasztaló Szentlélek, vagy pártfogó. Tehát valaki, aki mellettünk áll, amikor senki nem áll mellettünk, és a pártunkat fogja. Amikor szomorúak vagyunk, akkor meg megvigasztal. És ez is a Szentléleknek egy különleges tulajdonsága, vagy adottsága, hogy nem kell szomorúnak lennünk, akár Jézus eltávozása miatt a tanítványunknak, akár a saját életünk szomorú eseményei miatt, hiszen van valaki, aki azért jött el, hogy bennünket megvigasztaljon. És Jézus azt mondja, hogy a Szentléleknek megvan hozzá a képessége, mivel egyenlőképpen örök Isten, hozzá hasonlóan is az Atyához, ezért a Szentlélek el tudja végezni azt a munkát, amit senki más nem tud, hogy belülről, a szívünk felől kezd el vigasztalni, és nem kívülről.
3: A bibliai tanítás hogyan írja le az első pünkösd ünnepét?
4: Az első pünkösd ünnepén a tanítványok együtt voltak a szobában, a felső szobában. Valószínűleg ez ugyanaz a hely volt, ahol nekik a szállásuk volt, és egyszer csak egy nagy szélrohamhoz hasonló zugás hallatszik, és én úgy gondolom, hogy Isten azt szerette volna, hogy valamilyen módon látható legyen a Szentlélek. Tehát a láthatatlan mennyei erő az pünköskor láthatóvá válik, és ez az egyik jele, hogy a nagy szélzugás, ugye a léleknek a jele, ahogyan az Ószövetségben is többször ábrázolták, az megjelenik az Újszövetségben is, és az Isten lelke, úgymond irányíthatatlan emberileg, tehát Jézus azt mondja, hogy az újjászületés is ilyen, hogy irányíthatatlan, mert felülről jön, és úgy van, mint a szél, nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy, tehát a csoda az, hogy az ember irányítása fölött van. Aztán megjelennek a kettős tüzes lángnyelvek, a tanítványok feje felett, megint a léleknek a tűze, ami egyszerre tisztít, egyszerre éget, egyszerre jelenik meg az erő mögötte, és ugye a félelem is. És megjelenik egy harmadik csoda is, amikor kimennek bizonyságot tenni Jézusról a nép közé, akik az ünnepre jöttek fel, és mindenki érti őket a saját anyanyelvén. Tehát sokan úgy képzelik ezt, hogy hát valamilyen különleges nyelven beszéltek, de nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy megértették mások is a Krisztusról szóló evangéliumot. És Péternek ott van a prédikációja, amit azt mondják, azóta se tudott senki sem megismételni, hogy Péter prédikációra 3000 ember egyszerre megtér, hogy milyen csodálatos dolog ez, pedig Péter elmondja csak az eseményeket. Tehát semmi különleges nincs a prédikációjában, mégis szíven érinti, szíven találja ezeket az embereket, akik hallgatják, és tulajdonképpen a 3000 ember, akik az akkori világ minden tájáról összejöttek, és részt akartak venni ezen az alkalmon, ezek majd hazamennek, és viszik tovább az örömhírt. Tehát az első gyülekezet valójában egy olyan közösség, amely majd szétmegy szerte a világba, és beszél, bizonyságot tesz Jézus Krisztusról.
3: Mit üzen a mai embernek pünkösd ünnepe?
4: Azt is szokták mondani, hogy ugye a Bábel tornyánál Isten összezavarta a nyelveket, és ennek a megoldás az pünköskor történik, amikor egy nyelvet kezd el beszélni az emberiség, a lélek nyelvét. Tehát valójában nem különbözünk egymástól, még ha különböző nyelvet is beszélünk, vagy kultúrában vagyunk, mert Istennek megvan a hatalma rá, hogy megszüntesse ezeket a korlátokat, amit a nyelvi korlátok jelentenek, és a lélek által megérthetjük egymást, de ami legfontosabb, megérthetjük Isten akaratát is. Ezért jött a Szentlélek.
1: Az elmúlt percekben Dávid Árpád a mezőgecsei, tiszacsomai és nagybaktai református gyülekezetek lelkipásztorának pünkösd ünnepi gondolatait hallhatták.

0: Az anyaország. Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel arról beszélgetünk a következő percekben, hogy ki is a Szentlélek, aki köré fonódik a pünkösdi ünnep. Isten inspiráló lelke, egy erő, vagy csak egy jelkép? A riporter Hegedűs Márk.
1: Egy utcariportból szeretnék kezdésként idézni önnek néhány gondolatot. Ez ugye úgy készül, hogy az utcán megállítanak riporterek embereket, és megkérdezik tőlük, hogy mi a pünkösd, mi a Szentlélek, és hagy mondjak két választ, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondol ezekről. Az egyiket egyébként egy református lelkész mondta, ez csak úgy derül ki ebből a riportból, hogy én megismertem őt, de nem tüntetik föl a riportban, hogy ő egy református lelkész, és ő azt mondja, hogy a Szentlélek szerint az életerő, és egy másik járókelő pedig azt mondja, hogy a Szentlélek az, aki segít a mindennapokban. Mit gondol ezekről a megfogalmazásokról? Mi a Szentlélek?
2: Pontosabban kicsoda a Szentlélek, mert teológiailag a kérdésfeltevés arról szól, hogy kicsoda a Szentlélek. Nagyon nehéz a kérdés összességében teológiailag is, hiszen a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött, tehát mint egy a teremtés előttől fogva Istenhez tartozik az, hogy ő lélek, és az Ószövetségben is sokszor olvassuk azt, hogy Isten nem olyan anyagba zárható bálvány, amit az ember farag, alakít, hanem Isten lélek. Ez azt jelenti, hogy nincs anyaghoz kötve, hogy ő fölötte van mindenféle anyagnak, mindenféle teremtett dolognak. Isten lelke az, aki közöttünk munkálkodik, aki éltet bennünket, aki megújít bennünket, akiről nagyon sokféle jelképpel beszélünk, hogy egyszerre lehet tűz, és egyszerre lehet szél, és egyszerre lehet bennünket megelevenítő áldó eső is. Tehát Istennek a végtelen titkát jelenti a Szentlélek, hogyha nagyon nem annyira egyszerűen kellene megfogalmazni.
1: És az, hogy a Szentlélek erő, arról mit gondol?
2: Ez egy biblikus kép. Nyilván, hogy Isten akarata, Isten ereje fejeződik ki ebben, hiszen a széllel kapcsolatban, ami szintén a Szentléleknek az egyik képe, vagy a Szentlélekre alkalmazott egyik kép, mi magunk is tapasztaljuk, hogy a szél vagy a szellő az lehet éltető, megelevenítő, hőségben fölfrissítő valóság, de ugyanúgy tudjuk, hogy ez a megfoghatatlan valóság, amit szélnek nevezünk, háztetőket és mindent egyszerűen lerombolhat. Tehát ez a kép, ez nagyszerű, hogy szél. Maga János evangéliuma is használja ezt a képet, amikor Jézus és Nikodémus beszélget, hogy a szél odafúj, hova akar, és a Szentlélek kvázi megfoghatatlanság azt is jelenti, hogy az embernek nincs az Isten léte fölött hatalma, hanem az Isten szent lelke ott fúj, azt végzi el, ahol és amit akar.
1: A Szentlélek ezek szerint szuverén?
2: Mint ahogy Isten is szuverén. Tehát nyilvánvalóan, hogy a Szent Háromság titkára gondolunk, akkor a Szentlélek az Isten akaratát végzi el itt közöttünk. Jézus azt mondja a búcsú beszédében, amikor a tanítványoktól búcsúzik a János evangéliumában, hogy egyrészt a Szentlélek megtanít bennünket, emlékeztet bennünket arra, amit ő mondott, és elvezet a teljes igazságra. Nem elvezet messzire, hanem az Isten igazsághoz vezet el bennünket. Tehát mint egy Isten akaratát végzi el, jeleníti meg a Szentlélek ebben a világban.
1: A szuverenitást azért is feszegetem, hogy azt a kérdést is fel tudjam tenni, hogy a Szentlélek mit gondol, csak a hívő közösségekben végzi el a munkáját, vagy a szuverenitásából fakadóan bárhol hathat az ereje is, rendezheti a dolgokat, és adhatja az erejét?
2: A Szentlélekben az a csodálatos, hogy nincs az egyház határaihoz kötve, vagy a hívő közösségekhez kötve. Tehát, hogyha csak az egyházhoz, a gyülekezetekhez lenne kötve, akkor az már Isten hatalmának a korlátozását jelenteni. Azonban azt is látjuk, hogy Isten kifürkészhetetlen módon működik az ő lelke által, tehát ez a csoda, amire nekünk mindig rá kell csodálkozni az egyházban is. Nagyszerű az, hogy Isten inspiráló lelke, Isten bennünket motiváló, bűnbánatra indító, örvendezésre indító, nagyon mélyen működő lelke, az az egyházban is működik, de hát az egyházon kívül is, hiszen a Szentlélek azt tesz, amit akar, Isten akaratából nyilván, tehát a Szent Háromság titkán belül, és nem lehet kötni ahhoz, hogy csak ettől eddig 15 négyzetméteren dolgozik.
1: Bizonyára vannak olyanok, akár most a beszélgetést hallgatók között is, akik azt mondják, hogy mindez, amiről mi most beszélünk, ez olyan, mintha mondjuk a véletlen szinonimájaként beszélnék a Szentlélekről, szuverén, bármi megtörténhet, bármiben segíthet, akár olyan, mintha véletlenül megtörténhetnének dolgok.
2: A hitnek a fölismerése az, amikor mi azt mondjuk, hogy nem véletlen, és nem valami, vagy nem erőknek az összejátszása, vagy személytelen erőknek az összejátszása, amit mi a Szentlélek munkájának tulajdonítunk. Tehát a hívő ember életében is van olyan, hogy történnek események, amiket nem biztos, hogy abban a pillanatban azonosítani tudunk, hanem majd, amikor megértjük, hogy ezek nagy folyamatoknak a részei, akkor döbben rá és csodálkozik rá az ember arra, hogy Isten titkos akarata működik ott is, amikor ő még nem tudta. Sok keresztjén embernek az életében nyilvánvalóvá lett az, hogy a megtérése, vagy a Krisztushoz térése, vagy az egyházhoz való csatlakozása előtt már akár éveken, évtizedeken keresztül olyan motivumok, olyan inspirációk érték az életében, amit utólag tud azonosítani. Nyilvánvalóan, hogyha csak a teremtésről beszélünk, vagy a világ keletkezéséről, annak is lehetséges sokféle magyarázata, és lehet, hogy ezek össze is függnek egymással. Ez, ami számunkra az, hogy a Szentlélek munkálkodik, ez a hit fölismerés és a hit válasza, hogy ezt mi örömmel valljuk, hogy az Isten Szent Lelke munkálkodik mindig, mindenhol és mindenkiben, ahol ő akar, ahogy ő akarja.
1: Mindig, mindenhol az is következik, hogy értelemszerűen ma is munkálkodik a Szentlélek?
2: Ez a mi nagy reménységünk és a mi nagy hitünk, hogy a Szentlélek szintén nincs idői korlátok közé sem kötve. Az egy másik dolog, hogy az ember, az emberiség vagy a közösség mikor ismeri ezt föl, hogy ismeri föl. De hát van egyház Magyarországon, a Kárpát-medencében, a világon, és nem vagyunk egyedül ebben a hitben, mert a Szentlélek köt bennünket össze, és az a hit, amit mi megvallunk a keresztjén, hit köt bennünket össze, tehát amikor kételjeink vannak, akkor nyugodtan gondolhatunk arra, hogy nem vagyunk egyedül, hanem sok millióan vannak a világon, akik ugyanerre a fölismerésre jutottak, és a mi hitünk szerint ezt a felismerést az igazságra vezető lélek adja meg.
1: Tud mondani a saját életéből, a munkahelyéről, az egyházból, vagy akár a világból olyan példát, ami úgy érzi, hogy a Szentlélek munkája, ereje indította el azt a történés dolgot, eseményt?
2: Egyetemi oktatóként, aki a jövő nemzedékét képzi, akár lelkipásztorok, vallástanárok és hittanoktatók vonatkozásában, látjuk azt a, szabad így mondani, formálódást, ami a hallgatóinkban végbe megy. Ez nem föltétlenül csak az oktatóknak, az egyetemnek, vagy az iskolának a dolga, hanem látjuk azt, hogy a tudományokban való elmélyedés, a szakmai fogások megtanulásán túl formálódnak ezek a személyiségek, hogy a hit erősödik, hogy szinte átalakulnak ezek a fiatalok. Ez az egyik, ami számomra azt is mutatja, hogy hiába mi emberi erőlködésünk, hogyha ott nincs valaki több, valami nagyobb, akit az oktató, a hallgató, a közösség megvalhat, de ugyanúgy a gyülekezetekben, hogyha látjuk, akkor szintén ezt lehet mondani, hogy egyrészt az, hogy valakiben följön az a vágy, az az érdeklődés, hogy ő a Krisztus útján akar lenni. Ez már a Szentléleknek a munkája. Lelkipásztori tapasztalatomból eszembe jut egy olyan történés, hogy egyszer egy késő délutáni órán már majdnem sötét egy fiatal ember bejött a lelkész hivatalba, és nem igazán lehetett tudni, hogy mit akar. És elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetés egy óra osszáig tartott, kiderült, hogy neki vannak kérdései, amit nem tud megfogalmazni, de a kérdéseknek a lényeg az volt, amikor megértettem, hogy ő valahogy akar ide ebbe a közösségbe tartozni. A családja református volt, erről hallott, de őt nem így nevelték, elteltek évek, tehát már 30 fölött volt ez a fiatal ember, és az életét szerette volna rendbe tenni. Mi ez, hogyha nem valamilyen isteni munkálkodás, hogy ő benne ez a vágy megfogalmazódott, és utána konfirmált, egyházi esküvője volt, gyermekét kereszteltem. Ezek mind-mind az én számomra az Isten Szent Lelkének a munkái, mert ő neki senki nem mondta, hogy menj be a református lelkész hivatalba, hanem érzett valami megfoghatatlan vágyat, valahova tartozni akart, és az életét rendbe akarta tenni, mert az ember élethez hozzátartozik az, hogy nem csak fizikai valóságunk van, nem csak testi valóságunk van, hanem az emberben van valamiféle lélek, tartalom. Mi az, hogy reménység? Ez is borzasztó nehéz gondolat, hiszen a mai világban, amikor adunk, veszünk, be van árazva minden, a reménység az egyik legmegfoghatatlanabb dolog, de hogyha nincs reménység, az emberi élet is valahol szegényebb. És ezeket látom én, hogy az Isten Szent Lelke csöndben és töretlenül munkálkodik, és vannak a történelemben olyan idők, amikor vihar formában és tűz formájában tisztít meg bennünket.
1: Mindebből, amit mond, lenne mit ünnepelnünk. pünköstkor, de pünkösdi ünnepekre gondolok, akkor azért általában az az érzés fog el, hogy nincs ünnepi hangulat. Nem úgy, mint húsvétkor, nem úgy, mint karácsonykor, pedig ez a három ilyen kiemelkedő keresztény ünnep. Miért lehet ez így ön szerint?
2: Ennek több oka lehet, talán a legegyértelműbb oka az, hogy még a karácsonynak és a húsvétnak vannak olyan megfogható szimbólumai, vagy olyan megfogható üzenetei, mint amit a betlehemi jászolban látunk. És ráadásul az ünnep általában az, amit el lehet adni, mármint nem teológiai értelemben, tehát lehet látni azt, hogy például a karácsonyi előkészületek minden évben korábban kezdődnek. Tehát már október elején elkezdődik a karácsonyi díszítés, mindenféle karácsonyi trendekről hallunk, karácsonyi rendezvények vannak már adventben is, stb. A húsvét is valami hasonló, és figyeljük meg, hogyha népszokásainkat nézzük, a betlehemezést vagy a locsolkodást és ennek meg annyi más részét, a karácsony és a húsvét az annyiból talán könnyebben kezelhető, még hogyha belegondolunk, nem is biztos, hogy egy gyermeknek a születése, amely átvitt értelemben a családnak, a szeretetnek, az összetartozásnak az ünnepe, egy évvégi hangulat van hozzá, amikor az emberek elmennek szabadságra, évente egyszer olyanok találkoznak, akik nem szoktak, és a húsvét is valami hasonló, hiszen hozzá kapcsolódik a tavasznak, a virágoknak, a természet újjászületésének a gondolata, és még hogyha nem is biztos, hogy a Krisztus feltámadása kézzel fogható, de azt el lehet mondani, hogy valakit megöltek, Jeruzsálemben keresztre feszítettek, eltemettek, és egy új élet kezdődött. Pünkösd viszont egyrészt talán a húsvéthoz való közelség miatt is, másrészt pont abból a tartalomból, hogy a Szent Lelket hogyan lehet anyagba önteni. Pont ez a lényeg, hogy a Szentlélek nem kiábrázolható egy betlehemi jászol, vagy egy Jeruzsálemben lévő sír képében, vagy egy golgotai kereszttel, hanem legfőjebb mondjuk a lángnyelveket lehet ábrázolni bizonyos festményeken, vagy vannak olyan országok, ahol pünköstkor a templom kupolájáról vörös rozsaszirmokat szórnak be a templomba, ez főleg Olaszországban szokás. Nagyon nehéz megfogni azt, aki a Szentlélek, és mondom, hogy több oka lehet ennek, hogy a pünkösd egy picit margóra került. Többek között az is, hogy húsvét után 50 nappal van, a vízkeresztnek is az a problémája, hogy karácsonyhoz túl közel van. Ennek megvan az ünneptörténeti magyarázata, hogy az ünnepköröket nézzük, a fő ünnepek mellett mindig van egy második csúcspont, karácsony és a vízkereszt, húsvét és a pünkösd. Ennek megvan a maga teológiai logikája, és az átlagember számára mit kezdjünk a Szentlélekkel, az egyház megalapítása. És a pünkösd azért nagyszerű ünnep, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a jelen, amiben élünk, az egyház jelene kezdődik el pünköstkör. Tehát igazából, amit ünneplünk, az, amik vagyunk az Isten Szent Lelke által. Ez az egyház folyamatosságának az ünnepe is, a hívő ember számára, a gyülekezetek, az egyházak számára. Tehát a pünkösd az, ami a húsvét titkát megerősíti, megpecsétli, hiszen Jézus megígérte a búcsú beszédében, hogy elküldi a vigasztalót, aki megtanít bennünket, aki elvezet a teljes igazságra. És hogyha megnézzük Péternek az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében az ige hirdetését, akkor azt látjuk, hogy arról beszél, ami húsvétkor történt. A mi számunkra a pünkös története az az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első néhány verse, amikor összegyűlnek Jeruzsálem, be, ott hirtelen lesz valamilyen szélvihar, meg valami csodálatos jelenés, a Szent Lelket, mint egy szétoszló lágnyelveket látják az apostolok fején, és utána egymást kérdezgetik, hogy mi lesz, viszont csattanója a történetnek utána kezdődik, hogy Péter kiáll, és elmondja, hogy kicsoda ez a Szentlélek, és arról beszél, hogy akit ti megfeszítettetek, Isten feltámasztotta, és utána jön az a felszólítás, hogy térjetek meg, megtérnek, és folytatólagosan leírja, hogy a gyülekezetben összegyűlnek az apostoli tanításra, összegyűlnek a kenyér megtörésére és az imádkozásra. Tehát a pünkösd egy picit olyan, mint egy kettős pont lenne egy mondatban, hogy rólunk van szó most már, beteljesítve a teljes üttörténetet, az a jelen, amiben élünk, az egyháznak az a valóság, az kezdődött. Tehát igazából nincs benne az a pontszerűség is, hogy valamikor a betlehemi éjszakában Jézus megszületett, valamikor Krisztus után a harmadik évtizedben történtek ott események, Poncius Pilátus, meg zsidók, meg tagadók, meg keresztrefeszítés, hanem gyakorlatilag azért nehéz ünnep az én véleményem szerint a pünköst, mert magunkra kell nézni. nézni. Tehát rólunk szól, mi vagyunk, akik az egyháznak a tagjai vagyunk, és mint egy hatalmas folytonosságban élünk tovább, és ezt a folytonosságot az Isten szánt lelke biztosítja.
1: Nem véletlenül pont ezek miatt, amit mond is, az egyház születésnapjának is szokták pünkösdöt mondani, de mindenből, amit mond, nekem az a kérdés következik, hogy nincs mit ünnepelnünk, ha magunkra nézünk?
2: Hát ez döntse el mindenki magában, ha szabad ilyen talányos választ adni. Látjuk azt, hogy gondokkal küzdünk. Nekem mindig az a kérdésem, hogy melyik volt az a korszak az egyház életében, amikor minden szép volt és csodálatos. Sokszor érzem azt az egyházi közbeszédben, hogy ott a pünkösdi történet körül, amikor az apostolok cselekedeteit olvassuk, hogy minden szép volt, minden jó volt, az apostolok körbejártak, hirtelen mindenki megtért, de a Biblia nem szól az egyháznak a további történetéről. Ott van egy hatalmas kezdet, és utána mi ebbe benne vagyunk, és senki nem mondta azt, hogy nem lesznek nyomorúságaink, kísértéseink, és nem lesznek tagadók, és nem lesz probléma, és az ember elkényelmesedik, hogyha végig gondoljuk csak a 20. századi történelmünket, azért a legnyomorúságosabb időkben érezték meg az emberek azt a valóságot, hogy itt már az ember nem tud mit tenni, nem az Istenre kell ráhagyatkozni, hogyha a II. Világháború utáni ébredést nézzük, hogyha a rendszerváltás utáni átalakulást nézzük, tehát vannak periódusok, amikor úgy tűnik, hogy jobb, amiben élünk, de a Szent Lélek megtanít bennünket arra kitartásra, hogy a kevésen is hűnek kell lenni, és a hit mellett, az igazság mellett, az Isten igéje mellett, teljesen mindegy, hogy milyen korszak van nekünk, hűségesen ki kell állni. Talán a határon túli magyar közösségekben látjuk azt, hogy ott az egyház az egyszerre valahol a nemzetnek, a nyelvnek, az összetartásnak a hely az anyaországban, vagy ahol úgynevezett többségi társadalomban élünk mi keresztjének, egy kicsit elsikadnak az értékeink, tehát a ragaszkodásunk is, és egy költői kérdés, akár lelkipásztori kérdés is, hogy Istennek mindig nyomorúságot kell ránk hozni, hogy rácsodálkozunk arra, hogy ő megsegít bennünket, tehát hogy elkényelmesedünk, és az a tükör, amit az Isten szent lelke tart elénk, hát valljuk be, hogy sok esetben nem biztos, hogy túlságosan szép, de amikor tükörbe nézünk, vagy önvizsgálatot tartunk, akkor azt is látjuk, hogy miben kell esetleg megváltozni, mert megint Jézusra szeretnék utalni a búcsú beszédekben, amikor a lelket ígéri, azt mondja, hogy a Szentlélek a leleplező hatalom. Tehát ez is benne van pontosan a szuverenitásából, hogy én nem mondhatom meg a léleknek, hogy ő mit csináljon. Vigasztal, épít, bátorít, de lehet, hogy éppen elvesz tőlünk valamit, megráz, átfúj rajtunk, vagy éppen leleplez, és valahol a keresztény embernek is a bűnei, a nyomorúsága, a fogyatkozásai, és az egyháznak is sokszor a gyengeségeire rámutat, és ezért nagyon nehéz, mert az ember nem szeret esetleg belenézni abba a valóságba, amiben van.
0: Az elmúlt percekben Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel beszélgettünk. Erdély. A pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. A készülődés jegyében Adorjáni Zoltán nyugalmazott teológiai professzort kérdeztük az ünnep mai jelentőségéről, valamint arról, hogyan találhatjuk meg a lelki békét napjaink kihívásokkal teli világában. A riporter Szecsődi Árpád.
3: Szeretettel köszöntöm Adorjáni Zoltán, teológiai tanárt. Pünkösdről fogunk beszélgetni. A pünkösd gyakran tiszta újszövetségi eseményként kezeljük, pedig a gyökerei mélyen az Ószövetségbe nyúlnak vissza. Hogyan nyúlnak vissza az Ószövetségbe?
4: Mielőtt elkezdenék választ adni a kérdésre, szeretettel köszöntöm a pünkösd ünnep előtt álló, illetve a pünkösd ünnepére készülődő hallgatóinkat, és szeretném kiegészíteni azt, amit rólam mondott, hogy teológiai tanár vagyok ugyan, illetve voltam nyugalmazott teológiai tanár vagyok. Valahogy, és ezt talán mindenki észrevette, hogy a pünkösd ünnepe valamelyest háttérbe szorul. Tehát az, hogy Jézus Krisztus megszületett, az nagy ünnep, a bibliai szóval sátoros ünnep, ezek a nagy ünnepek, akkor az, hogy földi szolgálatát elvégezte, meghalt, feltámadott. Ezeket mind nagy ünnepként említjük fel, illetve meg is tartjuk. A pünkösdhöz kevesebb népi szokás is. Vannak azért népi szokások, de kevesebb kapcsolódik a húsvéthoz, illetve a karácsonyhoz képest. Hát ezt a mi ünnepünket szokásos úgy megnevezni, hogy ténylegesen újszövetségi ünnep számunkra, de főleg abból a szempontból, hogy mi úgy tekintünk rá, hogy ez az egyháznak a születése napja. Ezt ünnepeljük. És tényleg ebben van igazság. Persze sokkal több mindenről van szó, mert arról is szól a pünkösd, hogy Isten megújítja, megerősíti az ő szövetségét. Számtalan helyen Mózes esetében Ábrahámmal és sok próféta elhívott személy, Szentlélek által megszólított személy esetében az az ígéret hangzik el, ne félj, mert én veled vagyok. A Heidelbergi kátévből is tudjuk azt, hogy Szentlélekével Noa a mennyekbe felment. Szentlélek által szüntelenül és ígéje által a kettőt mindig össze kell kapcsolni, mert a Szentlélek sohasem mond olyasmit, ami ellentétben álljon a Szentírással. Tehát, hogy mit mond a Szentlélek, azt mindig az íráson keresztül kell leellenőriznünk, mert talán olyan gondolataink is származhatnak, amelyeket mi úgy gondoljunk, hogy Istentől van, de ha összevetjük a Biblia tanításával, akkor lehet, hogy az nem feltétlenül az, amitnek mi gondoljuk. Tehát Isten megerősíti az ő szövetségét, a Szentlélek által, hogy létrehozzon egy új népet, az ő új szövetségi egyházát, amelynek feladatot ad. És ezzel teljesedik be tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a váltságműve. Nem csak arról szól az ünnep, hogy valami történt, hanem minket is felkészít a lélek által, de ugyanakkor segít is, hogy a mi küldetésünket beteljesítsük. És talán ezzel a lehető legtöbbet elmondtuk már dióhelyben a pünkösről.
3: Na most ugye hát ismerjük, hogy különböző egyházak, különböző gyülekezetek, különböző liturgiák vannak, különbözőképpen élik meg a pünkösdőt, és hát vannak egyesek, akik azt mondják, hogy hát ez a legfontosabb ünnep számukra, és hát ott nagyon érdekes vagy furcsa dolgok történnek, mint például a Szentlélek nevében gyógyítás, a Szentlélek nevében profétálás, a Szentlélek nevében nyelveken szólalás. Hát nálunk reformátusoknál ez hogyan nyilvánul meg, vagy hogyan van ez jelen? Jelen van-e ez?
4: Mindig voltak az egyházban olyan hívek, akik szerették volna jobban megmutatni azt, hogy hogyan kell megélni a keresztény életet. És a pünkösdi mozgalom, ez a karizmatikus, mi így szokták ezeket az egyházakat nevelni, ahol például a nyelveken szólást is, meg a különböző karizmáknak, gyógyításnak például a karizmáját is hirdetik, meg igyekeznek gyakorolni. Ezek az emberek igyekeznek bebizonyítani azt, hogy egy kicsit csúnya szóval ők jobbak, mint az átlag egyház, és akkor ezért a Szentlélek kitöltetésére teszik a hangsúlyt. Az új szövetségben is, olvasunk az apostolok cselekedeteiben is, hogy tényleg jele volt, amikor a pogányok megtértek, jele volt annak a Szentlélek kitöltetésének, a nyelveken szólottak. De Pál apostolnak egy adott pillanatban ezt a jelenséget rendeznie kellett, mert megtörtént, hogy mindenki elkezdett nyelveken szólni, és az nem érthetetlen. Külső ember számára, azt mondta, hogy nálatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de ha olyanok vannak a gyülekezetben, és ráadásul jönnek be emberek kíváncsiságból, vagy érdeklődnek a kereszténység iránt, ha meghallják, hogy ti így érthetetlenül ott kiabáltok, akkor ezzel elléjeztitek. Summa summarum, azt mondja, én a gyülekezetben inkább gyakoroljátok a magános állítatotok alatt, de amikor gyülekezetben vagyunk, én inkább akarok két szót ételmesen mondani, mint olyasmit tenni, ami érthetetlen, ráadásul, akik nem tudják hova tenni ezt a dolgot, azokat elriasztom. És akkor a későbbiekben az egyház, és nyilván Pál apostolnak a tanítása alatt arra állt rá, hogy olyan karizmákra kell nekünk törekednünk, amelyekkel direkte építjük a gyülekezetet. És akkor Korintusban is hát nagyon hát ilyen divatos volt a nyelveket szólás, és azzal bizonyították, hogy na én most már ilyen jó keresztény vagyok. és akkor a korintusi levél 12. fejezetben beszél a lelki adományokról, meg a nyelveken szólásról, 13. fejezetben a szeretet Jézusát mondja el, azzal kezdi meg, és most egy kiváltképpen volt egy különleges módját az Isten szolgálatának, meg a hívő életnek ajánlom nektek, és akkor azt mondja, hogy van egy karizma, amit ti elfelejtettetek. Ez is egy kegyelmének az ajándéka, hogy a szeretetet gyakorolni. És az egyház, a történelmi egyház, az óegyház is, aztán a középkori és reformáció egyházai, a történelmi egyházak, nagy történelmi egyházak, ezen a vonalon haladtak, mind a mai napig, mi is reformátusok, hogy az ige hirdetés, az Isten tisztelet az olyan legyen, hogy mindenki számára legyen érthető, és azon kívül a történelem azt is mutatja, hogy amikor ezeket a jelenségeket, hogy valamivel megmutatjuk, hogy mi talán intenzívebben éljük meg a kereszténységet, valami külön szokáshoz kapcsoljuk azt, hogy mi az igazi kereszténység, ez mindig szakadáshoz vezetett. Holott az léleknek az adományai a szolgálatra vannak, hogy együtt tudjunk ünnepelni, és mit mondjak visszatérve az Ószövetségre, ott van a Bábel története. Hát az ember milyen bűnös ember, nagyra vágyó. Hát ez történt, gyertek, építsünk egy nagy tornyot, az egékig érjen. De ez különben az elhatározásuk Isten akarata elleni, mert azt mondja, hogy szaporodjatok, sőt, töltsétek be a földet, ezek nem akarnak belakni a földet, hanem egy helyen központosítjunk valamit, valami nagyot alkotunk, hogy szinte Isteneknek érezzük mi is magunkat. És akkor a történet szerint Isten összezavarja a nyelvüket. A pünkösd pont ennek a történetnek az ellenkezője, hogy akárcsak a zsidó magyarázat szerint minden nyelven elhangzik Isten nagyságos dolgainak a hirdetése, és mindenki a saját nyelvén hallja, és utána az egyház, amire történt már utalás, az egyházban, az első gyülekezetben nagy egyetértés volt, összegyűltek, szeretett szolgálatot gyakorolták, stb. Tehát mindaz, amit az egyháznak végeznie kell. Nos, a Szentlélek ezt, az egységet teremti meg. Az egységet teremti meg arra, hogy egységet másképpen is lehet teremteni, valamilyen meg lehet állapodni egy közös elvben. De ezek nagyon sokfélék lehetnek. A Biblia azt tanítja, hogy a lélek teremti meg azt a közös elvet, akinek az alapján tényleg egyet tudunk érteni, és össze tudunk fogni, és tényleg nagyságos dolgokat tudunk tenni. És ezért tanít arra a Biblia, és az elődeink is, és az énekeinkben is ott van, imádság a Szentlélekért, hogy ezt kapjuk meg, hogy annak a szentséges erejével mi is elő tudjunk állni, és ki a maga talentumával, és Isten lelkének az adományával szolgálja. Minden ember üdvösséget, kivétel nélkül. És ezt nagyon szépen foglalja össze Pál apostol a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetében, és ezt szó szerint fel is olvasnám. A nékem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokról többet, mint amennyit gondolnotok kell, hanem arra igyekezzek mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban. Egység, ugye? Egyenként pedig egymásnak tagjai, mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is, aki a profétálás ajándékát kapta, ez az ige hirdetés, ma így mondanánk, az a hit szabálya szerint profétáljon, aki a szolgálat ajándékát kapta, gondoljunk a diakóniára és sok egyéb egyházi szolgálatra, az végezze ezt a szolgálatot, akire a tanítás bízzák, az a tanítás végezze, aki a lelki gondozás, a vigasztaló vigasztalás végez, az adakozó, aki teheti, szerénységgel segítsen másokat, az előjáró mindig igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel végezze ezt a szolgálatot.
3: Végezetül, ha egyetlen pünkösdi útravalót vagy üzenetet kellene megfogalmazni a rádió hallgatók számára, mi lenne az, ami ebben az esztendőben leginkább megerősítheti a szívünket?
4: Hát ebben az esztendőben most hát, ha körülnézünk, háborúság, békétlenség van körülöttünk, politikai zűrzavar. Hívő embernek hinnie kell azt, hogy Isten nem csak az ő egyházának az ura, hanem az egész emberiségnek az ura. És a Biblia tanít bennünket arra, hogy nekünk imádkoznunk kell mindazért, ami körülöttünk van, ami rossz, ami elfogadhatatlan. Imádkoznunk kell Szentlélek által a békéért, az elöljáróinkért, és a magunk helyén pedig kérnünk kell azt, hogy Isten szent lelke, aki újjászül bennünket, erősítsen meg, hogy a magunk helyén békességben tudjunk lenni, tudjunk egyetérteni, figyelve Istenre. A világot mi nem tudjuk egyenként megváltani, különben is az Úr Jézus Krisztus váltotta meg. Nem tudunk sokat tenni azért, ami történik a Földnek a túlsó oldalán, innen, de a magunk helyén, mindenki a maga helyén, a Szentléleknek a segítségével végezze azt a feladatot, talentumai szerint, amelyel Isten megajándékozta. Kérje Istennek a szent lelkét, hogy legyünk a békességnek a munkálói. Az egyházban is, ott is sokszor szükség van, a gyülekezetben is, és imádkozunk azért, hogy a Szentlélek adjon nekünk egyetértést, és a hatalmak között is valahogy jussanak az előjárók, a hatalmak között is legyen valamilyen egyetértés, ami élhető a mindennapi ember számára is. Lehetőleg háború nélkül is, gazdasági válság nélkül.
0: Az elmúlt percekben Adorjáni Zoltán teológiai professzorral beszélgettünk a pünkösdről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
5: Vasárnapi beszélgetés.

Ezzel homokóra adásunk a végéhez ér, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom Önöket a reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. Máté evangéliumának 19. fejezetének 14. versével búcsúzom Önöktől, amely így szól. De Jézus ezt mondta: engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ungvári Szentét hallották az elmúlt 3 órában. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit május 31-én vasárnap reggeli ébresztő magazin műsorunkban a 88,3-as MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. 139. Zsoltár, 17. verse.

0: Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai. Pál apostol Róma beliekhez írott levél, 11. részének 33. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: A jó hírt hallották, melyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix, új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondta el. Máté evangéliumának 19. fejezetének 14. versével köszöntöm Önöket, de Jézus ezt mondta. Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Indítsuk ezzel az idézettel a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy a következő másfél órában mivel várom Önöket. Hamarosan a napáhítat áttolmácsolom, majd névnaposainkat köszöntjük fel, és klasszikus zenét hallgatunk. 6 óra 30 perctől a tegnapi harangszórovatunk ismétlése következik, majd kalendáriumot lapozunk. 7 órakor ismét jó hírt hallhatnak, majd aranyszalagtárovatunk következik, 7 óra 30 perckor pedig rádiónk önkéntes munkatársa, Fejsmit Mária olvas fel. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő másfél órában. Most pedig a napáhítatát hallhatják.

A mai Áida címe, hálaadás előre. Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokba kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. Márk evangéliuma 11. fejezetének 24. verse.

A mai áhítat szerzője Márták Kuszi Manó, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Mindannyian mondtunk már olyan imát, amire látszólag nem érkezett válasz, és ez megnehezíti a mai igevers teljes elfogadását és gyakorlatba ültetését. Úgy érezhetjük, hogy imáink nem találnak meghallgatásra, amikor nem kapunk választ belátható időn belül. Én azonban egy új módszert gondoltam ki, melyet Márk evangéliumában olvasható igék iklettek. Korábban mindig elképzeltem azt a személyt, akiért imádkoztam az aktuális problémáival együtt, legyen az betegség, gyász, párkapcsolati vagy anyagi gondok, és kértem Istent, segítsen szükségeiben. Most azzal kezdem, hogy kérem Istent, adja meg azt, amire szüksége van. Majd megköszönöm, hogy meghallgatta az imámat, és bízom abban, hogy Isten a maga idejében és módján gondoskodik az illető szükségleteiről. Amikor így imádkozom, könnyebben el tudom képzelni a személyt, akiért imádkozom, hogy meggyógyul, megvigasztalódik vagy megszabadul valamilyen nehézségből. Talán Jézus is erre gondolt, amikor ezt mondta. Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokba kértek, megkapjátok, és megadhatik nektek.

Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatott imádságainkat. Segíts bíznunk abban, hogy Te mélységesen szeretsz bennünket, és mindig gondoskodni fogsz rólunk. Ámen. Ma előre megköszönöm Istennek, hogy meghallgatja imáimat. Hangsúlyozza Márta Kuszimánó, Amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akiknek nehézséget jelent az imádkozás.

0: Jó magam tolmácsolásában. Most pedig névnaposainkat köszöntjük fel.
1: A mai napon, május 31-én a következő névnapokat ünnepeljük. Petronella, Angéla, Tilda, Matild és Mária. Lássuk röviden, hogy honnan erednek ezek a nevek. Petronella. A Petrónia kicsinyítő képzős, az alapnévnél ismertebb származéka. A Petrónia a latin Petronius nemzetség névből származó férfi névnek, magyarul Petronius, női párja. Ez az etruszk Petro vagy a latin Petra szóból való, ezek jelentése edzett férfi, illetve kő. Angéla. Görög-latin eredetű név, jelentése angyal, követ, hírnök. Tilda. A Klotild és a Matild becéző rövidülése. Matild. Germán eredetű név, elemeinek jelentése, hatalom, harc. Mária. Bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatának igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Köszöntünk a mai napon minden Petronella, Angéla, Tilda, Matild és Mária nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon valamilyen fontos eseményt ünnepelnek. Isten éltesse őket sokáig. A következő dal nekik szól.

Névnaposainkat köszöntöttük fel a Forrás együttes Örvendjetek című dalával. Isten éltesse őket! A következőkben Ludwig van Beethoven szimfóniáit hallhatják.

0: Az elmúlt percekben Ludwig van Beethoven szimfóniáit hallhatták.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Az Agnus Rádió vasárnap reggeli ébresztő műsorát hallgatják a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Máté evangéliumának 19. fejezetének 14. versével köszöntöm Önöket. De Jézus ezt mondta: engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Indítsuk ezzel az idézettel a mai napunkat. Hamarosan a tegnapi harangszó rovatunk ismétlése következik, majd kalendáriumot lapozunk. 7 órakor ismét jó hírt hallhatnak, majd aranyszalagtár rovatunkba várjuk Önöket. 7:30-kor rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária olvas fel. Ha tehetik, tartsanak velem a következőkben. Most pedig a tegnapi harangszó rovatunk ismétlése következik.
2: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjét hallhatják. A Teológiai Intézetben 11 óra 15 perctől Balogh Csaba tartja az istentiszteletet. A Farkas utcai templomban 10 órától és délután 6 órától Telegdi István prédikál. A Gyöngyfalvi úti templomban reggel 10 órától Sebestyén Ákos hirdeti az igét. A Kétágú templomban reggel 10 órától a 140 éves Betlen Kábor földész dalkör megünneplése lesz Székely József lelkipásztorral. Délután 6 órától pedig kórus találkozó Batiz Andrea lelkipásztorral. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától szintén Batiz Andrea tartja az istentiszteletet. A Hídhevei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi, vagyis Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi templomban reggel 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál. Az Éresztelepi templomban reggel 10 órától Farkas László tartja az istentiszteletet. A Kerekdombi templomban pedig reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba hirdeti az igét. Szamosfalvai templomban reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton prédikál. Kölesföldi templomban pedig reggel fél 10-től Péntek Márton hirdeti az igét. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától Barta István, még délután 6 órától Simon János tartja az istentiszteletet. Tóvidéken reggel 10 órától Bántó Tamás Csillai hirdeti az igét. A Törökvágási templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter prédikál. A Kolozs-Monostori templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Gede Csongor tartja az istentiszteletet. Százfenesen reggel 10 órától és délután 6 órától Máté István hirdeti az igét. Kisbásban 10 órától Oláh József prédikál. Apahiden pedig reggel 11 órától Sikó Csaba hirdeti az igét.

Most pedig lássuk a római katolikus egyházak miserendjeit. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától László Attila főesperes tart misét. 18 órától celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis piarista templomban reggel 8 órától Círják Ottó celebrál. 9:30-tól román nyelven Popesque Mihaița Krisztián, 17 órától francia nyelven Böszörményi Géza szolgálnak, míg 19 órától az egyetemisták miséjén Molnár Leher tartja a misét. A ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a misét celebrálják a ferences szerzetes papok, követhető a kolozsvári ferences YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal szolgál. A fájdalmas szűzanya Monostori úti templomban reggel 9 órától Székely Dénes celebrálja a misét. A kolozs-monostori nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban pedig 11 órától Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágyi utcai templomban reggel 9 óra és 10 óra 30 perctől Vizi Zakariás tartja a misét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban reggel 9 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok tartják a misét. Szent József templomban az Íris telepen 10 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok celebrálják a misét. A Szent István templomban a Dunád úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor szolgál. A mai napon a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmise lesz, Ferenc Antal celebrálásában.

Most pedig lássuk az unitárius egyházak istentiszteleteinek menetrendjét. A belvárosi templomban reggel 11 órától Jobbágy Júlia szolgál. Az Írisztelepi templomban reggel 11 órától Mezei Csaba prédikál. A monostori templomban pedig délután 3 órától Rűz Fogarasi Tibor tartja az istentiszteletet. Az evangélikus egyházban reggel 10 órától Kerékgyártó Imola tartja az istentiszteletet.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszó rovatunkat hallhatták, most pedig kalendáriumot lapozunk Márton Zsuzsával.

Május 31-e az év 151. szökőjében 152. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 214 nap van hátra.

Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket és évfordulókat. Először a történelmi események következnek. 1433-ban Luxemburgi Zsigmondot, azaz IV. Jenő pápát Rómában német-római császárrá koronázták. 1902-ben a második búrháború lezárult. A második búrháború a mai dél-afrikai köztársaság területén lezajlott konfliktusokat jelentette, amelyben az Egyesült Királyság állt szemben az Orange szabadállammal és a Transvaal köztársasággal. 1910-ben Fokföld, Natal, Orange szabadállam és Transvaal egyesülésével létrejött a Dél-Afrikai Unió. 1911-ben a Titanicot vízre bocsájtották. A White Star Line hajótársaság megbízásából 1907-ben három luxus gőzős tervezésébe fogtak. A Titanicot Írországban, Belfastban, a Halland és Wolf hajógyárban építették, együtt testvérhajójával, a némileg kisebb Olympical. Az 1911

Egy május 31-én 4:15-kor vízre bocsájtott hajó belső szerelési munkálatai még 10 hónapig tartottak. Ez idő alatt került be a berendezés is. 1912. április 2-án indult el próbaútjára, aminek célállomása Southampton volt. A próbaút során csupa rutin műveletet hajtottak végre. Mekkora ívben képes megfordulni, mekkora sebességgel képes haladni, és a legfontosabb, milyen gyorsan képes megállni. A 12 órás próbaút folyamán a Titanic beteljesítette a hozzáfűzött reményeket. A Titanic a katasztrófa előestéjén több jégjelentést is kapott, hasonló útvonalon haladó hajóktól. A távirászok túlterheltsége miatt azonban ezek egy része nem jutott fel a hídraütközés előtt. Április 14-én, este 11:40-kor Fredrick Fleet, az egyik őrszem úszó jéghegyet vett észre, és meghúzta a vészharangot. A kapitány utasítására nem sokkal éjfél után, 12:10-kor megkezdték az utasok mentőcsónakba helyezését, valamint a mentő mellények kiosztását. Parancs értelmében először csak a nők és a gyermekek szállhattak be, később már a férfiak is, ha maradt még hely. Éjjel 2:18-kor a Titanic teste már eléggé meredek szögben állt. Április 15-én, éjjel 2:20-kor a Titanic elsüllyedt. Az áldozatok pontos száma vitatott, a különböző szakértői csoportok és vizsgálóbiztosok eltérő adatokat szolgáltattak. Az amerikai kongresszusi vizsgálatok szerint például 1517 halottat regisztráltak. 2003-ban részleges napfogyatkozás volt, amely Magyarországról is látható volt.

Most pedig azokra a neves személyekre emlékezünk, akik ezen a napon születtek. 1857-ben látta meg a napvilágot 11. Pius pápa, eredeti nevén Achille Ratti, a római katolikus egyház 259. pápája. Milánóban nagyipari családban született. A Lombard kollégiumba került, ahol 1879. december 20-án szentelték pappá. Rómában a Georgianai Pápa Egyetemen kánonjogból doktorált és 1882-ben letette a teológiai doktorátust is a Sapientia Egyetemen, valamint a filozófiát az Aquinoi Szent Tamás Akadémián. 1921. június 4-én bíborossá nevezték ki. 14. Benedek pápa óta ő volt az első tudós pápa, akit jelentős nyelvismerete, tudása, nemzetközi kapcsolatai és a modern tudományos haladás ismerete miatt becsültek. Az élet cselekvés. Ez volt az egyik bölcsmondása. Míg 80 évesen is megőrizte azokat a vallásgyakorlatokat, amelyek már a szemináriumi időkben szokásává váltak. A rózsafüzér, a szentségimádást és a lelki gyakorlatot. 1911-ben született Maurice Allais, francia, Nobel emlékdíjas közgazdász, tudományos kutató és egyetemi tanár. 1926-ban látta meg a napvilágot Kemény János, amerikai-magyar matematikus, a BASIC programozási nyelv ősének egyik megalkotója. 1930-ban született Clint Eastwood, amerikai színész. 1933-ban látta meg a napvilágot Ambrus Miklós, olimpiai bajnok vízilabdázó. 1948-ban született John Henry Bonham, a Led Zeppelin együttes dobosa. 1948-ban látta meg a napvilágot Svetlana Alekszijevics, Nobel-díjas fehér orosz író, oknyomozó újságíró. 1963-ban született Orbán Viktor politikus, a Fidesz alapítója, illetve 2010-től a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. 1974-ben született Erdei Zsolt, magyar ökölvívó.

Most pedig azokra a neves személyekre emlékezünk, akik ezen a napon, május 31-én szűntek meg létezni. 1162-ben hunyt el,

Kapcsolatba került a zenevilággal. Szülei eredetileg egyházi pályára szánták, de egyik rokonuk rábeszélésének engedve elküldték Hainburgba zenét tanulni. Itt figyelt fel a jobb hangú fiúra a bécsi Szent István dóm karnagya, aki aztán felvette a templom kórus iskolájába. Így került Haydn Bécsbe, ahol lehetősége volt megismerkedni a korszak zenei újdonságaival, az akkor népszerű zeneszerzők munkásságával. Az 1780-as évek közepén ismerettséget kötött Wolfgang Amadeus Mozarttal, akinek művészetéről mindig nagy tisztelettel nyilatkozott. 1791-ben tanítványául fogadta a fiatal Beethovent, aki azonban végül más zenetanár után nézett. Haydn felismerte Beethoven zenei tehetségét, és ennek hangot is adott. A következő évben visszatért Londonba, ahol újabb sikeres hangversenyeket adott. Megírta a londoni szimfóniák utolsó 6 darabját. A királyi család szerette volna rábírni, hogy telepedjen le végleg Angliában, de Haydn visszatért Bécsbe, ahol utolsó éveit töltötte. Megírta 2 német nyelvű oratóriumát, a Teremtést és az Évszakokat. 1809-ben nagyon letörte az osztrák veresség a franciákkal szemben. Május 26-án rosszul lett. Orvosa nem tudott már rajta segíteni, és 31-én meghalt. 2009-ben szűnt meg létezni Milvina Dean, az 1912. április 15-én elsüllyedt Titanic legtovább élt túlélője.

Május 31-e a Nem Dohányzók Világnapja 1987 óta. Ezek a fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel üdvözlöm az Agnus Rádió hallgatóit vasárnap ébresztő magazinunkban, május 31-én. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Máté evangéliumának 19. fejezetének 14. versével köszöntöm Önöket. De Jézus ezt mondta: engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Indítsuk ezzel az idézettel a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket az utolsó órában. Hamarosan ismét a jó hírt hallhatják, majd aranyszalagtárovatunk következik, 7:30-kor rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária olvas fel. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Most pedig a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstöstoth Henrietta Beatrix, Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. 139. Zsoltár, 17. verse.

0: Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai. Pál apostol Róma beliekhez írott levél, 11. részének 33. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: A jó hírt hallották, melyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix, Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondta el. A következőkben aranyszallagtárovatunkat hallhatják.
2: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Áldás békességet, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök a Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai krédunkban Gyökösi Endre a Hét Miért című sorozatunk utolsó részét hallhatják, mely Te is a legnagyobb akarsz lenni? Kérdésre keresi a választ. Ebben segít nekünk Fájsmit Mária.

Te is a legnagyobb akarsz lenni. Több mint 100 éve új tudomány született, illetve vált ki a filozófiából, a lélektan. Amióta ez a tudomány él és független lett, rendkívül gyorsan fejlődik, de lényegében mindig egy dolgot kutat, mi mozgatja az embert, mi az alaprugó. Freud azt bizonygatta, hogy a vágy. Elsőrenden a nemi vágy. Alfred Adler azt állította, hogy a kisebb rendűség legyőzésének akarata. Jung azt mondotta, hogy ez a kettő is, de van még egy dolog, ismerni akarom magamat és embertársaimat. A mai fiatalság mindezeken túl azt keresi, mi az élet értelme, mondja Viktor Frankl, világhírű pszichológus, a logoterápia megalapítója. Láthatjuk tehát, hogy a különféle lélektani iskolák művelői mind máshová helyezik a hangsúlyt. Úgy gondolom, sok minden mozgatja az embert, de ezek a főrugók. Ilyen főrugóra szeretnék rámutatni, ami mindezek mellett minden bizonnyal mindnyájunkban jelen van. Akár bevalljuk, akár nem, akár akarjuk, akár nem, csak foglalkoztat bennünket. Ki a nagyobb? Csak egy centivel, csak 100 forinttal, egy címmel, egy sarzsival, és sorolhatnám, mivel, ki a nagyobb? Ez a kérdés mindnyájunk életébe beleszól. A pelenkától a koporsóig, bocsánat a kifejezésért, beleszövődik életünkbe. Egyszer a szülőotthonban látogattam meg egyik rokonunk újszülött babáját. A teremben, ahol a nővérek az üveg mögött mutogatták a kicsikéket, egyik apa hallatlan büszkeséggel mindenki füle hallatára fölkiáltott: az én fiam a legnagyobb. No, föl is volt ott mindenki háborodva. A többiek is úgy gondolták, hogy az ő gyermekük a legszebb, legjobb, legnagyobb. De egy-egy temetés alatt is hallottam már büszke megjegyzéseket. Nézd csak, a mi koporsunk a legszebb. Ugye mondtam, hogy ne sajnáljuk rá a pénzt, megérdemli a mi drága édesanyánk. Gyakran még házasságon belül is ez a kérdés, ki a nagyobb? De sok házasság megy tönkre azon, hogy kinek van igaza. Ki a nagyobb, a mama, a papa, a férj, a feleség, a gyerek? Ki az utolsó szó? Lehet, hogy ki sem mondják, csak szavak nélkül folyik a csata, a vita az elsőbségért, az igazságért, egy életen át. Testvérek között is folyik a küzdelem az elsőségért, Káin és Ábeltől kezdve mindmáig. Világméretű ez a kérdés. A világ nagyhatalmait is ez mozgatja. Ki a nagyobb? Kinek van több repülője, tankja, fegyvere? Próbálnak valami egyensúlyt teremteni ebben a vitában, hogy egyik se legyen nagyobb. Valóban, a szülő otthontól egészen az ENSZ üvegpalotájáig hallatlanul fontos kérdés ez. Mondják, hogy ez a véres nagy valóság. Így volt, így lesz, és talán éppen ez hajtja előre az embert, az emberiséget. Így lesz valaki nagyobb, mert szívében él a nagyobbra vágyás. Lehet, tudomásul vesszük, hogy ilyen a homo sapiens. Ne feledjük el, hogy ez a kérdés feltűnik az evangélium lapjain is. Még Jézus tanítványai is ezt kérdezik. Ők nem is erre a földre néznek, hanem mára mennyért vetélkednek. Ki a nagyobb a mennyek országában? Máté 18.1. Milyen szomorú lehetett Jézus, hogy akik ilyen közel állnak hozzá, még azok sem értik, miről is beszél, amikor Isten uralmáról szól. Milyen különös, hogy lehet Jézus közelében lenni, és mégis nagyon távol tőle. Jézusnak ennél a kérdésnél éreznie kellett, hogy az ő közeli tanítványai mennyire távol vannak attól, amiért ő erre a földre jött. Az óceán másik partjáról jött haza, ahogy mondani szokták, egy távolba szakadt atyánk fia.
első dolga volt felkeresni szülőfaluja kis Fehérfalu templomát, ahol megkeresztelték, ahol konfirmált. Hétköznap lévén az ajtót az üreg harangozó nyitotta ki, akit ő még gyermekkorából ismert. Leült a régi padba, ahol mindig szüleivel ült. Imádkozgatott, sírdogált, emlékezett. Majd megkérdezte az öreg harangozótól. Anti bácsi, ki most az új lelkész? Az elmondta, hogy ez meg ez. És mit prédikál, miről beszél? Kérdezte őszinte kíváncsisággal. Azt én nem tudom, felelte az öreg harangozó. De hát miért nem? Maga mit csinál közben, Anti bácsi? Várom az amment, hogy mikor harangozhatok. Az öreg harangozó akkor már 50 éve csak várta az amment. Ő nem azért van egész közel a szószékhez, úrasztalához, hogy tudja, miről prédikál a lelkész. Neki harangoznia kell. És még büszke is erre. Ezt a történetet nem azért mondtam el, hogy valakit megbántsak, de rá kell döbbennünk, hogy igenis lehet, és tudunk palástal vagy palást nélkül Jézus közelében lenni úgy, hogy mégis távol vagyunk tőle. De miért viselkednek így a tanítványok? Azért, mert valamit elvárnak Jézustól. Ők úgy képzelik el a messiási birodalom eljövetelét, hogy a diadalmas messiás majd elűzi a római megszálló hatalmat, átveszi az uralmat, és abból világuralom lesz. A tanítványunk már jó előre, ahogy a politikában mondják, szeretnénk megalakítani az árnyék kormányt, és arra kíváncsiak, ki lesz ott a nagyobb. Szívünkre a kezünket. Nekünk talán nincsenek elvárásaink Jézussal szemben, hiszen az imáinkba is beleszövődik, Uram, add ezt, meg ezt, és kicsit haragszunk, neheztelünk, vagy nem is esik jól, hogy már mióta kérem és nem adod. Vannak elvárásaink, szeretnénk benyújtani egy számlát. Ajándékozzon valamit, legyen a megsegítőnk, átsegítőnk bajunkban, és ha nem segít, nem adja meg nekünk azt, amit mi előírtunk, akkor még talán el is maradunk a templomból. Jézus megváltó, nem kisegítő, neki nem lehet semmit előírni. A Gecsemáné kertben ő maga is így imádkozik. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Máté 26:39. Komolyan vesszük-e azt, amit talán gépiesen imádkozunk, legyen meg a te akaratod, atyánk, vagy csak úgy mondjuk a többi mondat között? Jézus a különös, szinte agresszív elvárásra, amivel a tanítványok elébe állnak, furcsa választ ad, amint az megvan írva Máté evangéliumának 18. részében, a 2., 3. és 4. versben. Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és azt mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Amikor erről a történetről elmélkedünk, általában azt találgatjuk, milyen is az a kisgyermek, amilyennél lennünk kell. Sok mindent mondtam, és írtam erről már magam is. A kisgyermeknek atya van. Atyánk-e nekünk az Isten? A kisgyermek bízik az apjában, még ha fenyegeti is, odabújik hozzá. Nem tart haragot, legfeljebb mérges, toporzékol, de 5 perc múlva terült. Sokszor megmondja az igazat, és a kisgyermek tud növekedni. Tudunk-e még növekedni? Elmondottam azt is, hogy Jézus nem gyerekességre bíztat, hanem a tiszta gyermeki magatartásra. Előbb felnőttnek kell lennünk, érettnek, nagykorúnak, hogy újra gyermekké lehessünk.
Csak a hitben, értelemben, szívben, érzelemben nagykorúságra jutott ember tud igazán újra gyermeki szívű lenni. Azonban eddig nem tettem határozott hangsúlyt valamire, amit most nagyon szeretnék kiemelni. Jézus így fogalmaz. Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Attól tartok, hogy eddig az és után következő mellékmondatra tettem a hangsúlyt. Pedig Jézus így kezdi. Ha meg nem tértek. Ráadásul itt egy sajátos, különös szót használ az eredetiben. Nem a máshol is szereplő metanóiát, ami teljes megtérést jelent, hanem megfordulásról beszél. Így fordíthatnánk. Ha meg nem fordultok azon az úton, amelyen jártok? A tanítványok ugyanis már egyszer megtértek, de úgy látszik, hogy a megtért ember is eltévedhet, mint ahogy ők sokszor eltévedtek, míg a Szent Lelket meg nem kapták. A katolikus egyházi hagyomány úgy tartja, hogy nem ismeretlen az a kisgyermek, akit Jézus ekkor magához hívott és az ölébe ültetett. Katolikus testvéreink szerint antiókiai Ignác volt ez a kiválasztott fiúcska, aki ezért kapta a Teoforosz melléknevet, ami annyit jelent, akit az Isten hordozott. Teoforosz nagy egyházatja lett, nagy író is, minden sorával Jézust dicsőítette, végül mártír halált halt Jézus nevéért. Semmi feltétele nem volt, Jézus hívta, ő gyermekded alázattal odament hozzá, és attól kezdve egy életen át kitartott Jézus mellett. Ezt a feltétel nélküli gyermekted lelkületet, antiókiai Ignác lelkületét és a tanítványunknak a pünkösd utáni gyermekded lelkületét kéri tőlünk számon az Isten. De ehhez nekünk is meg kell fordulnunk az úton, ha eltévedtünk. Ne vizsgálgassuk szüntelen a szívünkben, hogy ki a nagyobb, helyette a szívünket vizsgáljuk meg újra és újra. Tudjátok, ki a legnagyobb? Akinek egyetlen egy igazi nagy címe van, Isten gyermeke. Lehet amellett még sok szép földi címe, megszerezte, megdolgozott érte. Ne legyünk álszemérmesek, hogy az semmi. Bizony, aki megdolgozik valamiért, legyen az főművezetőség, vagy valami tudományos grádus. Tiszteletre méltó dolog, de ha csak annyi és szüntelen versenytárs, akkor bele lehet pusztulni. Ne azt kérdezzük szívünkben, ki a nagyobb, hanem azt, hogy ki vagyok. Isten gyermeke. Ezt a tisztségemet senki el nem veheti, innen el nem csaphatnak, nem nyugdíjazhatnak. Ezt a címem akkor kaptam, amikor az én Uram Jézus magához hívott, és én megváltoztattam érte az útamat. Isten kisgyermeke vagyok, és az vagy te is. Fehér hajjal vagy fekete hajjal, egyidősek vagyunk Isten előtt. Kedves atyánk, be sok energiánkat, be sok lelki erőt veszel tőlünk az, hogy ki a nagyobb. Be sok keserűséget, sok álmatlan éjszakát okoz sokszor. Uram, köszönjük, hogy együtt szégyenkezhetünk a tanítványokkal, miért lennénk mi különbek náluk. De köszönjük, hogy a Szentlélek vétele után már nem ezt kérdezték, hanem azt, ki tudna gyermekibb módon néked szolgálni, gyermeki lélekkel csak rád figyelni, Uram? Oldozz fel bennünket láncainkból, megkötözöttségeinkből, hiúságainkból, a ki a nagyobb vetélkedésből, és add nekünk a belső örömet, hogy hallatlanul magas égi tisztségünk lehet. Isten gyermekévé válhatunk mindnyájan. Ez az egyetlen tisztség, ami az Isten országában is érvényes. Amen.

0: Ezennel mai krédónk végére érkeztünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép napot kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszont hallásra.
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

0: Aranyszallagtár rovatunkat hallhatták.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: A következőkben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária.

Műsorunk folytatásában a Szentgellét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

amikor elvégezte Isten. Olvasom Mózes első könyve második részének 1-4 terjedő verseit. A teremtés 7. napja. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A 7. napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó

tomunkája után. Ez az ég és a föld teremtésének története. Szinte refrénszerűen hallottuk eddig, mondta Isten, és valami mindig lett. Eddig minden teremtési napnak volt valami tárgya, ám a hetedik nap, mintha csak függelék volna. De ha újra és újra elolvassuk bölcsőnk feliratáról ezt a négy verset, háromszor halljuk néhány soron belül ezt a szót, Isten. Félreérthetetlenül Isten a középpontja, tartalma ennek a napnak. Isten tölti meg a hetedik teremtési napot, és ad értelmet neki. Ha tudjuk, hogy a hetes szent szám, a teljesség száma az igében, akkor még inkább világossá válik ez. De hogyan értsük szövegünkből ezt az Istenre vonatkozó kifejezést, hogy megpihent? Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Talán elfáradt Isten? Pihenésre van szüksége? Ki akarja pihenni magát a teremtés munkája után? A Biblia jó néhány más helye egyértelműen utal arra, hogy nem erről van szó. Gondoljunk csak Ézsaiás próféta szavaira, hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Ézsaiás próféta könyve 40. részének 28. verse. Vagy gondoljunk magának Jézusnak egy kijelentésére, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. János evangéliuma 5. részének 17. verse. Martin Buber, a világhírű izraeli filozófus azt írja, hogy itt az ősi szó, a megnyugodott vagy megpihent, ilyen értelemben értendő, hogy ünnepel. Azaz, Isten ünnepelt a hetedik napon. Teremtési munkája után következő megszűnt vagy megnyugodott kifejezés tehát nem passzívum, hanem dinamikum és aktívnak kell értenünk. Világosan emlékszem édesapámra, ahogy egy-egy vasárnap délután leült kis kertünkben, orgonabokrai árnyékába, és hosszú-hosszú ideig valahova messze egy pontra nézett mozdulatlanul. Aki nem ismerte, a felületes szemlélő azt mondta volna, átengedte magát a teljes semmittevésnek. Mi, közvetlen hozzátartozói, mindig tudtuk, ilyenkor egy-egy vers születik. A teremtő nyugalom órái voltak azok, amikor megszűnt minden munkájától, és mégis valami történt benne. Ő így ünnepelt. Sokszor láttam Benkő Istvánt, egykori rákospalotai lelkészt, amikor káplánja voltam, ahogyan homlokát neki feszítette irodája ablakának, és nézett kifelé. Aki nem ismerte, azt hitte volna, de sok ideje van, csak úgy ott ácsorog. Én azonban már tudtam, hogy az a mozdulatlan kifelé bámulás, az befelé nézés, és éppen akkor születik egy nagyszerű szolgálat, prédikáció. Minden hasonlat reménytelen dadogás Istennel kapcsolatban, de valamiképpen mégis érzékeltetni akartam Martin Buber szó egzegézisét, amikor a hetedik nappal kapcsolatban Isten ünnepléséről beszél, s így Isten aktív nyugalmáról. Majd azt olvassuk az ősi szövegben, hogy Isten megáldotta a hetedik napot. Így is mondhatnám,
megáldotta vele az embert. Úgy, hogy a hetedik napon saját nyugalmát meg akarja osztani az emberrel. Nagyon emberi módon és nyelven szólok Istenről, de hogy tehetném másképp? Isten velünk akar ünnepelni, ünnepelve pihenni. Velünk, gyermekeivel, akiket képére és hasonlatosságára teremtett. Vagy így is mondhatnám, megosztja velünk a napját. Még egy meglepetés ér itt bennünket. Az ember teremtése után tüstént arról olvasunk, hogy Isten megszűnt minden munkájától, azaz Isten ünnepli a hetedik napot. És most azt mertük állítani, hogy ebbe Isten belekívánja vonni az embert. De hiszen az ige szerint az ember még semmit sem teljesített, és már is Isten ünnepe vár reá? Vagy ez volna az igazi és isteni sorrend, hogy előbb Istennel együtt ünnepelni a szent és aktív nyugalomban, és aztán jöhet minden más, aztán jöhet a munka? Míg bölcsönknek ezt a sajátos üzenetét olvasgattam, és ezen a különös sorrenden gondolkodtam, ismét egy kedves, segédlelkész koromból való emlék merült fel bennem. Szabó Miklósnál, a Rákospalota újvárosi lelkipásztornál egy kopott és éhes tekintetű ember jelentkezett valami munkára. Jó, mondta Miklós bácsi, áshatna a kertben. Aztán alaposan megnézte a mi emberünket, intett neki, bevitte az üveges verandára, leültette, szólt a feleségének, és ennivalót tett az ember elé. Az mohón és kiéhezetten esett neki az ételnek. Utána behuny szemmel üldögélt, arcát a veranda ablakán betűző nap felé tartotta. Ezt látván a harangozó imígyen fette meg a lelki pásztort. Nem jól van ez így, nagy tiszteletű úr. Nem ez a rend, hanem az, hogy előbb dolgozzon az ember, aztán egyék és pihenjen. Miklós bácsi a tőle megszokott derűvel válaszolt. Most ez a rend, Matula bácsi. Mosolyogtunk ezen, de szívünk mélyén, a harangozó és én is, nemigen adtunk igazat Miklós bácsinak. Ma már tudom, hogy Miklós bácsi az Isten, az igazi agapé szentséges rendje szerint cselekedett. Előbb a pihenés, aztán a munka. Most ebből az isteni sorrendből, bölcsőnk feliratából is értem, hogy miért a hét első napja a pihenésünk napja, a vasárnap, és miért nem az utolsó. Azért, hogy az érettünk és számunkra megáldott és a vele együtt eltöltött aktív pihenésből, ünneplésből léphessünk be a hétköznapok munkájába és erőfeszítésébe. Most értem csak igazán, mit jelent ez a sorrend, hogy mi így kezdhetünk, tőle indulhatunk ki a vele töltött ünneplő pihenésből. Igen. Áldásunkra adta ezt a napot, ezért is áldotta meg, önmaga lényével áldotta meg, s azért áldotta meg, hogy áldásunkra is legyen. Egyszer egy lelkipásztor felkereste egyik hívét, meg akarta hívni egy vasárnapi úgynevezett csöndes napra, hogy részt vegyenek együtt Isten ünneplésében. A hívőnél barátokat talált, éppen vidáman iszogattak. De a lelki pásztor mégiscsak előhozakodott a meghívással. Jöjjön el, mondta, meglátja, áldására lesz. Amikor elment, a barátok gúnyolottak felette,
és kórusban mondogatták: No, nem velünk jössz egy jó kis hétvégi kikapcsolódásra? Menj csak a papoddal, áldásodra lesz. Addig gúnyolódtak, amíg az ember dühösen kijelentette: Igenis, elmegyek a papom meghívására. De ezt csak dacból mondta, nem szívből. Szíve mélyén ő is szívesen ment volna velük a férfi kiruccanásra. Amikor este hazament a csendes napról, ahol nem is érezte magát rosszul, felesége halálsáppattan várta az ajtóban azzal a hírrel, hogy barátai ittasan vezették hazafelé az autót, és karamboloztak. Egy meghalt közülük, a többiek pedig súlyos sérülésekkel kórházban fekszenek. A férfi dermedten állt az ajtóban, és újra meg újra hallotta a szót: Jöjjön el, áldására lesz. Valóban áldására lett, mert ettől a naptól kezdve nem vikendje volt többé, hanem vasárnapja, úrnapja, az aktív pihenés, a lélekerők csöndes összegyűjtésének napja, és nem az esztelen szétszóródásé. Isten nem csak megáldotta ezt a napot, hanem azt olvassuk bölcsőnk feliratában, hogy meg is szentelte. Eddig is szüntelenül látnunk kellett, amíg a teremtési napok szövegét tanulmányoztuk, milyen hallatlan agapéval védi az életet, az embert a Teremtő Isten. Védi a földet az éggel, védi a száraz földet a tengerektől, s ezzel a megszenteléssel is az embert védi a Teremtője. A hetedik napon az embert önmaga ellen védi, hogy legyen egy napja, ami szent, megszentelt. Erőgyűjtésre, új lendületre, feltöltekezésre, csöndre, a vele való együttlétre. Nem tragikus, hogy minden remek szociális intézkedés ellenére, mint például az ötnapos munkahét bevezetése, és minden gépi segítség ellenére, ami mind az embert szolgálja, a modern ember mégis egyre fáradtabb és egyre hajszoltabb, s a munkapszichológusok szerint éppen a hétvége után hétfőn a legkevésbé termékeny. Ekkor a legtömöttebbek az orvosi rendelő intézetek. Miért? Mert tragikusan elfelejtkezünk erről a sorról bölcsőnk feliratán, hogy azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt. Igen, megáldotta a hetedik nappal az embert, de azért, hogy azt meg is szentelje az ember. A megszentelt nappal szentül éljen, hiszen érte van az emberért. Egyszer akaratlanul tanúja voltam a villamoson egy házaspár beszélgetésének. Azt kérdezte a fiatalasszony a férjétől: Mit csinálunk vasárnap? Hova megyünk? A fáradt és elgyötört arcú férfi azt mondta: Semmit sem csinálunk, otthon maradunk és pihenünk. Egy kicsit kiülünk a kertbe. Meg vagy őrülve, csattant rá az asszony. Aztán elsodródtam tőlük, többet nem hallottam. De ez a méltatlankodás bennem maradt, hogy meg vagy őrülve? Magamban arra gondoltam: Még nincs, még éppen nincs megőrülve, de ha így folytatják, hamarosan ideggyógy intézeti töltelék lesz. Pontosan ez ellen véd bennünket Isten azáltal, hogy megszentelte a hetedik napot, hogy mi is megszenteljük azt. Nem csak úgy, hogy halálos fáradtan végig alszunk egy vasárnapot,
vagy elpilledve pizsamában üldögélünk a kert sarkában, hanem ünnepes, szent aktivitással, együtt ünnepelve az ünneplő Istennel, Isten ünnepén. Észrevettem egy vasárnap, hogy valaki magába roskadva ül az egyik templomi széken, maga elé néz, nem énekel. Hazafelé menet, utolértem a busz megállónál. Megkérdeztem, hogy valami nagy bánata van-e. Nem, nincs, mondta, csak halálosan fáradt vagyok. De mégis, és minden vasárnap, ha vonszolom is magam, de kijövök ebbe a kis templomba, mert ez az egy órám a héten, amikor mozdulatlanul és csöndesen ülhetek. Amikor nem hajszol semmi, senki, s ha olykor nem is tudok végig figyelni az egész igehirdetés alatt, mondta kissé mentegetőzve, azért egy-két mondatot mindig elkapok, s az is elég egy hétre, az tartja bennem a lelket. Ezért adta Isten nekünk ezt a napot. Megáldotta és önmagával szentelte meg, hogy tartsa bennünk a lelket életre és örök életre.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt, felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Amikor Isten elvégezte című rész felolvasta a rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária. A következőkben a napáhítata csendül fel.

A mai Áida címe, hálaadás előre. Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokba kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. Márk evangéliuma 11. fejezetének 24. verse.

A mai áhítat szerzője Márták Kuszi Manó, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Mindannyian mondtunk már olyan imát, amire látszólag nem érkezett válasz, és ez megnehezíti a mai igevers teljes elfogadását és gyakorlatba ültetését. Úgy érezhetjük, hogy imáink nem találnak meghallgatásra, amikor nem kapunk választ belátható időn belül. Én azonban egy új módszert gondoltam ki, melyet Márk evangéliumában olvasható igék iklettek. Korábban mindig elképzeltem azt a személyt, akiért imádkoztam az aktuális problémáival együtt, legyen az betegség, gyász, párkapcsolati vagy anyagi gondok, és kértem Istent segítsen szükségeiben. Most azzal kezdem, hogy kérem Istent, adja meg azt, amire szüksége van. Majd megköszönöm, hogy meghallgatta az imámat, és bízom abban, hogy Isten a maga idejében és módján gondoskodik az illető szükségleteiről. Amikor így imádkozom, könnyebben el tudom képzelni a személyt, akiért imádkozom, hogy meggyógyul.

Ma előre megköszönöm Istennek, hogy meghallgatja imáimat. Hangsúlyozza Mártákus Imánó, Amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akiknek nehézséget jelent az imádkozás.

A napáhítat áthallhatták jó magam tolmácsolásában. Ez a reggeli műsorunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várom Önöket. Máté evangéliumának 19. fejezetének 14. versével búcsúzom Önöktől. És így szól. De Jézus ezt mondta. Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Indítsuk ezzel az idézettel a napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Békesség Istentől kellemes vasárnapot kívánok. Viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd,

eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjét hallhatják. A Teológiai Intézetben 11 óra 15 perctől Balogh Csaba tartja az istentiszteletet. A Farkas utcai templomban 10 órától és délután 6 órától Telegdi István prédikál. A Gyöngyfalvi úti templomban reggel 10 órától Sebestyén Ákos hirdeti az igét. A Kétágú templomban reggel 10 órától a 140 éves Betlen Kábor földész dalkör megünneplése lesz Székely József lelkipásztorral. Délután 6 órától pedig kórus találkozó Batiz Andrea lelkipásztorral. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától szintén Batiz Andrea tartja az istentiszteletet. A Hídhevei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi, vagyis Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi templomban reggel 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál. Az Éresztelepi templomban reggel 10 órától Farkas László tartja az istentiszteletet. A Kerekdombi templomban pedig reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba hirdeti az igét. Szamosfalvai templomban reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton prédikál. Kölesföldi templomban pedig reggel fél 10-től Péntek Márton hirdeti az igét. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától Barta István, még délután 6 órától Simon János tartja az istentiszteletet. Tóvidéken reggel 10 órától Bántó Tamás Csillai hirdeti az igét. A Törökvágási templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter prédikál. A Kolozs-Monostori templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Gede Csongor tartja az istentiszteletet. Százfenesen reggel 10 órától és délután 6 órától Máté István hirdeti az igét. Kisbásban 10 órától Oláh József prédikál. Apahiden pedig reggel 11 órától Sikó Csaba hirdeti az igét.

Most pedig lássuk a római katolikus egyházak miserendjeit. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától László Attila főesperes tart misét. 18 órától celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis piarista templomban reggel 8 órától Círják Ottó celebrál. 9:30-tól román nyelven Popesc Mihajica Krisztián, 17 órától francia nyelven Böszörményi Géza szolgálnak, míg 19 órától az egyetemisták miséjén Molnár Leher tartja a misét. A Ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a misét szelebrálják a ferences szerzetes papok, követhető a kolozsvári ferences YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal szolgál. A Fájdalmas Szűzanya Monostori úti templomban reggel 9 órától Székely Dénes celebrálja a misét. A Kolozs Monostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban pedig 11 órától Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágyi utcai templomban reggel 9 óra és 10 óra 30 perctől Vizi Zakariás tartja a misét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban reggel 9 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok tartják a misét. Szent József templomban az Írisz telepen 10 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok celebrálják a misét. A Szent István templomban a Dunád úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor szolgál. A mai napon a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmise lesz, Ferenc Antal celebrálásában.

Most pedig lássuk az unitárius egyházak istentiszteleteinek menetrendjét. A belvárosi templomban reggel 11 órától Jobbágy Júlia szolgál. Az Írisztelepi templomban reggel 11 órától Mezei Csaba prédikál. A monostori templomban pedig délután 3 órától Rűz Fogarasi Tibor tartja az istentiszteletet. Az evangélikus egyházban reggel 10 órától kerékgyártó imola tartja az istentiszteletet.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat május 31-én, vasárnap éli műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Máté evangéliumának 19. fejezetének 14. versével köszöntöm Önöket, és így szól. De Jézus ezt mondta, engedjétek és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom önöket a következő 3 órában. Hamarosan istentiszteletet közvetítünk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Iriszelepi Református Egyházközségben. Igét hirdett Farkas László lelkipásztor. 13 óra 20 perckor a mai vasárnapi beszélgetés rovatunk vendége, a nemrég Széchenyi díjjal kitüntetett Dávid Gyula, erdélyi magyar irodalomtörténész, szerkesztő és műfordító. Az erdélyi magyar irodalomtudomány egyik meghatározó alakja. 14 óra 15 perckor versrovatunkat közvetítjük, melyben Macsida Jenő Templomablak című költeményét hallgatjuk meg. Ezt követően a zenélő köntös műsorunkat közvetítjük, melyben ma a klasszicizmus atyának tekintett Joseph Haydn zeneszerzőről lesz szó. Végül pedig a napáhítatával zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom ma önöket, ha tehetik, tartsanak velem!

A következő egy órában istentiszteletet közvetítünk, melyet ma délelőtt rögzítettünk a kolozsvári Risztelepi Református Egyházközségben. Igét hirdet Farkas László lelkipásztor. A felvételt Szegedi Csaba készítette.

Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, ami megváltónktól. Amen. Szeretett testvérek, kezdőénekként énekeljük a 151-es énekünk első versét. A 151-es énekünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelének 14. fejezetében, 5-től 12-ig terjedő versekben. Van, aki az egyik napot különnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának tart minden napot. Mindenik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrét különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a halottakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el a testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr. Bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv vallja majd, hogy én vagyok az Isten. Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozni tudjon gazdagon a mi szívünkbe, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor itt szól mi hozzánk, ami Urunk az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásában a 477. dicséretünket énekeljük.
a 477. dicséretünknek mind a három versét. Az első vers így kezdődik: Isten szívén megpihenve, fogjon szívünk egybe hát.

Csendesedjünk el imádságra. Mindenható és örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked Szent Háromság vasárnapján, hogy te nem távoli Istenként vagy jelen a világunkban, életünkben, hanem ott vagy a te megszólító szereteteddel, amellyel közel hajolsz hozzánk. Köszönjük, hogy te vagy életünknek a forrása, a megtartója és reménysége. Te látod mindannyiunk életében, hogy vannak kérdések, amelyekre keressük, és olyan nehezen találjuk meg a választ. Vannak terhek, amelyeket csendben hordozunk, vannak félelmek, amelyeket sokszor nem tudunk kimondani. Kérünk most csendesítsd el szívünket, és vedd el aggodalmainkat. Nyisd meg életünket és lelkünket a te ígéd előtt, hogy halljuk és megértsük mindazt, amit te személyesen akarsz nekünk ma üzenni. Áld meg azokat az otthonokat is, ahol ma hallgatják a te beszédedet, vagy a kórházi ágy mellett is te állj meg, vagy áld meg azokat, akik a rádió hullámhosszán követnek bennünket, vagy az interneten hallgatják ezt az Isten tiszteletet. Hadd érezzük meg mindannyian, hogy te közeledsz most hozzánk. Szent lelkeddel hajolj hozzánk, kegyelmeddel ölej át, hogy érezzük, hozzá tartozunk, tiéd vagyunk mindannyian. És ebben a csendességben arra kérünk, hallgass meg imádságunkat, áld meg Isten tiszteletünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Igehirdetésre készülve a 461-es énekünk első két versét énekeljük, a harmadikat pedig igehirdetés után. 461-es énekünk első két versével dicsérjük az Urat. Az első vers így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem.

Szeretett testvérek, a mai napra kijelölt igerészünkből olvasom Isten bennünket megszólító igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelének 14. részében, annak a 7. és 8. versében. Hogy a fent megnevezett helyen, vagyis Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelének 14. részében, annak 7. és 8. versében miként van megírva az Úr igéje. Felolvasom előttetek, jöjjetek, hallgassuk figyelmes szívvel és alázatos lélekkel. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Tehát akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Irisztelepi templomunkba, és mindazokat, akik a rádió hullámhosszán vagy az interneten keresztül követik az Isten tiszteletünket. Szent Háromság vasárnapjára ébredtünk, és újra rácsodálkozhatunk az Isten titkára. Az ember szeretné értelmével, az egész lényével megérteni azt, hogy kicsoda is az Isten. Szeretné felfogni az Istennek a nagyságát. De sajnos az emberi értelmünk kevés ahhoz, hogy mi be tudjuk fogadni az örökkévaló Istent. És mégis az életünk csodája az, hogy ez az örökkévaló Isten lehajol hozzánk, és nem marad távol az életünktől. Mert minden napon jelen van az életünkben. Isten nem úgy van jelen az életünkben, mint egy ítélkező uralkodó, egy fenyegető, hogy majd aztán elszámoltatlak én a vétkeidért és bűneidért, hiszen ezt látjuk a világban, hogy hatalomra jutott emberek ilyen dolgokra képesek. Nem hiába mondja a közmondásunk, hogy adj hatalmat az ember kezébe, és megismered, hogy kicsoda. Isten tehát nem ilyen jogát és hatalmát fitottató Istenként van jelen, hanem atyaként hordoz bennünket, a fiaként mellénk áll, és szent lelkével munkálkodik minden napon az életünkben. És ha ezeket megértjük, akkor bizonyára felmerül most bennünk az a kérdés, hogy hogy van és hol van jelen Isten az én életemben. Pál apostol a felolvasott igéből pontosan erre ad választ. És én ezt három csokorba szedett, így is mondhatnánk, ige részletben szeretném előttetek elmondani. Az első, azt fogalmazza meg, hogy ne ítélkezzünk. A második, hogy Istenei vagyunk. A harmadik, hogy a hit türelemben és a megbékélésben lesz igazán látható. Most vegyük sorba mindezeket. Hát elsősorban ne ítéljünk egymás felett, olvasuk, mert nem látjuk a teljes képet. Pál apostol idejében is a gyülekezetben parázs viták voltak. Egyesek azt mondták, hogy kell az eledelekbe válogatni, mások, hogy a napokat kell tartani, és mind a két vitafél a maga igazát próbálta bizonygatni, és a másik igazát elvetette. Hát a vita tárgya nagyon fontos volt, mert mindenki a maga szemszögéből nézve a dolgot, azt szerette volna, hogyha a másikat rákényszeríti arra, hogy másképpen gondolkodjon, mint ő. És ezért születtek meg az ítélkezések. És Pál apostol itt nem csak úgy általában beszél az ítélkezésről, hanem a különbözőségekről, ahogyan különböző módon gondolkodtak és gondolkodunk ma is emberek bizonyos dolgokról. Ugyanarról a dologról hallunk, és mégis másféleképpen értjük meg ezt. Sajnos nem csak abban a világban voltak viták, hanem a mai világunk sincs távol ettől. Ma sincs másként, hanem ma is jelen vannak ezek a dolgok, és bizony nem hiába mondja az apostol, hogy ne egymás bírálják a gyülekezeti tagok, hanem
először is az Urat keressék. Őszintén, mi is nagyon sokszor kerültünk olyan élethelyzetben, hogy rólunk véleményt alkottak emberek. Vagy mi magunk is alkotunk véleményt, hiszen ebben a világban minden ember a maga felfogása szerint él, és megvan a véleményünk a családtagjainkról, a gyülekezetünkről, hát az utcánkban élő emberekről, szomszédokról, vagy éppenséggel a mindennapi életben találkozó emberekről, akikkel találkozunk bevásárlóközpontokban, utazás közben. És ha őszinték vagyunk, akkor el kell mondanunk azt, hogy mi magunk is megfogalmazunk olyan ítélkezéseket, amik első látszatra bennünk megfogalmaznak. Nem biztos, hogy helyesek. És most egy kicsit gondoljunk arra, amikor bennünket ítéltek meg az emberek, milyen kellemetlen volt, mennyire fájdalmas volt, és mennyire nem kellemes érzés az, amikor az ember felébred olyan megítélés helyzetbe, és egy olyan képpel önmagáról, ami nem is ő. Éppen ezért eszembe jut egy történet egy olyan emberről, aki a vasútállomáson kopott ruhába várakozik, magába roskadva. És az emberek rátekintenek. És egyesek azt mondják, hogy egyedül van. Úgy kell neki, bizonyára rászolgált az életével. Ezért csak azt kapja vissza az élettől, amit ő maga magként elvetett. De hogy beszédben legyenek ezzel az emberrel, akkor derül ki, hogy ez az ember éppen aznap temette el a feleségét. És egy egészen más kép alakult ki róla. Milyen gyorsan alkotunk, tehát elhamarkodottan véleményt a másikról. De Isten nem így tekint ránk. Ő az egész képet látja. Nem a mi gyengeségeinket pusztán, és nem azt, amire úgymond csak hajlamosak vagyunk, hanem ő kibunkálja bennünk a jót is. Ő azt is látja, amit nem láthat a másik ember szeme. Látja a csendes küzdelmeinket. Látja az éjszakai gondolatainkat, fáradtságunkat, látja az emberi könnyeket, amit nagyon sokszor elfedünk az embertársaink előtt, és látja sokszor a ki nem mondott fájdalmainkat is. Előtte a mi életünk nyitott könyv. És talán ma is van közöttünk olyan ember, aki kívül mosolyog, de ott legbelül csak ő maga tudja, hogy miként és hogyan hordozza az életnek a nehézségeit és a kimondhatatlan fájdalmait. És nem hiába kérdezi Pál apostol a gyülekezettől ezt, hogy ki vagy te, hogy megítéled a másik embert. Mert ki vagyok én ember, aki veszem a bátorságot, hogy a másik ember életéről ítéletet mondjak. Enyém az ítélet, mondja az Isten beszéde. A mi feladatunk pedig az, hogy az Istent keressük. Úgy, ahogy az előbb is hallhattuk. És talán a Szent Háromság vasárnapjának ez az egyik nagyon erős üzenete, hogy a keresztény embernek nem a másikat kell bírálnia, hanem minden élethelyzetben az Istent kell keresnie. Te is ezt teszed? Én is ezt teszem? Vagy egészen másféleképpen gondolkodunk, úgy, ahogy Pál apostol korában gondolkodtak ott a római gyülekezetben. Mindenki a maga belátása szerint. És ha tovább megyünk az igényben, akkor azt kell látnunk, hogy Isten kimond egy nagyon fontos dolgot az emberről. Az, hogy az ember ő hozzá tartozik. És a textusunk egyik nagyon fontos képe ez, talán mondata ez, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. És ez nem csak egy kijelentett isteni szó, hanem igazából ez a mi vigasztalásunknak is az ereje. Mert amint vagyok, és ahogy vagyok, az istenéi vagyok. Az én atyámi vagyok. Nem egy magára hagyott, nem egy elfeledett valaki, hanem Istennek az a gyermeke, akire az Isten gondot visel. És nagyon jó lenne ezt megértenünk, hogy Isten
Krisztusban egy olyan tervet készített el, amely által bennünket, akik távol valók voltunk, mert bennünket eltaszított a bűn őtőle, és elválasztott egymástól is, visszavásárolt, hogy az ő tulajdona legyünk. És ha ezt megértettük, akkor mindjárt bennünk ott van a következő kérdés, hogy hogyan tapasztalom meg én, ember, hogy az Istené vagyok? Hogyan van jelen tehát Isten az életemben? És akkor hadd mondjak egy másik példát. Mindannyian bizonyára ismerjük a félelmet. Mert a félelem hozzátartozik az életünkhöz. És egy zajos nap után eljön az estének a csendessége. Sok gonddal és bajjal küszködve hányszor kérdezzük meg, hogy mi lesz velünk. Vagy az, hogy meddig tart az erőm, hogy elhordozzam azt a terhet, amit hordozok. Vagy ha megöregszem, ki lesz mellettem. Vagy ha megbetegszem, ki segít nekem. Kiad egy pohár vizet, kinyitja be az ajtómat, ki köszönt, ki kérdezi meg azt, hogy van-e ennivalód. Ki hallgat meg engem. Sokan ismerjük ezt a csendet, és nagyon sokan félünk ettől a csendtől. Mert belülről kérdéseket tesz fel. Talán sokan emlékeznek közülünk arra akkor, amikor az emberi élethelyzetünkben gyermekként úgy elvesztöttünk a szülők mellől. És egyszerre csak úrrá lett rajtunk a félelem. És bizonyára ti is, mint szülők, emlékeztek arra, amikor elveszítettétek gyermeketeket. Pillanatok műve ez. És úrrá lett a félelem. Mi magunk is szülőként átéltünk azt, amikor a közbűső lányunk egyik szempillanatról a másikra szinte eltűnt mellőnök a bevásárló központba, 6 felnőtt mellől. És azt kérdeztük, hogyan lehetséges. És visszamentünk azon az útvonalon, ahol jöttünk, és íme megtaláltuk őt ott, ahol a banánok voltak, és ott állt, és várta, hogy valaki ad neki egy banánt. Tehát a fájdalom, a félelem ott van az életünkben. És az emberi életünk nem kerülheti ki ezt. Nagyon sokszor a fájdalom úgy is jelen van az életünkben, mint iránytévesztés. Amikor eltévesszük az irányt. Nem a jó irányba haladunk. Nem értjük, mi történik velünk. Nem látjuk az összefüggéseket a dolgokban. És nem látjuk a jövendőt. És akkor nagyon beszűkül a világ. Nagyon magára marad az ember, és ha magunkra maradtunk ebben a világban, a magány érzet az egyik legnagyobb teher az ember számára. De azt mondja az Isten beszéde, hogy az Isten nincs távol tőlünk. Ő nem veszít szeme elől bennünket. Mi elveszíthetjük egymás szem elől, de ő nem veszít szem elől bennünket. Ő soha nem téveszti el az út irányt. Sajnos mi emberek sokszor eltévesztettük az út irányt. És milyen jó, hogy olvashatjuk Pálnak a tollából a következőt, az Úréi vagyunk. Nem azért, mert erős a hitünk, hanem azért, mert erős az Istenünk, aki megtart karjaiba bennünket. És nem csak akkor, amikor erősek vagyunk, amikor bizonyosak vagyunk a dolgokban, és nem csak akkor, amikor az életbe, így is mondhatnánk, dübörök körülöttünk az élet, és mi céltudatosan haladunk az Isten célja felé, hanem akkor is, amikor elfáradunk, amikor betegek vagyunk, akkor is, amikor összeesünk, amikor összeroskadunk hitben és a terhek hordozása alatt, akkor, amikor sírunk, akkor, amikor magányosak vagyunk, akkor is ott van velünk az Isten. És ez olyan, mint amikor a gyermek elalszik az édesanyja ölébe, mert nem kell félnie és biztonságba érzi magát. Mi is ott vagyunk az Istenünk kezébe. Az Isten tenyerébe metszett bennünket. Mégpedig Krisztus keresztfeszítése által. Pál apostol tovább megy az ígében, és azt mondja, akár halunk is. Nem csak akár élünk, hanem még a halálba is az Istenéi vagyunk. A keresztény hit nem tagadja, testvéreim, a halált, és nem tagadja a halál fájdalmát. És nagyon sokkal megtapasztaltuk ezt, hogy mit jelent ravatal mellett állni, és mit jelent hazamenni,
az otthoni csendbe egyedül. De ott van velünk az Isten. Nagyon sokan ismerjük ezt az érzést. De az ige azt mondja, hogy az úréi vagyunk. Az ilyen élethelyzetben is. Luther Márton mondta egyszer a következőt, a keresztény ember úgy élhet és úgy halhat meg, mint akit Krisztus kezébe tett az Isten, mint aki Krisztus kezében van. Legyen ez a mi hitvallásunk is. Krisztus kezében vagyok, akár élek, akár halok. És legyen ez valóban vígasztalás is számunkra, sőt, ennél több, legyen a hitünknek a fundamentuma, épüljen a minden nap a mi bizalmunk az Isten felé, és ezáltal legyen eredményes a mi hitünk is. És tudnunk kell egy dolgot. Mégpedig azt, testvérek, hogy mi elengedhetjük az Isten kezét, és nagyon sokszor megtettük ezt. Mert az ember a maga feje szerint sokszor úgy dönt, hogy másféleképpen látja az életet. Kipróbál más útat is, mint amit az Isten kijelölt előle. De az Isten fia nem engedi el a kezed. A Krisztus ott van, és kezébe tart bennünket. Végül pedig ott van a harmadik csokor, amelyben arról hallhatunk, hogy a hit akkor lesz igazán láthatóvá az életünkben, ha türelemben és megbékélésben lehetünk. Először is egymással és ugyanakkor Istennel is, mert a kettő együtt jár. Az az ember, aki nem tud megbékülni az Istennel, az nem tud megbékülni önmagával sem és embertársával sem. Nem hiába szólít fel oly sokszor, hogy béküljünk meg az Istennel a Szentírás alapján a tanító. Megbékültél-e az Istennel? Kibékültél önmagaddal? Akkor békülj ki embertársaddal is. Ha pedig mindannyian ugyanahhoz az Úrhoz tartozunk, akkor egymásra tekintettel kell lennünk, hogy a másik is az Isten gyermeke. Nem mondhatok mást róla. Nem ítélkezhetem felette, mert van neki-e ura. Megbékélés azt jelenti, hogy eszembe jut, hogy valakinek, vagy valaki felé adósságom van. Volt egy jó kapcsolatunk, és aztán valami miatt megromlott. Eltávolodtunk egymástól. És utána eszembe jut az az idő, amikor nagyon közel voltunk egymáshoz. Nem várom azt el, hogy a másik közeledjen. Hanem legelőször, hogyha van lehetőségem, felveszem a telefont. Vagy ha nem, felkeresem. Ez az első lépés ahhoz, hogy a másik felé jelezzem azt, hogy nekem fontos, ami a múltban történt. Hogy ne maradjon úgy, ahogyan most van az élethelyzet. Egy idős lelkipásztor mesélte azt, hogy két testvér hosszú éveken keresztül az öröklésdési vagyon miatt összeveszett egymással. De banális kis dolgon. És elteltek az évtizedek, és elhidegültek egymástól. Nem szóltak egymáshoz. És egyszer csak hírül adják, hogy az egyik halálosan megbetegedett. A másik félretette a büszkeségét, és azt mondta, elmegyek és felkeresem. Megtette az első lépést. Még ezzel nincs rendezve az ügy, de már elkezdődött Isten lelkének a munkája az életükbe. Te megtetted a másik ember felé az első lépést? Mert ottal megtesszük a másik ember felé az első lépést, ott Isten lelke az elkezdett munkát bevégzi. Régi sebeket bekötözi, az emberi életeket helyreállítja. Nem teszi a dolgokat meg nem történté, mert megtörténtek dolgok, de megbocsáthatóvá teszi. És egymás terhét hordozva, testvérek, itt tanuljuk meg a másik embert is tisztelni és szeretni. Tehát a hit ott látszik meg, ahol az ember türelemben és megbocsátásban, megbékélésben a másik ember felé a mindennapi életét úgy tudja élni, hogy abból lássák a másik emberek, hogy Isten neki megbocsátott, és ő is megbocsát a másik embernek. Szent Háromság vasárnapjának ez az igazi örömhíre tehát, hogy az Isten nincs távol tőlünk. Isten ismer bennünket, és karjaiba tart mindannyiunkat. Isten hordoz bennünket.
Ezért nem vagyunk egyedül a világban. Még akkor is, ha egyedül lakunk egy otthonban. Nem véletlen, hogy a református hitünknek, még Heidelbergi Káténak az első ugye, felelete így fogalmaz. Az az egyetlen vigasztalásom életemben és halálomban, hogy testestől, lelkestől nem magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Milyen drága ez a mondat. És milyen bátorításként áll előttünk. Hadd szólaljon meg belőle a vigasztalás mindannyiunk felé. Akár élünk, akár halunk, ahogyan Pál apostol is leírta, az úréi vagyunk. Ez ad békességet a szívnek. Ez ad nyugalmat a léleknek. Ez ad reménységet a reménytelen élethelyzetekben, és ez ad erőt, ha megfáradunk. Ez ad hitet a mához, a hónaphoz, és az életünk végéhez is. És kedves testvérek, mondjuk ki minden nap ezt. Akár élek, akár halok, én az Úré vagyok. És akkor Isten lelke visszhangozni fog bennünk. Hitáltal felépíti azt a belső bizalmat Isten felé, hogy az életem kezdete, az életem vége is mindkettő az Isten kezében van. És higgyük el, jó kezekben van az életünk. Boldog az az ember, aki ilyen bizalommal tekint az ő Urára, Istenére. És ez a boldog ember, te lehetsz, én lehetek testvérem. Vigyük tovább tehát ezt a drága hitet, és mondjuk minden napon, ha kell reggel, ha kell délbe, ha kell örömben, ha kell éppen próbák között is, nem önmagamé vagyok, hanem az Istené vagyok. Amen. 461-es dicséretünknek harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik. Veled megfeszített új életben, élek most nem én, te élsz bennem.

Áldott Istenünk, menye, édesatyánk, hálát adunk neked, hogy nem hagysz magunkra a magunk küzdelmében, ebben az emberi életben. Köszönjük, hogy életünk minden helyzetében jelen vagy. Jelen vagy az örömben és a bánatban, az erőben és a gyengeségben, az életben és a halálban. Köszönjük, hogy ma is emlékeztettél bennünket arra, hogy nem magunkéi vagyunk, hanem hozzá tartozunk, a tiéd vagyunk. Kérünk, formáld át hitünket, és erősítsd a mi szívünket. Taníts bennünket úgy élni, hogy ne ítélkezzünk ebben a világban a másik ember felett. Taníts ítélet helyett irgalomra, és a távolságtartás helyett a szeretetre és a közelségre. Áld meg családjainkat. Áld meg azokat a helyeket, ahol a csend és a fájdalom van. Áld meg az időseket, akik egyedül vannak. Áld meg a betegeket és a gyászolókat. Légy közel mindazokhoz, akik most hallgatnak téged. Itt a templomban, vagy utazás közben, vagy otthon, vagy kórházi ágyon, vagy magányban. Köszönjük, hogy ma a rádión keresztül is elküldted üzenetedet számunkra. Add, hogy életünk tükrözze a te szeretetedet. És úrunk, kérünk, maradj velünk minden napon, mert a tieidek vagyunk, akár élünk, akár halunk. Így kérünk, hallgass meg bennünket és imádságunkat. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek, testvérek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csöndbe, magunkba szállva. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Jöjjetek, testvérek, mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmainknak a felsejpénzét, a beszolgáltatott egyházfenntartó járulékot és a testvéreknek az adományát. Köszöntjük ma is születésnapjukat, névnapjukat ünnepel testvéreket, az elhunytainkra pedig gondoljunk kegyelettel. Örömmel hirdetem azt, hogy házasságkötési áldást kér a következő jegyes pár: Kis Lóránt Sándor és Dávid Andrea Melissa ezúttal hirdetetnek harmadjára. Isten áldja meg vasárnap megáldásra kerülő szombaton sorra kerülő házassági megáldásukat. Hirdetem azt a gyülekezetnek, hogy a választók névjegyzékét összeállított a presbiterium, ki van függesztve, megtalálható a gyülekezeti terembe. Ezt két héten keresztül megnézhetjük. Nőszövetséget is hirdetjük a következő hétre, úgy tudom, hogy a testvérek, nőtestvérek szeretnének tartani, tehát akkor a rendes megszokott időben szerdán találkozunk. Isten áldja meg életünket. Végül Isten dicsőségére, lelkünk épülésére a 412-es énekünket énekeljük. 412-es énekünknek mind a három versét, az első vers így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel.

Végezetudjátok, tegyünk vallást a mi hitünkről elmondván a Heidelbergi KT bizonyság tételét. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esettik a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva.

Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Fordítsa az Úr az orcának világosságát terejád, és könyörüljön rajtad. Adjon az Úr néked békességet. Amen.

Az előzőekben Isten tiszteletet sugároztunk, melyet ma délelőtt rögzítettünk a kolozsvári Iriszelepi Református Egyházközségben. Igét hirdetett Farkas László lelkipásztort. A felvételt Barabás Ábel készítette.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit május utolsó napján, vasárnap déli műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

Ma Máté evangéliumának 19. fejezetének 14. versével köszöntöm Önöket, és így szól. De Jézus ezt mondta, engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő két órában. Hamarosan vasárnapi beszélgetés rovatunkban Dávid Gyula irodalomtörténésszel készült beszélgetést hallgatjuk meg. 14 óra 15 perckor vers rovatunk következik, melyben ma Dzsida Jenő Templomablak című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perckor pedig Nagy Ibolya zenélő köntöst című komoly zenei műsorát közvetítjük. Végül pedig a nap áhítatával zárjuk a ma déli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak vele!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címen, vagy telefonszámon keresztül a 0264 44 19 68-as számon, illetve megtalálhatnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstöstóth Henrietta Beatrix. Újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. 139. Zsoltár, 17. verse.

0: lélek.
1: Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai. Pál apostol Róma beliekhez írott levél, 11. részének 33. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: A mai vasárnapi beszélgetős műsorunk vendége a nemrég Széchenyi díjjal kitüntetett Dávid Gyula, erdélyi magyar irodalomtörténész, szerkesztő és műfordító, az erdélyi magyar irodalomtudomány egyik meghatározó alakja. Dávid Gyulával Kis Gábor beszélgetett.
2: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés rovatunk vendége a nemrég Széchenyi díjjal kitüntetett Dávid Gyula, erdélyi magyar irodalomtörténész, szerkesztő és műfordító. Az erdélyi magyar irodalomtudomány egyik meghatározó alakja. Dávid Gyulával Kis Gábor beszélgetett.
1: Református lelkész családban nőtt fel. És a kérdésem az lenne, hogy mi volt a legfontosabb szellemi vagy teológiai igazság, amit az édesapja parókiájáról vitt magával útra valóul, és ami később hamuba sült pogácsa volt a nehéz időkben?
2: Hát egyszerűen az, hogy az ember egy lelkész családban nő fel, ahol természetes része az életnek a imádkozás, reggel, este, ebéd előtt, ebéd után, tehát van egy ilyen természetes légkör, ami hozzátartozik az élethez, és ezt én kicsi gyerekkoromtól kezdve, tehát mi úgy voltunk elindulva Árapatakon, amikor édesapám oda került lelkésznek, és születtünk egymás után, hát Árapatakon négyen a testvérek közül, kettő született aztán Kolozsváron, úgyhogy ez lényegében hozzá tartozott a mindennapi életnek a természetes része volt. És hát persze a templomba járás, és aztán, amikor udvarhelyre kerültünk, ez már én 10 éves voltam akkor, 1938-ban édesapámat megválasztották udvarhelyre lelkésznek, ott ugyanez a szellemiség lényegében folytatódott. Akkor, amikor én indultam, akkor református kollégium nem volt, azt 1926-ban megszüntették. Volt egy egyezmény akkor az egyházak között, a romániai erdélyi egyházak között, hogy ugyanabban a városban, már a kisebb városokat értve, két iskolát nem működtetnek, mert akkor már ott tartott, hogy a kollégium 1920-as évek elején el is néptelenedett, elfogyott a diákság, és ez akkor természetes volt. Akkor költözött udvarhelyre a tanítónőképző Nagyenyedről, oda a kollégiumnak a rezidenciájába. Aztán 40-ben a bécsi döntés után, én akkor már második gimnazista voltam, akkor megnyílott a református kollégium is, de egy osztállyal indítottak, és én pontosan fölötte voltam annak az egy osztálynak, amelyik növekedett fel, illetve akkor, amikor 3 osztály már megvolt, akkor a negyediket egyszerre nyitották meg, és akkor minket is elért. És akkor a 4.-5. osztályt a református kollégiumban jártam, és utána a háború után megint volt 2 esztendő, amikor csak egy iskola volt, és az érettségi az megint a református kollégiumban. Tehát mondjuk az, hogy a református diák szellemben való nevelés, az ilyen megszakításokkal történt. Persze, amikor a katolikus gimnáziumban jártam, akkor is volt vallástanítás, édesapám tanította a hittant, mondom én a katolikus egyházi terminológia szerint a reformátusoknak, és hát persze az én számomra nem protekciót jelentett a tudás szempontjából, hanem éppen ellenkezőleg kétszeres tudás igényét és elvárást. A kollégiumban aztán volt református diákmozgalom, tehát megvolt az ike, azon kívül bibliaórák voltak rendszeresen, a kollégiumnak a képzővel közös díszterme volt, az ma is megvan, és ott minden vasárnap istentisztelet. Tehát ez a református szellemű nevelés, ez ottan folytatódott tovább, egészen az érettségig. Na most édesapám nagyon szerette volna, hogyha én teológiát végzek, de úgy alakult, hogy én az irodalomba hamarabb beleszerettem, és hát sokat is olvastam abban az időben, a 4 magyar év alatt sok könyv került be, irodalom Magyarországról, a Népműves Cének a könyvei megvoltak édesapámnak, a magyar életnek, ahol a népi íróknak jelentek meg, I. és Gyula, Veres Péter, Kodolányi, és a többieknek az írásai, úgyhogy engem inkább ez kötött le, és akkor született egy olyan megegyezés, hogy na jó van, fiam, akkor menj irodalom szakra, de amikor elvégzed, akkor beiratkozol a teológiára is. Na most ebből aztán nem lett semmi. Tudnilik 1947-ben kezdtem az egyetemet, és 1948-ban aztán jött a kommunista rendszer, amelyik ezt teljesen lehetetlenné tette egyébként is. Annak ellenére, hogy én papgyerek voltam, nekem különösebb bajom a pártvonallal nem volt, sőt, lelkes fiatalként belevetettem magamat a marxizmusba, és egy adott pillanatban édesapámmal is vitatkoztunk ilyen ideológiai kérdésekbe, úgyhogy ő azt mondta egy ilyen vita alkalmával, na fiam, meglátod majd. Megjön neked is az eszed. Na most ez a meglátod majd, ez elkövetkezett aztán a 7 esztendő alatt a börtönbe. Előzőleg viszont én már negyedéves koromban bekerültem a könyvkiadásba. Kolozsváron kiépült egy magyar szerkesztősége az akkori irodalmi könyvkiadónak, és engem oda beválogattak. Aztán 3 év után adódott egy ösztöndíj az egyetemen, magyar irodalom szakon. Azt, hát 2 irodalomszakos ösztöndíj volt, és 2 nyelvészeti, az egyik irodalomszakos ösztöndíjat megkaptam, és akkor aztán 3 éven keresztül ösztöndíjas egyetemi hallgató voltam, aspiráns, akkor aspirantúráknak hívták ezt. És hát a témával, azzal megint az egyházhoz közel kerültem, tudnilik Tolnai Lajosnak a marosvásárhelyi időszaka, az a 16 év, azt választottam témának. Hát Tolnai abban az időben nagyon felfuttatott író volt. Egyrészt már Móricz Zsigmond elkezdte felfedezni, és utána pedig, hát mint a deákpárti irodalmi irányzatnak az ellenzéke és a legjelentősebb ellenzéke, hát ennek következtében mondjuk a rendszernek is a marxista irodalom ideológiának is az egyik kedvenc embere volt. Most a valóságban viszont az történt, hogy hát ő, mint alföldi, dunántúli születésű volt, Tolna megyéből került fel, különben Nagykörösön is járt középiskolába, és így Arany Jánossal és Gyulai Pállal, tehát tanárdiák viszonyban volt. Na, de minden esetre, mikor elkerült Marosvásárhelyre, akkor az mégiscsak egy teljesen más világ volt az alföldi életforma és mentalitáshoz képest. Találkozott a székelyföldi igen erősen átpolitizált, és főleg a földbirtokos rétegnek a jelentős bázisa volt, úgyhogy szembe került ezzel a társasággal, és aztán különösen baj lett akkor, amikor elkezdte ezeket megírni a regényeibe. Úgyhogy érdekes volt, viszont az ő társadalmi konfliktusainak volt egy egyházi vonatkozása is, mert egymás után akasztották a nyakába a különböző egyházi pereket, annak ellenére, hogy Nagy Péter, aki akkor a református püspök volt, nagyon pártolta Tolnai Lajos, mert egyébként egy tehetséges ember volt, jó egyházi szónok is, ami sajnos abban is megnyilvánult, hogy amikor valami ilyen az ő számára elfogadhatatlan megnyilvánulásokban talált embereket, azokat név szerint kiprédikálta a templomba. Tehát ez megint egy olyan tényező volt. Na most akkor ez az egész anyag ismeretlen volt, és én azzal indultam el, hogy a sötét világot, amelyikben ő megírja az egész vásárhelyi korszakot is, a sötét világot ellenőrizni fogom a egyházi és egy más természetű iratokkal. És az történt, hogy nagy szerencsémre én voltam az, aki megtaláltam a református egyházkerület levéltárát. Tudnilik, annak az a története, hogy előzőleg a második világháború közeledtével, tehát amikor a front közeledett, akkor a református egyházkerület levéltárát, ami addig a református kollégiumban volt, bevitték az egyetemi könyvtárnak a, volt egy ilyen bombabiztos pincéje, és oda került ez a levéltár is. És amikor én elkezdtem keresni, hogy hol is van, akkor abban az időben még 47-ben, mikor én felkerültem az egyetemről, akkor még Brülmanó bácsi ott volt a kollégiumnak a könyvtárosa, és ő mondta el ezt a történetet, hogy hát az oda került, és próbáljam az egyetemi könyvtárba keresni. Hát kiderült, hogy az egyetemi könyvtárnak a bombabiztos pincéjét kiürítették, és az egész anyag ott volt kint az alaksorba, hatalmas nagy ládákba beömlesztve. És akkor én oda beültem, és heteken keresztül keresgéltem azt az anyagot, ami engem érdekelt, azt ki is vehettem minden formalitás nélkül. Erre volt, az aspirantúra keretében volt egy kicsi pénz is, legépeltettem, és utána visszatettem a helyére, és amikor az egészen készen voltam, akkor szóltam az egyháznak, hogy itt van a levéltár, vigyék el. Nos, akkor vitték ők el, és vették birtokba, és került először a Magyar utcai templomnak valahova valamilyen ilyen torony helyiségeibe, és utána vette aztán birtokba hivatalosan is az egyházkerületi levéltár. Ezt Sipos Gábor meg is írta aztán a levéltár visszakerülésének történetét. Minden esetre egy érdekes anyag volt, mert ezen keresztül, és hát ezt aztán a dolgozatban eléggé ki is tudtam használni, érdekes anyag volt, mert ezen keresztül egy kicsit bele tudtam tekinteni az akkori egyházi életnek a belső mozgásaiba. Aztán az volt a másik szerencsém ezzel a dolgozattal, hogy amikor én befejeztem forma az aspirantúrát, nem volt még egészen készen, kineveztek tanársegédnek az egyetemre, és akkor abba kellett hagyjam a dolgozatírást, mert megvoltak a napi programok, a napi feladatok, és félretettem egyelőre azzal, hogy na most amúgy is minden majdnem rendben van, csak meg kell írni. Hát egy kicsit most helytállok az egyetemen. Na most ennek a helytállásnak a vége volt az, hogy a diákjaimmal megjártuk a házsongárdi temetőt halottak napján, utána pedig kaptam érte 7 évet. És 7 esztendő múlva kerültem megint a anyagaimnak a közelébe. Aztán a tanáraim, akik hát a régi kollégáim az egyetemről, a magyar tanszékről, Jancsó Elemér és Csehi Gyula, rábeszéltek, hát nem csak én voltam egyedül, Varró János is ugyanebben a helyzetben volt, ő Kós Károlyról írta a disszertációját, rábeszéltek, mert nyilván onnan az aspirantúráról exmatrikuláltak, nem adtam le a dolgozatot, kész. De rábeszéltek, hogy kezdjük újra, és akkor újra felvételiztünk, újra letettük ugyanazokat a vizsgákat, és én akkor a 60-as évek végén előszedtem megint az anyagot, és az volt az óriási nagy szerencsém, hogy az alatt ennek a marxista szemléletű irodalom értékelésnek az ideje lejárt. És Magyarországon már egy olyan irodalom szemlélet vált uralkodóvá, kánonná, hogy azt mondjam, amelyik már az irodalomról, mint irodalomról beszélt, és nem mint a politikai ilyen-olyan eszméknek a tükrözéséről, vagy hivatkozási formájáról. És ennek következtében, hát jó néhány esztendő beletelt, amíg a dolgozatot azért elkészítettem, de ennek a következménye volt az, hogy egyrészt én máma is vállalom azt a tolnai dolgozatot, másrészt pedig azok a kritikák, amik róla megjelentek, azok is elfogadhatóan ítélték meg abból a szemszögből, amelyik akkor a kánonnak a lényege volt. Úgyhogy sajnos akkor kiadásra előkészített dokumentum, anyag, az mai napig is itt van a irataim között, legépelve, rendbetéve. Én próbálkoztam, vagy 10 évvel ezelőtt kerestem valakit, aki esetleg leül melléje és kiadásra rendezi, de aztán nem látott az illető fantáziát benne, és visszaadta. Tehát az mai napig is ott van. Hát érdekes, mondjuk, de Érzésem szerint ma már nem annyira érdekes, mint amennyi érdekes lett volna akkor. Tolnai ugye lényegében visszakerült a maga valóságos helyére az irodalomtörténetbe. Aztán neki sok kellemetlensége volt. 68-ba került oda, 16 évet volt Marosvásárhelyen. 84-ben aztán kénytelen volt elmenni onnan, és attól kezdve aztán már az irodalmi munkássága az már Budapesten folytatódott tovább. Tehát ez volt a helyzetem. Na most, ami az egyházad a valláshoz való viszonyomat illeti, az igazság az, hogy az egyetemi évek alatt már eléggé meglazult, tehát mondjuk az akkori életünkbe, hát nyilvánvaló, hogy bizonyos egyházi kötődések azért megmaradtak. Amikor én 51-ben megnősültem, akkor az egyházi esküvőnk is volt. A gyerekeinket, azok, illetve Katicát, mert Gyula fiam azután született, miután letartóztattak, nyilván megkereszteltük, templomba jártak, vallásórára minden az égvilágon. De valahogy az én életemben a vallásosság az egy olyan, mai napig is egy olyan lappangó életérzés, hogy azt mondjam. Templomba bebejárunk, Udvarhelyre, most már innen, a feleségem 7 évvel ezelőtt meghalt, itt van a udvarhelyi temetőbe, tehát vasárnaponként időnként bebemegyünk templomba, úrvacsorát veszek, mindent az égvilágon, tehát valahol ezen úgy magamban is gondolkoztam, hogy vajon mi az oka ennek, és mi a megoldása. Úgyhogy valahol most egy ilyen, azt mondjam, hogy egy ilyen meg nem támadási szerződésben vagyunk a Jóistennel, és hát én azért remélem, hogy ő komolyabban vesz engem. Hát mondjuk még tegyek hozzá annyit, hogy aztán édesapámnak a lelki világa is megbékélt, mert két húgom lelkészhez ment, férhez, két öcsém lelkész lett, Laci sokáig volt Segesváron, Lajos pedig Gogánváralján volt, illetve először Hármasfaluba, aztán Gogánváralján, aztán utána Marosvásárhelyen, ott az egyik külső kerületbe, és István öcsém pedig Nagykőrösön az egyház orgonistája többek között. Tehát mondjuk az egyházi kötődés az mai napig megvan, de velem nem jött ki édesapámnak a számítása.
1: Rákérdeznék egy kicsit a börtönévekre. Ugye 57-ben letartóztatták, és 7 évre ítélték el. Ez ugye fizikai szabadságvesztés. Volt-e olyan pillanat a börtönben, amikor az otthonról hozott, így öröklött hit egy ilyen elméleti állapotból átfordult egy elemi kapaszkodóvá?
2: Börtönélet már az én számomra is az eléggé változatos körülmények között zajlott le. A tárgyalásom lejárta után még elég sokáig itt tartottak Kolozsváron. Részben a Securitate pincéjében, azaz Árpád úton van, vagy Trajánnak hívják most, és részben pedig volt egy lerakatuk nekik a törvényszéki fogházba, a Honvéd utcába. És ennek a magyarázata az volt, hogy hárman együtt voltunk aspiránsok Pesten 56. szeptemberébe, és az én letartóztatásom után célkeresztbe került Varró János, őt és lakóelemért elég hosszú időn keresztül tartották megfigyelés alatt. Engem megtartottak ott, hogyha valami újdonság előkerül, akkor legyek kéznél. Úgyhogy 58. februárjába kerültem aztán először Szamosújvárra, akkor ott voltam egészen őszig, nyár végéig. Nyár végén visszahoztak, akkor már Varróék le voltak tartóztatva. 59. februárjában az ő tárgyalások után együtt kerültünk vissza, és aztán én tavasszal az első csoportban voltam májusban, akiket kivittek munkára a politikai foglyok közül. Addig politikai foglyok csak a Szamosújvári börtönhöz tartozó butorgyárba, és Enyeden ott valami fémipari gyár volt, ott dolgozhattak. Másutta nem tudom a regádba hol. Tehát akkor kerültem ki, 3 hónapot a Dunadeltában voltunk, ott ilyen mezőgazdasági munkán első vetésű kukoricát kellett kapálni, a arasznyi kukoricát a félméteres nádból. Aztán szeptemberben átkerültem a Brajlai szigeten lévő egyik kolóniára, Szálcsiára. Ott pedig kubikus munkát végeztünk, a Duna már meglévő gátját kellett felemelni, tehát egészen addig, amíg le nem fagyott a föld, mert az volt a technikája, hogy mi hordtuk fel a földet a meglévő gátra, és akkor traktorok taposták bele, hogy masszív legyen. Amikor már a föld annyira megfagyott, hogy a traktorok nyomába sem ment szét, akkor ezt abba hagyták, akkor egész télen ilyen vízlevezető sáncokat ástunk, azt a fagyott földbe is lehetett, és következő tavasszal aztán átkerültem egy rizstelepre, ahol a Dunán megy át a nemzetközi út Konstanca felé, annak a viszonylag eléggé közelébe. Ott rizset gyomláltunk, úgymond, de hát annyira lepusztult rizs volt, hogy jóformán, miután végigmentünk a gyomlálással, nem maradt semmi, csak a gyom. Aztán onnan átkerültem egy másik kolóniára, ott viszont Osztrovon, ott egy hónapig voltam, összesen kaptam egy tifuszt, volt egy hastifusz járvány, azzal bekerültem kórháznak egy elkülönített részlegére, mert ott, ahogy megbetegedtek a kolóniákon, az emberek oda hozták be. Hát az egy rendkívül kellemes és kedves hely volt, tudnilik, volt egy nagyon kedves doktornőnk, Danna Bakalbasa, és mellette a lányok, akik ott az asszisztensekben voltak, azt se tudták, hogy mit csináljanak velünk, hogy a kedvünkbe járjanak, hordtak be ételt, hordtak be mindent, a rendes étkezésen kívül. Pál Lajossal voltam együtt akkor, és megtudták azt, hogy Lajos gyerekkorában, mint korondi fazakas gyerek, agyakból medvéket, meg bivajakat, meg nem tudom miket csinált, amit aztán az apja kiégetett és eladta. Hordták be neki a plasztelint, hogy csináljon nekik mindenféle figurákat, úgyhogy az egy rendkívüli időszak volt. Utána pedig átkerültünk egy olyan kolóniára, ahol a tifusz lejártakat tartották, ott egy esztendőt voltam, munkanélkül, ott nem kellett dolgozni. Viszont akkor már elkezdődött átnevelésünk, ami abban nyilvánult meg, hogy volt a kolóniának, Stojnesnek egy kis könyvtára, és abból ki lehetett kölcsönözni könyveket, persze román nyelvűeket, de hát én románul áramatakról már elég jól tudtam, és hát a börtönben pláne még jobban megtanul az ember, úgyhogy az az esztendő, az megint egy ilyen lébecolással telt el. Azon őszön visszahoztak Szamosvára, és akkor attól kezdve aztán egészen a szabadulásig a butorgyárba dolgoztam, mint fényező. Ott volt egy ilyen Kolozsváron a városi kereskedelmi forgalomba is megvásárolható kombinált bútor készlet, garnitúra, aminek mi fényeztük a szekrény oldalait, és akkor rakták össze, és szállították Kolozsvárra. Abban az időben pedig már olyan rendszer volt, hogy ha megvolt a normád, akkor kaptál levelezőlapot, írhattál haza, persze megvolt a sablonja, hogy mit szabad kérni egy 5 kilós csomagba, aminek nagy értéke volt, az 300 cigaretta, és azon kívül meg a hazai dolgokra emlékeztető finomságok, és akkor lényegében már rendszeresebb volt az informális kapcsolatom a családdal. Különben aztán az első alkalom, amikor én megtudtam róluk sok mindent, az akkor volt, amikor lakóellenőrökkel, varróékkal összekerültem Szamosújváron 59-ben, és akkor ők aztán részletesen beszámoltak arról, hogy otthon mi van. Közben megtudtam azt is, hogy édesapám még felköltöztek Kolozsvárra, tehát az egy nagy megnyugvás volt abból a szempontból, hogy ők ott voltak. Egyébként nekem a nagybátyám, édesanyámnak a testvéreimre Lajos teológiai tanár volt, tehát Lajos bácsiék eleve ott voltak már Kolozsváron, és amíg édesapám még fel nem költöztek, hát nagyon nagy segítségére voltak a feleségemnek. És ezeket úgy közben mondom ezen az úton, hogy lakóik beszámoltak róla, azért nagyjából tájékozódva voltam, és a levelekből pedig, illetve a csomagokból pedig aztán úgy még egyéb dolgok is kiderültek. Hát az első csomagot azt még a rizstelepen kaptam, akkor érdekes körülmények között, mert amikor az őrmester, aki ellenőrzi a csomagokat, kibontotta a csomagot. A csomag tetején ott volt egy fénykép, a fiamnak a 3 éves kori fényképe. És akkor, hát mai napig se tudom eldönteni, hogy ez véletlen volt-e, vagy pedig az őrmesternek a jó indulata, hogy ő akkor valamilyen ürüggyel kiment. Én kézbe vehettem a fényképet, megnéztem, illő módon meg voltam hatva tőle, de visszatettem a csomagnak a tetejére. És amikor visszajött az őrmester, akkor mondom neki, hogy hát né, ez az én fiam, aki azután született, miután elkerült, és nem maradhatna nálam a fénykép. Azt mondja, hogy nem, betesszük a csomagjába, és amikor szabadul, akkor nézheti, amíg hazaér. Na, aztán ebből tényleg az lett, hogy a csomagomba szabaduláskor, amikor megkaptam a civil csomagomat, tényleg ott volt a fénykép, de hát a 3 éves gyerek helyett kaptam egy 7 éves fiút, akinek az volt az első rehabilitálásom, hogy részt vehettem a óvodai évzáróján. Tehát apaként én reprezentáltam a családot. Aztán a többiek azok jóval később jöttek a rehabilitálásnak a többi fázisai. Na hát sokat lehet erről mesélni, de gondolom, hogy fölösleges is, mert ténylegesen az a helyzet, hogy minden fázisában a börtön életnek más és más környezetben teljesen más a kontextus, amiben az ember él, és amiben az embernek helyt kell állni. Hát egy történetet mondok, azért el még jellemző a börtönbeli szolidaritásra. Amikor én beteg lettem, még ezt hogy hívjákon volt, még az első kolónián volt, akkor Tálcsián volt egy szoba, betegfektető, tehát akivel valami baj történt, oda került, és orvosként ki volt nevezve egy orfülgégész, szintén raborvos, Romicán doktor. És későbben, amikor már helyre jöttem, és már kijártam én is dolgozni, akkor kerültem bele abba a csapatba, amelyiket Romicán különlegesen felkarolt, mert amikor hazakerültünk, hazajöttünk a munkából, akkor minden nap kellett nála jelentkezni, és kaptunk egy szem polivitamint, és a polivitamin után azt mondta, hogy tres dupa per dia. Ott le volt függönyözve a vizsgálóasztal, ponyva mögött pedig az egész vizsgálóasztal meg volt rakva csajka ételekkel. És a polivitaminhoz mindenikünk kapott egy csajka ételt, és ezt Romicán szervezte meg, nyilván illegálisan, tehát, de valószínű, hogy másoknak a tudtával is, hiszen azt a konyháról ki kellett hozni azt a jó néhány csajka ételt. Oda Páskándi Gézával jártunk polivitaminért rendszeresen. Gézával nagyon sokat voltam együtt különben, a börtönben is, és aztán utána a kolónián, és utána aztán a szabadulás után is. De ketten voltunk, de volt még egy csomó román diák is, bukaresti meg jassi egyetemi hallgatók, akikkel szintén ugye a szabad időnkben jó beszélgető viszonyban voltunk. Tehát mondjuk a ismerős helyekre került a csajka étel, szóval ő neki ezt senki nem diktálta, a szíve. És ilyen élményei is voltak az embernek, és valahol ezek voltak azok az élmények, amik mellett ma már valahol a feledés alsó küszöbére nyomódik le az, ami keserves volt. Azt is tudom, arról is lehetne mesélni, de az valahogy úgy nem maradt bennem, úgy kilökte az a memória magából.
1: A börtön utáni években, ugye megfigyeltség és elszigeteltség alatt hogyan tudta elkerülni a megkeseredést?
2: Megkísértés az többszörösen is volt. Benne a börtönben mindjárt, a tárgyalásom lejárta után a kihallgatás vezető tiszt az behívott magához, és előadta nekem azt, hogy tudjuk azt, hogy te nem ezt érdemled, és felajánljuk neked azt, hogy tarthatod a kapcsolatot a családoddal, időnként a feleséged is meglátogathat, ha elvállalod azt, hogy cella besugó leszel. És akkor nekem abban a pillanatban valami olyan rettenetes érzés fakadt fel bennem, hogy úristen, egy percig se gondolkoztam azon, hogy itt most mi a javaslat, hanem hogy úristen, mit követtem én el, hol hibáztam én, hogy nekem egy ilyen ajánlatot mernek egyáltalán tenni. És ez olyan erős ellenlökés volt, hogy gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy nem. Utána következett az, hogy benne a börtönben is már ebben a rehabilitációs korszakban Szamosújváron, vagy kétszer megkeresett a politikai tiszt. Különben ez egy bevett szokás volt, hogy mielőtt még az általános amnesztia jött volna 64-be, azelőtt voltak ilyen részleges kegyelmi listák, és ezeket felhasználták arra, hogy embereket befogjanak, felajánlják nekik, hogy fiam, hamarabb szabadulhatsz, egy meg úgy, meg amúgy írd alá. És sajnos voltak olyanok, akik ennek nem tudtak ellenállni. Most ilyen típusú megkeresésem bent nekem is volt, vagy kettő, de én akkor már flottul utasítottam ezeket vissza. Aztán, amikor hazakerültem, hát az első időknek, az első heteknek öröme és együttléte minden az égvilágon után felvetődött az, hogy jó, de mivel járulsz hozzá a családi élethez? Munkába kéne, állásba kéne menni. És nem igazán sikerült, tehát arra utasítás volt, hogy az ilyen tanügyi embereket senkit nem engedtek értelmiségi pályára. Egy pár helyen próbálkoztam, mindenütt visszautasítottak, és akkor egy adott pillanatban megkeresett egy pasas. Civilbe jött, de feleségem leigazoltatta, és kiderült, hogy egy szekuritát és főhadnagy. És akkor elkezdte, hogy mi tudjuk azt, hogy maga nem ezt érdemli, és hogy maga egy derék ember, és hogy így, meg úgy, meg amúgy, és szívesen segítünk, hogy olyan helyre kerüljön, meg minden. És akkor azt mondtam neki, nem volt semmiféle kísértés bennem, akkor azt mondtam neki, hogy nézze, uram, akkor már dolgoztam a vízvezeték szerelőknél. Mert közben oda valaki beajánlott szakképesítés nélküli segédmunkásnak. Az egy külön történet. És én tudom, nekem nem az a célom, hogy vízvezeték szerelő segédmunkásként éljem le az életemet, de mondom, sose bocsátanám meg magamnak, hogyha azba a tudatba éljek, hogy nem azért kerültem vissza, mert én megérdemelem, hanem azért, mert maguk segítettek. És a pasas tisztességes volt, ezzel a válasszal megelégedett, utána láttam a jelentését a doszáromban, mert akkor nyilván nyitottak mindenkinek, aki kiszabadult, nyitottak egy ilyen megfigyelési dossziét, ott volt a jelentése, hogy nujekázó. Na aztán a vízvezeték szerelői pálya az tartott egy olyan másfél esztendeig, az egy nagyon, hogy azt mondjam, hogy számomra egy nagyon kedves emlékű időszak volt, mert az a munka, amivel járt, az az én számomra nem volt rendkívüli esemény, tehát az, hogy betont kell törni, tehát át kell vinni valahol a vezetéket a fundamentumon, vagy sáncot kell lásni a vezetéknek, vagy a csöveket kell ide-oda, amoda hurcolni, tehát ez egy fizikailag és szakmailag se volt valami rendkívüli dolog, de egy nagyon jó társaságban voltam, hát kicsi volt az egész, volt egy nagyon jó mesterünk, Szabó Ákos bácsi, aki engem mindenáron kivételezni akart, én meg mindenáron nem akartam kivételeztetni magamat, és volt két szakképzett, már szakképzett is fiatalok voltak, vízvezetékszerelő, és volt egy magamfajta gyerek, aki szintén, mint szakképzett lemunkás került oda, hát fele magyar, fele román, tehát az aztán letelt, és közben viszont az történt, hogy ahogy én hazaérkeztem, rögtön jelentkeztek a korunktól is, meg az utunktól is a régi barátaim, hogy hát ilyen-olyan munkákat tudnak adni. Persze abban az időszakban még úgy, hogy valaki más írta alá, illetve aláíratlan dolgokat kértek, tehát olyat, ahol a neve a szerzőnek a státon szerepelt, de hivatalosan, tehát újságban nem jelent meg. És akkor ez úgy tartott egy esztendeig körülbelül, és egy esztendő után az utunk elintézte, hogy a nevemet használhatják, és attól kezdve aztán a saját nevemen kaptam mindenféle megkereséseket, cikkeket, főleg román irodalmi évfordulós téma, ez volt az, amivel ők nagy hiányt szenvedtek abba az időben, meg ki volt adva, hogy minden román évfordulót, ilyen írói évfordulót meg kell emlékezni róla a magyar lapoknak is, tehát az Előrétől is kaptam, de kaptam főleg az Útunktól és főleg az Igazszótól, és aztán jöttek egy idő után fordítások is, amiket a saját nevemen fordítottam már le, kaptam nagy szövegösszehasonlításokat, korrektúrát, ezt, azt, amazt, tehát végül is 68-ig, 69-ig úgy bele jöttem a szellemben,

0: másrészt pedig egy-két olyan régi román író értelmiségi családdal, akik meg annak idején a Helikonnal is a kapcsolatot tartották, fordítottam is tőlük köteteket, rendeztem, azok már meg voltak halva az anyagaikból, meg minden. Tehát egy ilyen vonalon is ugye akkor rehabilitálódott összehasonlító irodalomtudományba, úgy mondhatnám, hogy egy kicsit beledolgoztam magamat. Aztán abból lett is a 70-es évek közepén egy kötet ezekből a román vonatkozású tanulmányaimból. Aztán 69-ben jött egy fordulat, akkor már itten Ceausescu volt a hatalmon, és hát ő próbálta a maga oldalára megnyerni a román értelmiséget, ezt az ellenzéki és börtönviselt román értelmiséget, és akkor volt egy frissen kihozott törvény, amelyik lehetővé tette azt, hogy kérni lehetett a perújra felvételt. És akkor én is azt mondtam, hogy hát veszíteni nem veszítek semmit, beadtam egy ilyen kérést, és egy adott pillanatban közölték velem, hogy megvan semmisítve a régi ítéletem, és hát kolozsvári katonai bíróságot utasították az újratárgyalásra. Lezajdott ez az újratárgyalás szabályszerűen úgy, ahogy az elő van írva, ott aztán végképp megsemmisítették az ítéletet magát, tehát valamilyen érvelés alapján, hogy hát nem volt különben a védőügyvédem, akkor 57-ben mondott is, hogy hát ezek itten baj van az indoklásokkal, mert a vádaknak egy része nincsen alátámasztva. De akkor azzal nem törődtek. Itt most már törődtek, érvénytelenítették, és akkor, amikor 70-ben aztán megalakult a Kritérion könyvkiadó, akkor engem oda felvettek, és aztán 70-től egészen 92-ig, amíg el nem értem a nyugdíjkorhatárt, ott a Kritériumban dolgoztam. Az már egy másik helyzet volt, és ténylegesen értelmes és hasznos munkát tudtam végezni, és 92 után pedig aztán megcsináltuk a magunk kis kiadóját, a Poliszt, és hát oda besegítek most is még, de most már nem az én gondom az, hogy honnan lesz a pénz, és mi lesz a könyvekkel. Hát nem volt alkalmam a megkeseredettségre, mert itt voltak a gyerekek, és ott volt a család, és a család az én számomra kimondhatatlanul sokat jelentett. Morális szempontból is, tehát az, hogy ott voltam, és egy óriási nagy dolog volt az, hogy a két barátommal szemben az én feleségem nem vált el. Őnekik elvált a feleség mind a kettőnek tönkrement az utáni élete is, és én ettől meg voltam kimélve, hál' Istennek. És mondom, első pillanattól kezdve, aztán persze voltak hozzászokásbeli konfliktusok, amíg összehangolódtunk, mert azért egy 7 éves fiú gyerek az nem egy 5 éves lány, akit ott hagytam, úgyhogy voltak ott ilyen kisebb surlódások, nevelési kérdésekben, meg minden, de hát az már hozzatartozik a családi élethez, tehát.
1: Ha még egy picit ennél az időszaknál maradunk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra is, hogyan lehet feldolgozni az igazságtalanságot.
0: Először is úgy, hogy az ember tudja, hogy igazságtalanság. Tehát az a része, lelkiismeret furdalása már nincsen, hogy miért csináltam. Másrészt pedig az a helyzet, hogy amikor ben vagy egy olyan közösségbe, ahol mindenkinek megvan a maga 5-10-25 nem tudom hány esztendeje, és mindenki azzal a perspektívával él, hogy itt most jó, hogy bízunk benne, hogy ki fogunk szabadulni, de akkor van egy közösség, még akkor is, hogyha mondjuk nem vagy baráti kapcsolatban mindenkivel, aki, hát ugye, amikor bekerültem először Szamosújvár, akkor egy 120-as szobában voltam. Tehát ott abban jószerivel megismerkedni se lehetett mindenkivel. De van egy alapvető alaphelyzet, az, hogy ott van a börtönajtó, és aki kin van, azok a börtönőrök, és aki benn van, az mindnyájunknak ugyanaz a sorsa. Ugyanazt az ételt kapjuk, ugyanazt a bánásmódot, ugyanazt a szidást, vagy adott esetben verést, hogyha arra kerül a sor. Én megúsztam verés nélkül különben. Egyszer voltam olyan helyzetben, hogy szinte-szinte megkaptam,

0: De akkor szerencsére megúsztam, de egyébként nem volt. Egyéb természetű dolgok, mondom, ezek a betegségek, ilyesmik voltak, de hát az polivitamin mellé oda tették a csajkaételt, addig azért a betegség is másképpen nézett ki. És ezzel én egy pillanatig se foglalkoztam, tehát ilyen gondom nekem nem volt, hogy ezt nem érdemeltem meg, vagy miért terjám a jóisten, meg nem tudom miféle. Ez az alaphelyzet, mondom, ott az ajtó, azon belül mindenkinek ugyanaz a sorsa.
1: Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy irodalomtörténészként hogyan befolyásolt a bibliai szöveghagyomány ismerete a kutatásai.
0: Nem voltak olyan témáim, amik ilyen természetű hozzáállást, ismeretet igényeltek volna. De hát mondjuk minden esetre az a közösséghez és a közösségi munkához való hozzáállás, amit én édesapámtól láttam árapataki lelkészként, ahol nem csak igét hirdetett, hanem iskolát épített. Volt ott egy érdekes szokás a faluba, hogy vasárnap délután összefogóztak a fiatalok, és elindultak lefelé az úton ki a faluból, hol erős, hol volt falu felé, énekelve, meg minden. Na, ezt a szokást, hát az országúton menve az egy kicsit alkalmatlan is volt, ha bár akkor nem volt messze ilyen forgalom, mint most, de minden esetre édesapám hozzáfogott, és az árapataki templom mellett volt egy nagy gyümölcsös kert, és annak a gyümölcsös kertnek a országút felőli részét azt a fiataloknak a közmunkájával átalakította, úgy hívtuk, hogy új kert. Volt egy körbe egy nagy sétány, kavicsozva, középen egy nagy, hatalmas grup virágokkal, mindennel, ott voltak a gyümölcsök, és attól kezdve a fiatalság nem az úton szórakozott, hanem oda járta az új kertbe, és magáénak éreztem, mert végül is ők csinálták meg. Tehát ott édesapám meg egy néhány ilyen komolyabb egyházi ember, megyebíró, nem tudom, kik irányították éppen őket, de hát az ő munkájuk. Van is egy csomó fénykép ezekről a új kert építésekről. Ilyen típusú dolgokat csinált édesapám, és abban az időben nem volt ő az egyedüli, mert volt egy ilyen, úgy nevezték, hogy népszolgálat, hogy a lelkésznek végeredményben a falu közösségnek a mindennapi életébe is részt kell venni. És volt még egy kezdeményezés is 1936-ban, hogy létrehoztak egy ötödévet Nagyenyeden, akkor még református kollégiumhoz tartozott a Csombordi mezőgazdasági iskola is, és ezen az ötödéven hát voltak bibliai tárgyú kurzusok is, de volt, édesapámat is behívták oda egy évre, gyülekezetismeret címen tartott egy kurzust, de tanítottak egészségtant, hogy mit kell csinálni egy beteggel, vagy injekciót beadni, kötözést, első segélynyújtást. Akkor voltak jogi előadások, hogyha valamilyen jogi dolgok felkerülnek, akkor tudjon tanácsot adni. Akkor voltak mezőgazdasági tantárgyak, meg minden hasonlók, és ez egy évig tartott. Aztán Szász Pál, aki akkor az Erdély Magyar Gazdasági Egyesületnek az elnöke volt, ő találta ki és kezdeményezte, és nyert meg hozzá embereket. De ettől függetlenül, hogy ez egy évig tartott, végül is a teológiáról kikerült fiatalok abba az időben eléggé abba az irányba voltak nevelve. Hát ugye ott Imre Lajos bácsinak volt egy nagy IKE munkája, ő aztán folytatott akkor a nyugdíjas éveiben is tovább illegálisan a hidelvei gyülekezet keretébe, de ez valahol ne volt az akkori szellemiségbe, hogy te a falunak nem csak lelki pásztora vagy, hanem gyakorlati segítője is. És ez sokat jelentett, mondjuk én gyerekként láttam csak ezt, és most, amikor a irathagyatékát elhoztam magammal, és itten rendeztem, és kerültek elő az ilyen tárgyú levelek, tervezetek, minden az égvilágon. Többek között az enyedi évre vonatkozó feljegyzései és kurzusa is, persze vázlatosan. Akkor láttok én most már bele abba, hogy ez tulajdonképpen milyen munka volt, és mit is jelentett, és a falunak is nagyon sokat jelentett az, hogy a legkülönböző, akármilyen helyzetbe oda lehetett menni, és akkor a lelkész tudott segíteni. Hát nálunk főztek édesanyámék egy népkonyhát is a szegény gyerekeknek. Különben a falusi gyerekekkel mi nagyon jó viszonyban voltunk. Tehát nem volt az, hogy na, a papnak a gyerekeihez most télen együtt korcsolyáztunk a patakon, az ott volt a parókia mellett. Ez egy olyan gyermekkori emlékem volt, most már tudatosulva, hogy egész biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy én sok mindenbe belemásztam, ami nem az én dolgom lett volna. Ahol láttam, hogy valamit csinálni kell.
1: Műfordítás, ugye azt mondják, hogy az a jelentés átültetése. Lát-e párhuzamot a között, ahogy egy világi szöveget magyarít, és aközött, ahogy Isten üzenetét kell lefordítanunk a saját élethelyzeteinkre.
0: Tudom, én erre most így kapásból nem tudok felelni, mert ehhez kéne bennem éljen egy csomó konkrét szöveg, hogy tudjak válaszolni rá. Nem hiszem, hogy lenne különbség. Tehát az az irodalom, amelyik igazán értékes, az mindig nem csak magáról szól, hanem arról a közösségről, amelyikbe az illető él, és amelyikből az élményeit szerzi. És én mai napig is azt tartom, hogy az irodalomnak van egy ilyen közösségi hivatása és feladata, és nagyon jó lenne, hogyha ezt a mai irodalom is komolyan venné.
1: Hát ön az erdélyi irodalom egyik legnagyobb, és azt hiszem, hogy időközben legidősebb számtartója. Mennyiben érzi ezt a munkát keresztény szolgálatnak?
0: Már előzőleg is, de különösen amióta jött ez a Széchenyi díj, az ember óhatatlanul megpróbál számot vetni saját magával. Eléggé sokféle és eléggé viszontagságos életkörülmények között éltem, és végeztem azt, amit én végezni tudtam, vagy szerettem volna, és valahol én Berde Máriának egy mondását tartom meghatározónak az önvizsgálat szempontjából. Ő azt mondta egyszer, hogy tedd a hasznos lehetőt. Na most azok az idők, amikben én benne éltem, azok rengeteg hasznos cselekvésre kínáltak alkalmat. De ugyanakkor ott volt a lehető, hogy abból, amit te csinálni akartál, vagy amit elképzeltél, abból a rendszer és a rendszernek az ellenőrző apparátusa mit tesz lehetővé. És itt kezdődik a nagy kérdés, hogy vajon abba, amit én csináltam, elmentem-e a lehetőség végső határáig, vagy kényelemből, vagy félelemből, vagy akármiből adott esetben megalkuttam, és hajlandó voltam beleegyezni, mondjuk például könyvkiadóként, olyan szövegcsonkításokba, amit már szégyellenék. Tehát, és nem csak egyes könyvek kiadásával, hanem kezdeményezésekkel is, amik, hát egyet mondok, ugye Bánfi Miklós a két háború közötti erdélyi irodalomnak az egyik legjelentősebb írója. És volt egy romániai magyar írók sorozat, amelyiknek az volt a feladata, azért indították el, hogy a két háború közötti és hát a háború utáni jelentősebb íróknak a életműve abba bekerüljön. És hát természetes volt, hogy valamikor a listán, amelyiket összeállítottak annak idején, mert ez 1961-ben indult még, amikor én még jócskán bennültem Deltába. Ebbe a listába a szerzők jegyzékében nyilván benne volt Bánfi Miklós. De Bánfi Miklósnak olyan káder hibái voltak, arisztokrata és külügyminiszter, és földbirtokos, meg minden az égvilágon, hogy mindent elkövettek annak érdekében, hogy Bánfi ne kerülhessen sorra. És volt 1974-től emlékszem, amikor a legelső kísérletünk volt, én 70-ben vettem át a romániai magyar írókat, 74-ben volt a legelső kísérletünk, felvonultattak mindenféle általuk felkért szakreferenseket, akik bebizonyították azt, és nagyon durván, hogy Bánfinak semmi keresni valója nincs a könyvkiadásba. És végül is ebből az lett, hogy 80-ban gyenge kis kötetet, tehát amiben messze nem a jelentős művei vannak benne, mégiscsak sikerült kiadni. És 90 után, amikor már felszabadultunk a cenzúra nyomása alól, és már csak a pénznek a nyomása volt hátra, akkor sikerült nekem elindítanom a Bánffy Miklós műveinek a kiadását, és ez egy óriási elégtétel volt az én számomra személyesen is, azon kívül, hogy hát a Bánffy Miklós mégiscsak az egyik legjelentősebb író, és annak a nyomán indultak el aztán a külföldi kiadások. Angolra lefordította a lánya, aki időközben férhez ment egy amerikai katonatiszthez, és Marokkóba élt. Ő lefordította angolra, az volt az első megjelenés, aztán utána jött francia fordítás, német, spanyol, olasz, japán. Most legutoljára kaptam hírt arról, illetve már egy évvel ezelőtt már, vagy másfél évvel ezelőtt már leveleztünk a lengyel fordítóval, de most írta, hogy hát megjelent a trilógiának a második kötete is lengyelül, tehát ilyen elégtételek és ilyen örömei vannak, és ilyen visszaigazolásai az embernek. A másik dolog, amit én úgy végig gondoltam ezzel a Széchenyi díjjal kapcsolatban, hogy végeredményben, hát azok között a érdemeim között idézőjelbe, amiket ott felsoroltak, ott van két olyan munka, a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, amit Balogh Edgár a második kötet után adott át nekem szerkeszteni, és csináltunk egy 56-os Erdély elítélteknek az életrajzi adattárát. Na most mind a kettő közös munka. Tehát én tulajdonképpen olyasmiért kaptam részben ezt a Széchenyi díjat és az elismerést, ami egy közösségnek a munkája, és a kiadói munkakörülmények között nem ez az egyetlen, hanem a kiadó is egy csapatunk a végeredményben. Én most inkább mutogatnék ennek a két lexikonnak és jó néhány általam szerkesztett könyvnek a munkatársai felé, akiknek én köszönhetem, hogy most az én érdemlistámon van ott ez mondjuk a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Persze, hogy volt vele munka, és persze, hogy kellett egy ember, aki azt a munkát megszervezze, ellenőrizze, irányítsa, eldajkálja egészen a megjelenésig. Persze, hogy kellett, de ha nincs az a, nem számoltam meg, de 100-on felül, 150-en felüli szerző, aki a különböző lexikon szócikkek alatt a nevét adta, hitelesítette a nevével azt, amit oda leírt, akkor én mi hadonászhattam volna egyedül, mert 100 esztendő alatt se tudtam volna megcsinálni. Tehát én most mutogatok a kollégák felé, a munkatársak felé, és köszönöm nekik is a Széchenyi díjat, úgyhogy megosztjuk valamilyen formában majd. Legalábbis így szóbelileg.
1: Mit mondana a mai nemzedéknek, hogy mi az, ami az ön hosszú, küzdelmes élete, tapasztalata szerint valóban megmarad?
0: Hát, hogy mi marad meg, nagyon nagy kérdés, mert egyrészt azoknak a írásoknak, köteteknek egy része óhatatlanul elsüllyed a feledésbe. Ott van könyvtárok polcán, tehát hogyha valakinek eszébe jut, hogy mit tudom én elővegyem, és kit mondjak én, mondjuk nem mondjam a szibériai garnizont, mondjuk Markovics Rodiont, mert az most aktuális téma megint, de mondjuk a témától függetlenül, tehát egy ilyen semleg, Asztalos Istvánnak a novelláit például, vagy Kovács Györgyöt, vagy Nagy Istvánt pláne, akkor én nem tudom, hogy a mai olvasónak jelente egyáltalán valamit, talál-e valamit, ami az ő számára fontos. Mert erről van szó. Az irodalom mindig attól él tovább, hogy mindig van valami, amit benne felfedeznek, ami aktuális. És ha nincs egy buzgó doktorandus, aki mondjuk felfedezi, most pillanatnyilag a Romániai Magyar Írók sorozata, amit a Kritérium folytat most is, pillanatnyilag Lakatos Imrét vették elő. Most Lakatos Imrének a nevét esetleg azok, akik a Helikon történetével foglalkoztak, tudják annyiba, hogy a Kuncoladár halála után egy pár évig ő volt a Erdély Helikonnak a főszerkesztője. De hogy ki ez, mi ez az ember? Őszintén szólva, amikor Szabó Gyula megírta nekem, hogy ő Lakatos Imrével foglalkozik, az első pillanatban én is kíváncsi voltam arra, hogy vajon milyen van. És kiderült, hogy egy rendkívül termékeny esszéíró, aki világirodalommal, művészettel, zenei témákkal, sok mindennel foglalkozott, és egészen jó írásai vannak, tehát valaki megcsinálja ezt a kötetet, és megjelenik ez a kötet, az nem lesz gyalázat. A szakemberek elő fogják venni, és a szakemberek fel is fogják használni. De hogy nem lesz meg az a népszerűsége, nem lesz meg az a közönség fogadtatása, amit megérdemelne, mint író. Mondjuk Mikes Kelement is a törökországi leveleket is, nem tudom, hogy az iskolai kötelező olvasmányon kívül ki olvassa el, vagy az Zrínyi Veszedelmet. Tehát ehhez az kell, hogy elfelejtse az ember ezt az egész mostani világot, és bele tudjon hangolódni abba a világba, amelyikbe azok születtek, és amelyikbe azok fontos művek voltak. Mondjuk Mikes Kelemen a törökországi levelek nem amikor Mikes megírta, hanem amikor előkerült, és rácsodálkozott az irodalmi világ, hogy jé, ez is van, és mi minden van benne.
2: A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban Dávid Gyulával beszélgetett Kiss Gábor. További kellemes vasárnapot kívánok Önöknek, békesség Istentől!
3: Vasárnapi beszélgetés.
2: Most versrovatunk következik, melyben Csida Jenő Templomablak című verse csendül fel.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek, kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, kerete málló, emit mohlepi, amott pókháló, sütheti napfény sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos, hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll. Megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad. Magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka, a földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét.

0: Versrovatunkat hallották, melyben Madzsida Jenő Templomablak című költeményét hallgattuk meg. A továbbiakban Nagy Ibolya zenélő köntös komoly zenei műsorával jelentkezünk. A klasszicizmus atyának tekintett Joseph Haydn mestere volt a zenei humornak és meglepetéseknek is. A zenélő köntös május utolsó műsorában ezek kísértenek zenén túl, sőt Haydn életén túl is, a zeneszerző halálának évfordulója alkalmából. Nevének zenei hangokká átalakított betűi francia zongora darabok témáiként zárják a Haydneum Magyar Régi Zeneközpontra is kitérő fordulatos műsort.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Május 31-én, 1809-ben hunyt el Joseph Haydn, akit a bécsi klasszicizmus első nagy mesterének, a szimfónia és a vonós négyes atyának tekintenek. Műsorunk első részében a zeneszerző koponyájának hátborzongató kalandjairól lesz szó, közben pedig abból a vonós négyesből hallgatunk meg részleteket, amelyik témájának sorsa szintén kalandosnak mondható. Ez pedig a Kaiser Quartet néven ismert Opus 76-os 3-as számú C-dur vonós négyes. Amikor a 77 éves Haydn meghalt, Napóleon csapatai éppen Bécs körül táboroztak, ezért gazdája a pompakedvelőnek vagy fényesnek is apostrofált Eszterházy Miklós herceg úgy döntött, hogy karnagyát ideiglenesen egy bécsi temetőben temetteti el, és majd később gondoskodik méltó módon örök nyugalmáról a kismartoni birtokon. Eszterházy Miklós herceg korábbi titkára, Joseph Karl Rosenbaum, és a bécsi börtönök főintendánsa, Johann Nepomuk Péter, az akkor divatos frenológia nevű áltudomány híveiként meg voltak győződve arról, hogy a zeneszerző koponyáján meg kell lenniük azoknak a jellemzőknek, amelyek magyarázatot adnak zenei zsenialitására. Ezért egy sírás volt lefizetve, néhány nappal a temetés után felnyittatták Haydn sírját, és a fejét elválasztották a testétől. Leopold Eckhart doktor segítségével és az ő rendelőjében megvizsgálták a zeneszerző koponyáját, majd egy díszesen faragott fekete dobozba helyezték. 11 évvel később Cambridge hercege meglátogatta Eszterházy Miklóst, és meggyőzte, hogy ideje a zeneszerzőt méltó módon újra temettetni. Amikor a holttestet exhumálták, legnagyobb megdöbbenésükre csak a parókát találták Haydn fejének helyén. Eszterházy Miklós herceg nyomban feljelentést tett, a hatóságok pedig azonnal nyomozásba kezdtek. Elég hamar Rosenbaumra terelődött a gyanú, aki társával együtt azt vallotta, hogy az elkövető a nem sokkal azelőtt meghalt Eckhart doktor volt, így el is engedték őket, miután a rendőrségnek átadtak egy koponyát. Hamar kiderült azonban, hogy az nem a Haydné volt, ezért házkutatás következett. Rosenbaum a fejet tartalmazó dobozkát egy matrac belsejébe rejtette, amelyre a biztonság kedvéért rá is feküdt betegséget színlelő felesége. Aztán egy újabb hamis koponyát adott át, amellyel kiegészülve újra temették Haydnt, a valódi koponyát pedig Rosenbaum magánál tartotta haláláig. Miután ő meghalt, a fej bűntársához került, aki végrendeletében aztán a Bécsi Zene Egyesületnek adományozta azt 1895-ben. Az eszterháziak az 1930-as évek környékén szereztek tudomást a koponya hollétéről. Dr. Eszterházy Pál 1932-ben mauzóleumot is építetett, és bár mindent megtett, a Bécsi Muzikverein nem akart megválni a koponyától. A hercegi családnak a gazdasági válság miatt nem volt elég pénze egy ellenállhatatlan ajánlat megtételéhez, így amíg a nagyhatalmak meg nem egyeztek Ausztria semlegességéről, nem rendeződött a koponya sorsa sem. 1954-ben, még mielőtt a szovjetek kivonultak volna az országból, a helyi orosz parancsnok elrendelte, hogy a Muzikverein adja át a kegytárgyat az eszterháziaknak. A bécsi érsek megáldotta a koponyát, majd egy ünnepélyes körmenet során Haydn testével együtt egy fehér mármányból készült szarkofágba került. Ezzel ért véget Haydn koponyájának kísérteties története. Most pedig hallgassuk meg Haydn opusz 76 numero 3-as kvártetjének második tételét.

Elhangzott a második tétel Haydn opusz 76 C-dur vonós négyeséből. Alcíme Kaiser Quartet, mert a meghallgatott tételben Haydn felhasználta nem sokkal korábbi kompozícióját, a császárhimnuszt, amelyet 1797-ben II. Ferenc császár felkérésére írt. Ausztria éppen hadban állt Napóleon csapataival, ezért a bécsi udvar sürgősen ellensúlyozni akarta a francia forradalmi dal a Marseillaise hatását, amelyet 1795-ben emeltek állami himnusszá. Így került sor a megrendelésre. Haydnt korábbi londoni látogatásai során lenyűgözte, hogy az összetartozásnak mennyire lelkesítő érzését váltja ki az angolokból a God Save the King kezdetű himnuszuk, tehát egy hasonló jellegű dalt komponált saját hazája számára is. A himnusz Lorenz Leopold Haska által írt szövege a Marseillaise csatadal jellegével szemben inkább a hazafiságot emeli ki, dallamát pedig Haydn népzenei alapokból merítette. A császár himnusz hivatalos premierje 1797. február 12-én volt a bécsi Burgtheaterben, pontosan az uralkodó születésnapján, és különböző szövegváltozatokkal himnuszként az Osztrák-Magyar Monarchia 1918-as megszűnéséig volt érvényben. 1922-ben Németországban Friedrich Ebert birodalmi elnök a dallamot hivatalos nemzeti himnusznak tette meg Hoffmann von Fallersleben Das Lied der Deutschen című szövegére. 1930-ban az első osztrák köztársaság, majd az osztrák szövetségi állam nemzeti himnusza lett 1938-ig. A régi monarchiapárti szöveget Ottokár Kernstock költeményének a Sei gesegnet ohne Ende szövegére cserélték. Tehát volt egy időszak, amikor Haydn szerzeménye két különböző szöveggel egyszerre két ország himnusza volt. A II. Világháború után a szövetséges hatalmak betiltották a dalt a szöveg náci áthallásai miatt, majd 1952-ben megint német himnusz lett azzal a szigorú szabállyal, hogy állami ünnepségeken kizárólag a harmadik versszakot szabad énekelni. Még a bemutató évében József Georg erdődi gróf felkérésére Haydn nekifogott egy újabb vonós négyes ciklus megkomponálásának, amely szokás szerint 6 darabból állt. A himnusz dallamra annyira büszke volt, hogy az Opus 76-os sorozat 3. darabjának 2. tételéhez is felhasználta, és a téma köré az imént hallott zseniális variációkat komponálta. Hallgassunk meg egy további részletet is a kvártetből.

az Alban Berg Quartet előadásában Haydn opus 76 numero 3-as C-dur vonós négyesének a Kaiser Quartetnek záró tételéből hallottunk részletet. Műsorunk második részében olyan művek következnek, amelyek zenei témája Haydn nevének hangjegyekre fordításából származik, köztük pedig a zeneszerző nevét viselő egyik rangos magyarországi intézményre hívom fel szíves figyelmüket. A zongoradarabokat a szerzők a Le Monde Musical című folyóirat felhívására komponálták 1909-ben a Haydn centenárium alkalmából. Előbb Paul Dukas darabja a Prélude élégiaque sur le nom du Haydn következik.

Dukas Haydn nevére komponált elégikus prelüdje hangzott el. Joseph Haydn csaknem 3 évtizeden keresztül állt az Eszterházi hercegek szolgálatában udvari karmesterként. Munkásságának jelentős része szorosan kötődik a fertődi Eszterházi kastélyhoz, amelyet a felvilágosodás egyik vezéralakja, Bessenyei György, magyar verszáliaként énekelt meg. Haydn magyar vonatkozásainak jelentőségét felismerve, Magyarország kormánya 2021-ben állami finanszírozású nemzeti intézményként hozta létre a Haydneum Magyar Régi Zeneközpont Alapítványt. A szakmai koncepció a Liszt-Ferenc-díjas Vashegyi György karmesteré, aki egyben a Purcell kórus és az Orfeó zenekar alapítója, és a Magyar Művészeti Akadémia korábbi elnöke. A központ létrejöttét az ő régi zenei kutató és előadó művészi munkája alapozta meg. A Haydneum Magyar Régi Zeneközpont elsődleges célja a magyarországi régi zenejátszás újrafelfedezése, támogatása, kutatása és népszerűsítése. Régi zene kategóriába nagyjából az 1630 és 1830 közti időszakot sorolják, vagyis a barokkot, klasszicizmust és kora romantikát. A Haydneum küldetésének tartja a magyarországi könyvtárakban és levéltárakban őrzött kotta gyűjtemények feltárását, feldolgozását és a darabok játszható formában történő kiadását. Most csak a nemzetközi jelentőségűvé vált Haydneum Eszterháza fesztivált emelem ki, amelynek színhelye a fertődi Eszterházi kastély, megidézve pompakedvelő vagy fényes Miklós 18. századi udvarának zenei életét. A nyitóesten mindig Haydn egyik operája szólal meg koncertszerű előadásban, idén a fesztivál 4. kiadásán ez az Orlando Palladino lesz. A folytatásban van kamarazene, tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal, valamint Haydn és kortársai címmel egy zenekari zárókoncert világhírű előadó művészek közreműködésével. A zenélőköntös zárásaképpen pedig Benedetto Lupo előadásában következik Ravel Haydn nevére komponált menüetje.

0: Elhangzott Maurice Ravel Haydn nevére komponált menüetje Benedetto Lupo előadásában. Ezzel véget ért a zenélőköntös mai kiadása. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei műsorát hallhatták Nagy Ibolya szerkesztésében. Most pedig a napáhítata következik jó magam tolmácsolásában.

A mai Áida címe, hálaadás előre. Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokba kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. Márk evangéliuma 11. fejezetének 24. verse.

A mai állított szerzője Marták Kuszi Manu, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Mindannyian mondtunk már olyan imát, amire látszólag nem érkezett válasz, és ez megnehezíti a mai igevers teljes elfogadását és gyakorlatba ültetését. Úgy érezhetjük, hogy imáink nem találnak meghallgatásra, amikor nem kapunk választ belátható időn belül. Én azonban egy új módszert gondoltam ki, melyet Márk evangéliumában olvasható igék iklettek. Korábban mindig elképzeltem azt a személyt, akiért imádkoztam az aktuális problémáival együtt, legyen az betegség, gyász, párkapcsolati vagy anyagi gondok, és kértem Istent segítsen szükségeiben. Most azzal kezdem, hogy kérem Istent, adja meg azt, amire szüksége van. Majd megköszönöm, hogy meghallgatta az imámat, és bízom abban, hogy Isten a maga idejében és módján gondoskodik az illető szükségleteiről. Amikor így imádkozom, könnyebben el tudom képzelni a személyt, akiért imádkozom, hogy meggyógyul, megvigasztalódik, vagy megszabadul valamilyen nehézségből. Talán Jézus is erre gondolt, amikor ezt mondta. Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokba kértek, megkapjátok, és megadhatik nektek.

Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatott imádságainkat. Segíts bíznunk abban, hogy Te mélységesen szeretsz bennünket, és mindig gondoskodni fogsz rólunk. Ámen. Ma előre megköszönöm Istennek, hogy meghallgatja imáimat. Hangsúlyozza Márta Kuszimánó, Amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akiknek nehézséget jelent az imádkozás.

Lassan műsoridőnk végéhez érünk, de hallgathatnak továbbra is minket online a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. Holnap hajnalban 3 órakor homokóra adásunkba is szeretettel várom Önöket, ahol majd az első órában Isten tiszteletet sugárzunk, a második órában meghallgatjuk a nap áhítatát, illetve kalendáriumot lapozunk és ünnepeltjeinket köszöntjük. Az óra utolsó részében pedig irodalmi kincsek rovatunkat hallgatjuk meg ismét. Ezt követően ébresztő információs műsorunkba is várom Önöket. Mama.

Máté evangéliumának 19. fejezetének 14. versével búcsúzom önöktől, amely így szól. De Jézus ezt mondta, engedjétek és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra egy áldott vasárnapot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A mi segítségünk és ünnepszentelésünk megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Énekelni fogunk, és most bár úgy szoktuk, hogy ezt állva szoktuk ezt az éneket énekelni, most helyedinket elfoglalva fogjuk énekelni a népben kíséretében, és nem egy, hanem két éneket fogunk énekelni, Haldó Izrael, ezzel kezdjük.

Igen, igen, meg lehet kapogni őket. Köszönjük szépen a szolgálatotokat. Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvérek. Amire lélekben és konkrét fizikai munkával hetek óta készültünk, gyülekezetünk jubileumi ünnepe, a templom és a parókia 30 éves szülinapja elérkezett. Ünnepeljünk Isten színe előtt az ő mindent átfogó tekintete jelenlétében. És kérjük őt, hogy a 30 éves épületben épüljünk napról napra lelki templommá. Élő kövekként szépen épüljünk be, mindenki a maga helyére, mindenki találja meg magának azt a helyet, ahol a legjobb, ahol a leginkább az Isten őt el akarja helyezni. Volt már két szép ünnepnapunk, hiszen idén lett 20 éves gyülekezetünk intézményes idős gondozása. 5 éve működik a fogyatékkal élő felnőttek gondozó otthona, valamint a FB új idős gondozó otthona. Örömmel köszöntjük a Radebajli testvérgyülekezetünkből és a magyarországi Sajósenyérről érkezett vendégeinket is, akik megtisztelnek jelenlétükkel. Ünnepi istentiszteletünket szeretett vendégség követi a templom alaksorában és a fenti imateremben. Erre bátorítunk mindenkit, hogy nem kell elsietni, sőt nem engedünk el senkit a végén, hanem nagy szeretettel marasztalunk mindenkit egy bográcsgulyás elfogyasztására. Szeretném hirdetni, hogy van vegetáriánus és gluténmentes változata is, vagy lesz, még nincs, de lesz, folyamatban van, és szeretettel várunk mindenkit, és az asszonyok által készített finom sütemények. Tele van a szívünk hálával a sok-sok munkálatért, amelyben vannak, akik nagy odaadással vállaltak részt. Ennek záró akkordja a tegnapi hatékony együttmunkálkodás volt. Nagy öröm volt ennyi asszonyt és férfit munkálkodva együtt látni. Legyünk hát együtt, hálás szívvel a gyülekezet ünnepén, és ez alkalommal perselyes adakozásunkkal az elvégzett munkálatokat támogassuk. Hirdetem továbbá, hogy a vasárnapi iskola megszokott két csoportban fog működni, de mivel lent meg van terítve és elő van készítve minden a vendégségre, ezért ezúttal a gyermekek nem az alaksorba fognak lemenni, hanem a gyermek munkásainkkal, munkatársakkal át fognak vonulni az óvoda termébe, és ott lesznek együtt. Itt egy kis zárójelben nem írtam ide ki, Emese már megírta a szülőknek, de itt is szeretném mondani, hogy itt sajnos nincs arra lehetőség, hogy jöjjünk, menjünk a gyerekekkel, tehát oda azokat a gyerekeket kell elküldeni, akik biztos, hogy elmaradnak, ott vannak, és nem kell majd velük visszajönni, mert erre nem lesz lehetőség. Jól öltöztessék fel, erre majd a munkatársak figyelnek Emese segítségével, hogy mindjárt, hamarosan, amikor elindulnak át az óvoda termébe, jól öltözzenek fel, és úgy vegyenek ott részt. Más evangélium. Ez a címe a soron következő dicsőítő alkalmunknak, amelyet a Galata 1.6.9 ihletett. A meghívott lelkipásztor I. és Tamás november 17-én vasárnap délután 5 órától ezt a kérdést járja körül. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Örömmel hirdetjük az adventi estéket, amelyekre november 26 és december 1-e között kerül sor. Ismét a Bulgária telepi református gyülekezettel együtt szervezzük. A témája ennek az adventi estéknek emberi akadályok és isteni lehetőségek. Előadóink Mike Pál 2-től csütörtökig nálunk, és Imre István péntektől vasárnapig a Bulgária telepen.
szórólapokat is készítettünk, nyomtattunk. Vegyétek és vigyétek, Isten lelke vezesse a szíveteket, hogy éppen ahhoz jussanak el ezeket az alkalmakat hirdető szórólapok, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. És végül az alkalmainkat szeretném hirdetni. Hétfőn női kör 17:30, kórus 7-től, kedden béta biblióra 17:30, szerdán férfi kör 6-tól, csütörtökön reggel 9:30-től babázó, délután idősek bibliaórája 4-től, pénteken ifi 6-tól, és a vasárnap istentisztelet előtti 9:30-től egy imaközösségre hívjuk a gyülekezet tagjait, akik imádságban is támogatni, erősíteni akarják az együttlétünket, istentiszteletünket, igehirdetésünket. És akkor most lenne az, amikor a gyermekeket megkérjük szépen, hogy most egyelőre ne kifele vonuljanak, hanem befele vonuljanak. Szeretettel meghívlak benneteket, kedves gyermekek, ide. Gyertek bátran mindenhol, ahol gyermek ül, megkérjük szépen, hogy jöjjön ide előre. Ez nem feltétlenül volt megbeszélve, de szeretnénk itt a gyerekekkel énekelni egy közöset. Együtt fogunk éneket tanulni a gyülekezettel is, de a gyermekeinkkel. Hadd lássátok, hogy milyen csodálatos gyermekeink vannak, és milyen sokan vagyunk, és örülünk annak, hogy ők is itt vannak közöttünk. Gyertek, bátran!

Homok.

0: gyermekeim, feltétlenül ragaszkodunk hozzá, hogy itt legyetek. A legkisebbeknél kezdjük az építkezést, és ezzel is ezt szeretnénk jelezni, hogy nagyon jó, hogy hozzátok őket. Nem barva zajban, ott nagy káosz volt, de ők felszusszantak, átjöttek ide a gyerekek, itt vannak közöttünk, és nagyon-nagyon örülünk nektek. Most felöltöztök, jó melegen, átsétáltok az óvodába, mert két csoportban nagyon vagányul foglalkoznak veletek, játszottok, kézi munkáztok, aztán átjöztök, mert együtt ebédelünk a gyülekezettel. Elindul lesz bombrácsos, és nagyon sok süti, és torta, ami rajta van a 30-as.
1: Ha becsukják az ajtót, akkor majd imádságra próbálunk el elcsendesedni. Imádkozzunk!

0: Urunk, hálás a szívünk azért, hogy itt most egy nagy gyereksereggel énekelhettük ezt az éneket, kezdhetjük az építkezést velük, de azért is hálás a szívünk, hogy vannak itt karon ülő kisebb gyermekeink is. Köszönjük azt, hogy megtalálják itt a te gyülekezetedben, a te házadban a helyüket, és örömmel, szívesen jönnek ide. Mi pedig örömmel és szívesen szeretnénk őket fogadni és nevelni, mutatni nekik azt az utat, amit mi is tőled tanulhattunk meg, a szüleinktől, meg a lelkészeinktől, meg az előttünk járó lelki vezetőinktől. Köszönjük, hogy ezt a munkát most ránk bízod, szülőkre, presbiterekre, olyan lelki vezetőkre, akik ebben a gyülekezetben teljes odaadással igyekszünk a te útaidra vezetni ezeket az embereket. Urunk, a mi próbálkozásaink kevesek. Ha ezeket nem áldod meg, akkor a mi izzadságos munkánk, ez csak izzadság marad, és néha lehet, hogy büdös is. Szeretnénk jó illatú embereidként szolgálni, szolgálatot végezni, és jelen lenni. Hogy ide ebbe a közösségbe úgy tudjunk belépni, és úgy illatozzunk, hogy ez öröm legyen, hogy kisugárzó legyen mások felé is. És mások is megkívánják, mások is jöjjenek ide. Hálásak vagyunk a családokért, akik itt vannak, és szépen próbálnak beilleszkedni, megtalálni a maguk helyét ebben a gyülekezetben. De imádkozunk idősebb testvéreinkért is, akik itt voltak már a kezdetek óta, és kitartóan, türelemmel, imádságos szívvel és tenni akarással, kétkezi munkával is odaálltak és végezték azt a munkát, ami a tied. És hálásak vagyunk az özvegyekért, idősebbekért, akik egymaguk vannak, egyedül jönnek ide. És köszönjük azt, hogy helyet találnak. És szeretnénk helyet adni nekik is. Szeretnénk, hogyha azt éreznék, hogy itt mindenkinek helye van. És szeretnénk azt is sugározni, hogy itt a fogyatékkal élőknek is helye van. És nem szeretnénk őket kizárni, sőt, szeretettel fogadjuk, és öleljük őket. Urunk, nagy munkát bíztál ránk, hálásak vagyunk ezért, néha gyengéknek érezzük magunkat, de köszönjük, hogy a te drága szent lelkedet kérhetjük, hogy munkálkodj bennünk, köztünk, mert így hisszük, hogy ez a munka áldásos lesz. Hisszük, hogy ez a templom megtelik élettel. Hisszük, hogy élő kövekként be tudunk épülni, és építeni tudjuk már itt ezen a földön a te országodat. Áld meg együttlétünket, az ige hirdetést, az igére való figyelésünket. Köszönjük azt, drága Urunk, hogy meghallgatsz, hogy nem az ürességbe mondjuk ezeket a szavakat, hanem neked, aki élő Úr vagy. Amen. És akkor nagy szeretettel kérem a kórus tagokat, hogy ide kiállunk, ugye így beszéltük, ide kiállunk, kérjük, hogy gyertek, és a kórusnak két énekét hallgatva készülünk az ige hirdetésre.
1: Kegyelmet, kegyelmet, kegyelmet.

0: Liebe Schwestern und Brüder, vor einigen Wochen erreichte uns in Radebeul eure herzliche Einladung, zu euch hier heute zu sein.
1: Ja, das nős testvérek ezelőtt néhány héttel érkezett meg hozzánk a ti szívélyes meghívásotok, hogy ezen a mai napon közöttetek legyünk.
0: Es ist für mich wirklich besonders, mit euch diese Festtage zu erleben. Es ist wunderbar, die Freude zu teilen über so viel Gutes, das Gott an diesem Ort gesät hat und heranwachsen ließ.
1: Számomra igazán különös alkalom most ezt az ünnepet veletek együtt megélni. Csodálatos annak örömét megosztani, részesedni, amely abból a sok jóból származik, amelyet Isten ezen a helyen elvetett, illetve felnövekedni engedett.
0: Besonders weil ich schon einige Jahre in Radebeul Pfarrerin bin und nun es endlich möglich war, einmal hier bei euch zu sein. Oft ist mein Kollege Pfarrer Christoph Heinze schon hier gewesen und von ihm soll ich euch ganz herzlich grüßen.
1: Miután már több éve lelkészként szolgálok Radebeulban, ezért különös, hogy végre most én magam is közöttetek lehetek itt ezen a helyen. Az én lelkésztársam, Christoph Heinze, már gyakran járt közöttetek, és az ő részéről az ő szívélyes köszöntését hozom magammal.
0: Eine besondere Ehre ist es für mich, dass ich heute gebeten wurde, hier die Predigt zu halten.
1: És különös megtiszteltetés az számomra, hogy felkértek arra, hogy közöttetek Isten igéjét.
0: Bei meiner Suche nach einem Bibelwort dafür bin ich bei der Jahreslosung für dieses Jahr 2024 angekommen. Bei dem Bibelwort, das für dieses Jahr ausgewählt wurde.
1: És amikor az igén gondolkodtam, melynek alapján szolgálnék közöttetek, akkor a Bibliaolvasó kalauzunk ez évre kijelölt éves igéje mellett döntöttem.
0: Oft beschäftigt man sich am Anfang eines Jahres mit diesem Bibelwort und dann verliert man es manchmal aus den Augen.
1: Gyakran az év kezdetén foglalkozik az ember a jelen esztendőre kijelölt igével, de aztán, ahogy telik az idő, az ember megfeledkezik erről, és félretevődik.
0: Ich finde das Wort für 2024 aber so wichtig, dass ich es uns heute wieder in Erinnerung rufen möchte.
1: De miután erre az esztendőre kijelölt éves ige olyan fontos, olyan jelentőséggel bír, ezért ehhez az igéhez kötődök mostani szolgálatom rendjén.
0: Ihr seht das Wort jetzt hier vorn.
1: Magunk előtt látjuk ezt az igét.
0: Es steht im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth im 16. Kapitel. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
1: És ez az ige Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele 16. fejezetének 14. versében áll előttünk eként. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.
0: Als ich dieses Wort das erste Mal hörte, war es für mich erst einmal gar nicht so besonders.
1: Ach, ja. Amikor először hallottam ezt az igét, akkor egyáltalán nem volt számomra valami rendkívül ilyen különös.
0: Ach ja, die Liebe, dachte ich. Die Liebe ist wichtig. Das wissen doch aber alle. Was soll man dazu noch viel sagen?
1: Ó, igen, a szeretet, gondoltam. Igen, a szeretet fontos. De hát ezt minnyájan tudjuk. Mit kell ehhez sokat hozzátenni?
0: Und ein anderer Gedanke war, alles mit Liebe tun, das ist ein ganz schön hoher Anspruch.
1: És egy másik gondolatom, mindent szeretettel tenni. Hát ez egy elég magas igénnyel szólít meg bennünket.
0: Alles, das ist doch gar nicht zu schaffen.
1: Mindent. Ez elérhetetlen, megvalósíthatatlan.
0: Es gibt ja genug Dinge, die ich einfach tun muss, weil sie gemacht werden müssen. Küche aufräumen, Wäsche waschen, Steuererklärung, Gartenarbeit, einkaufen.
1: Nagyon sok dolog van, amelyeket egyszerűen meg kell tenni. Rendbe tenni a konyhát, kimosni a szennyest, adóbevallás, kerti munka, bevásárlás.
0: Bei diesen Dingen bin ich doch froh, wenn sie schnell gemacht sind, da muss ich doch nicht noch viel Liebe mit hineinlegen.
1: Ezeknek a dolgoknak az elvégzése rendjén örülök, hogyha ezek minél hamarabb megtörténnek, s hátunk mögé tudjuk ezeket. Nem kell ezekbe túl sok szeretetet belefektetni.
0: Es ist doch gar nicht möglich, alles mit Liebe zu machen. Da bin ich doch bei dieser Anforderung jetzt schon erschöpft, wenn ich mir das vorstelle, dass ich das so alles machen soll.
1: Minden szeretettel tenni, hát ez nem igazán lehetséges, mondom. Amikor így sok mindent kell tegyek, ehhez még hozzáadódjék az, hogy mindent szeretettel. Már most kimerültem. Hát ez kivitelezhetetlen.
0: Aber als ich länger nachdachte, fragte ich mich, womit soll ich die Dinge meines Lebens eigentlich sonst tun, wenn nicht mit Liebe? Was motiviert mich eigentlich, morgens aufzustehen, zu arbeiten, mich zu kümmern und zu bemühen? Das ist doch eigentlich die Liebe.
1: De mihelyt kicsit hosszabban elgondolkodtam, kérdeztem magamban, de miként végezzem én az életem dolgait alapjában véve, ha csak nem szeretettel? Mi az, ami motiválna engem, hogy reggel felkeljek, hogy dolgozzam, hogy gondoskodjak, és hogy fáradozzak? Tulajdonképpen a szeretet.
0: Stellt euch vor, aufwachen morgens mit Liebe, Tee oder Kaffee kochen mit Liebe, den ersten Bibelvers am Morgen lesen mit Liebe.
1: Gondoljátok csak el, reggel felkelni szeretettel, teát vagy kávét főzni szeretettel. Az első igeverset reggel elolvasni szeretettel. Az én férjemet és gyermekeimet felkölteni szeretettel.
0: Meinen Mann und die Kinder wecken mit Liebe, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Mich waschen, anziehen, ein bisschen schön machen mit Liebe.
1: Természetes, hogy jó gondolat ez. hogy szeretettel történjenek mindezek. Megmosakodni, felöltözni, magamat egy kicsit partiképessé tenni, szépíteni, szeretettel.
0: Und dann arbeiten mit Liebe. E-Mails beantworten, Telefonate mit Liebe.
1: És aztán dolgozni, szeretettel. E-maileket megválaszolni, telefonhívásokat elintézni, szeretettel.
0: Menschen begegnen in der Gemeinde mit Liebe. Mit den Jugendlichen, die Konfirmandenfahrt planen, mit Liebe.
1: Emberekkel találkozni a gyülekezetben, szeretettel. Az ifjakkal. Eltervezni a konfirmáló hétvégét, szeretettel.
0: Besuche machen bei älteren Menschen zum Geburtstag, mit Liebe natürlich. Im Chor singen, so wie ihr das eben gemacht habt, mit Liebe. Ein Gemeindefest vorbereiten, mit Liebe.
1: Idős embereknél születésnapjuk alkalmából egy látogatást tenni, természetesen szeretettel. Együtt a kórusban énekelni, miként ezt ti is az imént tettétek, szeretettel. Egy gyülekezeti ünnepet előkészíteni, szeretettel.
0: Und auch die kurzfristigen, spontanen Dinge, die mir manchmal eigentlich zu viel sind. Wie ist es, wenn ich sie mit Liebe tue?
1: És hirtelen, rövid távon megképződő kihívásokat, amelyeket spontánul el kell látni, mert közben jönnek, váratlanul. Szeretettel tenni ezeket.
0: Und natürlich unser Familienleben gestalten mit Liebe. Meiner Tochter bei den Hausaufgaben helfen, mit Liebe. Mit meinem Sohn über die Pläne für den nächsten Sommer reden, nach dem Abitur, mit Liebe.
1: S természetesen ott van a családi életünk, amelyet alakítanunk lehet és kell, szeretettel. Az én leányomat segíteni a házi feladatainak a végzése során, szeretettel. Fiammal beszélgetni a következő nyára vonatkozó terveiről, érettségiét követően, szeretettel.
0: Und dann auch die Hausarbeit erledigen. Das geht vielleicht sogar viel besser mit Liebe. Wäsche waschen, Spülmaschine ausräumen mit Liebe.
1: És ellátni a házi feladataimat. Talán sokkal zökkenőmentesen történik, hogyha szeretettel kísérődnek, hogy kimosom a szennyest, hogy kipakolom a mosógépet, szeretettel.
0: Und zur Zeit hier bei euch sein und so viel Schönes erleben mit Liebe.
1: És akkor, amikor itt vagyunk közöttetek, és sok szép dolgot megélünk, szeretettel.
0: Wenn ich das so durchspiele in Gedanken, merke ich, mit Liebe ist es besser. Mit Liebe ist es sogar leichter. Es ist auf jeden Fall schöner für die anderen und schöner auch für mich selbst, wenn ich etwas mit Liebe tue.
1: Amikor mindezeket átforgatom magamban, érzékelem, hogy szeretettel sokkal jobb. Szeretettel talán még könnyebb is. Mindenképpen szebb mások számára, de talán saját magam számára is szebb, amikor mindezeket szeretettel teszem.
0: Es ist jedenfalls besser, wenn ich etwas mit Liebe tue, als mit Gleichgültigkeit oder weil es eben selbstverständlich ist, weil man es eben so macht. Mit Liebe ist es schöner, freundlicher, aufmerksamer, achtsamer.
1: Mindenképpen jobb, mint ha érzéketlenül, vagy egykedvűen, vagy mert hogy hát egyszerűen meg kell tenni, teszem. Mert hogy természetes, hogy ezeket meg kell tenni. Szeretettel szebb, barátságosabb, figyelmesebb, gondosabb.
0: Wir feiern heute 30 Jahre Kirche und Pfarrhaus, gestern 20 bzw. 5 Jahre Pflegeheim, vor kurzem 25 Jahre Kinderhaus und 5 Jahre das kleine Pflegeheim für Menschen mit Behinderung.
1: Ma ünneplünk, 30 éves a templom és a parókia. Tegnap ünnepeltünk, 20 éves az idős gondozás, 5 éves az új otthon, nemrég ünnepeltétek a gyülekezet óvodájának 25 éves fennállása alkalmát, és 5 éve működik a fogyatékkal élők gondozó otthona.
0: So viele gute Jahre, in denen so viel getan wurde. Ich kenne das fast alles nur aus Erzählungen oder von Bildern. Aber ich bin mir sicher, hier ist mit und in. Anders, hier ist ganz viel mit und in Liebe getan worden.
1: Mi sok jó esztendő. Esztendők, amelyek során sok minden történt. Számomra mindez elbeszélésekből, vagy képekből érkezett meg, jött át. Egy dologban viszont bizonyos vagyok, hogy nagyon sok dolog szeretettel és szeretetben történt.
0: Aus einer inneren Haltung der Liebe heraus, freundlich, mit Wohlwollen, warmherzig.
1: A szeretet benső tartásából kifolyólag barátságosan, jó akarattal, meleg szívvel.
0: Und auch ganz praktisch, mit den Händen, als tätige, diakonische Liebe.
1: És egészen gyakorlati módon a két kézzel, mint cselekvő, szolgáló szeretet.
0: Ich habe ein Bild mitgebracht.
1: Egy képet hoztam magammal.
0: Ein Bild zu diesem Bibelwort. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
1: Egy kép ehhez az éves igéhez. Mind az, amit ti cselekeztek, az történjék szeretettel, szeretetben.
0: Es sind sehr viele unterschiedliche Hände, die hier zusammenwirken. Sie sind offen, ausgestreckt, sie berühren einander.
1: Több egészen különböző kezeket látunk magunk előtt, amelyek összedolgoznak. Ezek nyitottak, kinyújtottak és megérintik egymást.
0: Und sie werden berührt von diesen Herzen. Es sieht aus, als würden die Hände die Herzen bewegen oder die Herzen die Hände.
1: És ezeket a kezeket megérintik a szívek. Úgy tűnik, úgy néz ki, minthogyha a kezek mozgatnák a szíveket, vagy a szívek mozgatják a kezeket.
0: Die Liebe fließt zwischen diesen Händen. Die Liebe fließt durch ihr gemeinsames Tun.
1: A szeretet folyama folyik közöttük. A szeretet folyik a közös cselekvéseikben.
0: Wir haben viel Grund, dankbar zu sein für alle Hände, die daran mitgewirkt haben, dass diese Kirche, das Pfarrhaus, das Pflegenest, das Kinderhaus und das Pflegeheim entstehen konnten. Es sind Häuser der Liebe.
1: Alapunk van arra, hogy hálásak legyünk ezekért a kezekért, akik azon fáradoztak, vagy együtt munkálkodtak, hogy ez a templom, a parókia, a hajdani kis idősgondozói fészek, az óvoda, az idősgondozó otthon létrejöhettek. Ezek a szeretet házai kívánnak lenni.
0: Gott hat es geschenkt, dass durch seine Gemeinde hier diese Häuser der Liebe gebaut werden konnten und dass diese Häuser der Liebe wiederum die Gemeinde gebaut haben.
1: Isten ajándékozta azt, hogy az ő gyülekezete által ezek a házak a szeretet házaivá épülhettek, és ezek a szeretet házai hasonlóképpen építik a gyülekezetet.
0: Das erfüllt mich mit großer Freude, und wenn ich mich hier so umschaue, dann sehe ich, dass es auch euch mit Freude erfüllt.
1: És mindez nagy örömmel tölt be engem, és ahogy így körülnézek közöttetek, ti benneteket is betölt ennek örömmel.
0: Mit Freude und mit dankbarem Herzen lobe den Herrn meine Seele.
1: Nagy örömmel és hálás szívvel áldjad lelkem az Urat.
0: Im Rückblick sehen wir, dass die Liebe in all diesen Jahren da war, wie eine Grundmelodie.
1: És visszatekintve azt érzékelhetjük, vagy azt mondhatjuk, hogy a szeretet mindezen évek mentén egy alaphang, egy alapmelódiaként jelen volt.
0: Sie hat auch geholfen, durch schwierige Zeiten zu gehen. Diese gab es ja auch. Unsicherheit oder Konflikte. Zeiten, in denen ihr nicht genau wusstet, wie die Pläne weitergehen werden.
1: Igen, és ez az Alaphang, ez elkísért benneteket a nehéz időkben is. Mert hogy nehéz idők is voltak. Bizonytalanság, vagy konfliktusok, vagy időszakok, amikor nem igazán tudtátok, hogy miképpen alakuljanak a terveitek.
0: Aber diese Grundmelodie der Liebe hat euch getragen.
1: De a szeretetnek ez az alaphangja, ez az alapmelódiája hordozott benneteket.
0: Vielleicht sind diese Herzen auf dem Bild auch wie tanzende Noten in einer Grundmelodie der Liebe.
1: És ezeket a szíveket a képen úgy is tekinthetjük, mint az alaphangra táncoló hangjegyek.
0: Ich habe ein zweites Bild mitgebracht.
1: És magammal hoztam egy második képet is.
0: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
1: Mindaz, amit cselekeztek, hadd történjék szeretetben.
0: In diesem Bild wird noch deutlicher, wo die Liebe eigentlich herkommt.
1: S ezen a képen válik egyértelművé, világossá, hogy honnan származik ez a szeretet.
0: Im ersten Johannesbrief heißt es, Gott ist die Liebe.
1: János apostol első levelében azt olvassuk, hogy Isten a szeretet.
0: Wir sehen hier ein geöffnetes Herz. Es verbindet den Himmel und die Erde miteinander.
1: Egy megnyíló szívet látunk magunk előtt, amely szív összeköti a mennyet és a földet egymással.
0: Und es ist durchlässig. Aus dem Himmel fließt die Liebe Gottes durch Christus zu uns.
1: És áteresztő, átengedő. Isten szeretete Jézus Krisztuson keresztül a mennyből aláfoly mi hozzánk.
0: Der Fisch, der in der Mitte der beiden Herzhälften entsteht, ist das Zeichen für Christus.
1: A hal, amely a szív közepén képződik meg, az a Krisztus jele.
0: Wenn Gottes Liebe uns inspiriert, dann entsteht ein farbenfrohes, buntes Leben. Die bunten, tanzenden Punkte weiter unten auf dem Bild.
1: És amikor az Isten szeretete inspirál, akkor egy nagyon színes, sokszínű élet bontakozik ki. Színes, táncoló pontok formájában képződik ez meg a látható ábrán képen.
0: So ein buntes Leben gibt es hier in der Gemeinde, hier in der Kirche konnte ich es selbst schon eben erleben und in allen euren Häusern, die dazugehören.
1: És egy ilyen színes élet bontakozik ki, miként ennek tanúja lehetek itt ebben a templomban és a ti otthonaitokban, amelyek gyülekezetetekhez tartoznak.
0: Ein wunderbares Zeichen für dieses bunte Leben hier waren gestern die großen bunten Kuchenteller im Pflegeheim. So vielfältig, köstlich und mit Liebe gemacht, da war Liebe hineingebacken.
1: Ennek egy nagyon szép jele volt tegnap is, miként ma is. A nagyon sokszínűen, kedvesen, szeretettel készített süteményes tálak, amelyekkel megkínáltatok benneteket, mint amelyekbe a szeretet is bele süttetett.
0: Und ich ahne, auch heute wird es solche gebackene Liebe geben, oder vielleicht ist sie auch im Gulaschtopf.
1: És az a sejtésem, hogy ezek a színes szeretettel készített süteményes tálak ma is megjelennek, vagy elkészül a gulyás költeményben.
0: Solche Tage wie gestern und heute und die ihr in diesem Jahr begeht, sind wichtig, um zurückzuschauen. Sie sind aber auch wichtig, um nach vorn zu schauen.
1: Ezek az ünnepnapok, miként tegnap és ma, meg ebben az esztendőben fontosak számunkra a véget, hogy visszatekintsünk, de fontosak a véget is, hogy előre is nézzünk.
0: Das Wort, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, steht am Ende des Briefs, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt.
1: Ez az ige, minden dolgotok szeretetben menjen végbe, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott levele végén talál elhelyezést.
0: Der Apostel Paulus hatte in seinem Brief einige Konflikte zu klären und er hat viel über die Liebe nachgedacht.
1: Az előtte levő fejezetekben nagyon sokat kénytelen Pál apostol a korintusi gyülekezetben jelenlevő konfliktusokra válaszolnia, foglalkoznia, és ezek közben foglalkoztatta őt a szeretet.
0: Aber hier am Ende des Briefes formuliert er einen Wunsch, der nach vorn schaut, in die Zukunft.
1: És itt megfogalmaz egy olyan vágyakozást, egy olyan kívánságot, amely a jövőbe tekint, a jövőbe mutat.
0: Wir sehen jetzt hier nochmal den Bibeltext und einen Vers dazu.
1: És most még egy képet fogunk látni, illetve az ehhez kötődő igét.
0: Ihr lieben Geschwister, seid wachsam, haltet am Glauben fest, seid mutig und stark, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen.
1: Amikor figyelmeztetve így szól, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.
0: Mit diesem Wort schickt uns Gott in die kommende Zeit.
1: Ezzel az igével bocsát bennünket Isten a jövő irányába.
0: Haltet am Glauben fest. Ihr habt gesehen, was aus eurem Vertrauen Gutes entstehen konnte. Lasst also nicht nach darin, bleibt mutig und stark.
1: Erősen álljatok a hitben. Láttátok, hogy a ti Istenbe vetett bizalmatokból mennyi jó származhatott. Ezért maradjatok meg ebben. Legyetek bátrak, legyetek erősek.
0: Aber in allem, was ihr tut, vergesst nicht diese Grundmelodie der Liebe. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen.
1: De mindezekben, amelyeket cselekeztek, ne feledkezzetek meg az alaphangról, az alapmelódiáról, a szeretet alaphangjáról, mindaz, amit cselekeztek, az szeretetben történjék.
0: Jetzt sehen wir die beiden Bilder nebeneinander.
1: És most egymás mellett látjuk a két képet.
0: Die Liebe, die von Gott kommt, fließt zwischen uns, zwischen unseren Herzen und Händen.
1: Az Istentől jövő szeretet közöttünk folyik, ami szívünk és kezünk, szíveink és kezeink között.
0: Ihr habt Pläne für eure Gemeinde. Was gibt es als nächstes zu tun? Was soll werden? Wo soll in der Gemeinde Hand angelegt werden?
1: Vannak gyülekezeteket érintő terveitek. Mi legyen a következő, amivel meg kell birkozni? Mi történjék ezután? Mi az, amire rá kell helyeznünk a kezünket?
0: An der Kirche wollt ihr weiterbauen, einen neuen direkten Zugang in den unteren Bereich.
1: Szeretnétek tovább építeni.

0: érintéseket vehetnek Isten szeretete részéről. Minden nemzedék, az egészen kicsinyek, az ifjak, a felnőttek és az idős emberek.
1: Ihr wollt, wir wollen, dass unsere Häuser Räume für die Liebe Gottes sind.
0: Ti azt kívánjátok, és mi mindnyájan azt akarjuk, hogy a mi házaink az Isten szeretetének otthonaivá legyenek.
1: Dazu brauchen wir immer wieder Kreativität und offene Herzen.
0: És ehhez szükségünk van kreativitásra és nyitott szívre.
1: Wir brauchen Verständnis für unterschiedliche Meinungen.
0: Megértésre van szükségünk, amikor különböző nézetek fogalmazódnak meg.
1: Und müssen uns auch darin üben, es auszuhalten, dass die Meinungen verschieden sein können.
0: És gyakorolnunk kell azt magunk között, amikor a vélemények különbözőek.
1: Das braucht manchmal Geduld, aber dann findet sich ein Weg.
0: És itt türelemre, türelem gyakorlására van szükség, amíg kialakul egy közössé váló út.
1: Dabei hilft uns das Vertrauen darauf, dass Gott uns liebt und dass diese Grundmelodie der Liebe unsere Herzen erfüllt.
0: És itt az Istenre való támaszkodás az, ami segít, hogy ha az ő szeretetének alapdallama melódiája hordozhat bennünket.
1: Ich habe kleine Herzen aus Ton mitgebracht.
0: Kis szíveket hoztam magamból, agyagból formált.
1: Sie wurden in der Nähe von Radebeul in einer Werkstatt von Menschen mit Behinderung angefertigt.
0: Ezeket a szíveket Radebeul közelében levő fogyatékkal élő emberek által működtetett műhelyben készítették.
1: Ich habe 5 solche Herzen mitgebracht. Hier sind noch mehr.
0: 5 ilyen szívet hoztam magammal, mindazért itt van az úrasztalán.
1: Und ich möchte jedem eurer Häuser so ein Herz schenken.
0: És most szeretnék minden ti házatoknak egy ilyen szívet ajándékozni.
1: Der Kirche, dem Pfarrhaus, dem Kindergarten, dem Pflegenest, dem Pflegeheim.
0: A templom számára, a parókia számára, az óvoda számára, a kis otthon meg az idősgondozói otthon számára.
1: Sie sollen daran erinnern, dass es Häuser sind, in denen die Liebe Gottes fließt.
0: És ezek a szívek hadd emlékeztessenek arra, hogy ezekben a házakban Isten szeretete hivatott folyni, folytogálni.
1: Sie sollen daran erinnern, dass ihr alle, die ihr in diesen Häusern unterwegs seid, selbst aus Gottes Liebe lebt und dass ihr Gottes Liebe weitergebt, auch mit euren Händen.
0: Hadd emlékeztessenek ezek a szívek benneteket, minnyájatokat arra, akik ezekben a házakban, ezekben az otthonokban útban vagytok, hogy az Isten szeretetéből éljetek, és hogy az Isten szeretetét továbbadjátok a ti kezeitekkel.
1: So legen wir voll Vertrauen in Gottes liebevolle Hände, was in Zukunft in diesen Räumen der Liebe werden und wachsen will.
0: És ilyenként helyezzük bizalommal az Isten kezébe mindazt, ami ezekben a terekben, ezekben a házakban, a jövőben, a szeretet házaiban történjék és növekedjék.
1: Und der Friede Gottes, der größer ist und weiter reicht, als was wir begreifen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus.

0: Jézus Krisztus. Amen.
1: És az Isten szeretete, amely felülhalad minden emberi értelmet, ő őrizze meg a mi szívünket és gondolatait.

0: Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.
1: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés rovatunk vendége a nemrég Széchenyi díjjal kitüntetett Dávid Gyula, erdélyi magyar irodalomtörténész, szerkesztő és műfordító. Az erdélyi magyar irodalomtudomány egyik meghatározó alakja. Dávid Gyulával Kis Gábor beszélgetett.
1: Református lelkész családban nőtt fel. És a kérdésem az lenne, hogy mi volt a legfontosabb szellemi vagy teológiai igazság, amit az édesapja parókiájáról vitt magával útravalóul, és ami később hamuba sült pogácsa volt a nehéz időkben?
2: Hát egyszerűen az, hogy az ember egy lelkész családban nő fel, ahol természetes része az életnek a imádkozás, reggel, este, ebéd előtt, ebéd után, tehát van egy ilyen természetes légkör, ami hozzátartozik az élethez, és ezt én kicsi gyerekkoromtól kezdve, tehát mi úgy voltunk elindulva Árapatakon, amikor édesapám oda került lelkésznek, és születtünk egymás után, hát Árapatakon négyen a testvérek közül, kettő született aztán Kolozsváron, úgyhogy ez lényegében hozzá tartozott a mindennapi életnek a természetes része volt. És hát persze a templomba járás, és aztán, amikor udvarhelyre kerültünk, ez már én 10 éves voltam akkor, 1938-ban édesapámat megválasztották udvarhelyre lelkésznek, ott ugyanez a szellemiség lényegében folytatódott. Akkor, amikor én indultam, akkor református kollégium nem volt, azt 1926-ban megszüntették. Volt egy egyezmény akkor az egyházak között, a romániai erdélyi egyházak között, hogy ugyanabban a városban, már a kisebb városokat értve, két iskolát nem működtetnek, mert akkor már ott tartott, hogy a kollégium 1920-as évek elején el is néptelenedett, elfogyott a diákság, és ez akkor természetes volt. Akkor költözött udvarhelyre a tanítónőképző Nagyenyedről, oda a kollégiumnak a rezidenciájába. Aztán 40-ben a bécsi döntés után, én akkor már második gimnazista voltam, akkor megnyílott a református kollégium is, de egy osztállyal indítottak, és én pontosan fölötte voltam annak az egy osztálynak, amelyik növekedett fel, illetve akkor, amikor 3 osztály már megvolt, akkor a negyediket egyszerre nyitották meg, és akkor minket is elért. És akkor a 4.-5. osztályt a református kollégiumban jártam, és utána a háború után megint volt 2 esztendő, amikor csak egy iskola volt, és az érettségi az megint a református kollégiumban. Tehát mondjuk az, hogy a református diák szellemben való nevelés, az ilyen megszakításokkal történt. Persze, amikor a katolikus gimnáziumban jártam, akkor is volt vallástanítás, édesapám tanította a hittant, mondom én, a katolikus egyházi terminológia szerint a reformátusoknak, és hát persze az én számomra nem protekciót jelentett a tudás szempontjából, hanem éppen ellenkezőleg kétszeres tudás igényét és elvárást. A kollégiumban aztán volt református diákmozgalom, tehát megvolt az IKE, azon kívül bibliaórák voltak rendszeresen, a kollégiumnak a képzővel közös díszterme volt, az ma is megvan, és ott minden vasárnap istentisztelet, tehát ez a református

0: református szellemű nevelés ez ottan folytatódott tovább, egészen az érettségig. No most édesapám nagyon szerette volna, hogyha én teológiát végzek, de úgy alakult, hogy én az irodalomba hamarabb beleszerettem, és hát sokat is olvastam abban az időben, a 4 magyar év alatt sok könyv került be, irodalom Magyarországról, a Népműves Cének a könyvei megvoltak édesapámnak, a Magyar Életnek, ahol a népi íróknak jelentek meg, I.S. Gyula, Veres Péter, Kodolányi, és a többieknek az írásai, úgyhogy engem inkább ez kötött le, és akkor született egy olyan megegyezés, hogy na jó van fiam, akkor menj irodalom szakra, de amikor elvégzed, akkor beiratkozol a teológiára is. Na most ebből aztán nem lett semmi, tudnilik 1947-ben kezdtem az egyetemet, és 1948-ban aztán jött a kommunista rendszer, amelyik ezt teljesen lehetetlenné tette egyébként is. Annak ellenére, hogy én papgyerek voltam, nekem különösebb bajom a pártvonallal nem volt, sőt, lelkes fiatalként belevetettem magamat a marxizmusba, és egy adott pillanatban édesapámmal is vitatkoztunk ilyen ideológiai kérdésekbe, úgyhogy ő azt mondta, hogy ilyen vita alkalmával, na fiam, meglátod majd. Megjön neked is az eszed. Na most ez a meglátod majd, ez elkövetkezett aztán a 7 esztendő alatt a börtönbe. Előzőleg viszont én már 4 éves koromban bekerültem a könyvkiadásba. Kolozsváron kiépült egy magyar szerkesztősége az akkori irodalmi könyvkiadónak, és engem oda beválogattak. Aztán 3 év után adódott egy ösztöndíj az egyetemen, magyar irodalom szakon. Azt, hát 2 irodalomszakos ösztöndíj volt, és 2 nyelvészeti, az egyik irodalomszakos ösztöndíjat megkaptam, és akkor aztán 3 éven keresztül ösztöndíjas egyetemi hallgató voltam, aspiráns, akkor aspirantúráknak hívták ezt. És hát a témával, azzal megint az egyházhoz közel kerültem, tudnilik Tolnai Lajosnak a marosvásárhelyi időszaka, az a 16 év, azt választottam témának. Hát Tolnai abban az időben nagyon felfuttatott író volt. Egyrészt már Móricz Zsigmond elkezdte felfedezni, és utána pedig, hát mint a deákpárti irodalmi irányzatnak az ellenzéke és a legjelentősebb ellenzéke, hát ennek következtében mondjuk a rendszernek is, a marxista irodalom ideológiának is az egyik kedvenc embere volt. Most a valóságban viszont az történt, hogy hát ő, mint alföldi, dunántúli születésű volt, Tolna megyéből került fel, különben Nagykörösön is járt középiskolába, és így Arany Jánossal és Gyulai Pállal, tehát tanárdiák viszonyban volt. Na, de minden esetre, mikor elkerült Marosvásárhelyre, akkor az mégiscsak egy teljesen más világ volt az alföldi életforma és mentalitáshoz képest, találkozott a székelyföldi igen erősen átpolitizált, és főleg a földbirtokos rétegnek a jelentős bázisa volt, úgyhogy szembe került ezzel a társasággal, és aztán különösen baj lett akkor, amikor elkezdte ezeket megírni a regényeibe. Úgyhogy érdekes volt, viszont az ő társadalmi konfliktusainak volt egy egyházi vonatkozása is, mert egymás után akasztották a nyakába a különböző egyházi pereket, annak ellenére, hogy Nagy Péter, aki akkor a református püspök volt, nagyon pártolta Tolnai Lajos, mert egyébként egy tehetséges ember volt, jó egyházi szónok is. ami sajnos abban is megnyilvánult, hogy amikor valami ilyen az ő számára elfogadhatatlan megnyilvánulásokban talált embereket, azokat név szerint kiprédikálta a templomba, tehát ez megint egy olyan tényező volt. Na most akkor ez az egész anyag ismeretlen volt, és én azzal indultam el, hogy a sötét világot, amelyikben ő megírja az egész vásárhelyi korszakot is, a sötét világot ellenőrizni fogom a egyházi és egy más természetű iratokkal. És az történt, hogy nagy szerencsémre én voltam az, aki megtaláltam a református egyházkerület levéltárát. Tudnilik annak az a története, hogy előzőleg a II. Világháború közeledtével, tehát amikor a front közeledett, akkor a református egyházkerület levéltárát, ami addig a református kollégiumban volt, bevitték az egyetemi könyvtárnak volt egy ilyen bombabiztos pincéje, és oda került ez a levéltár is. És amikor én elkezdtem keresni, hogy hol is van, akkor abban az időben még 47-ben, mikor én felkerültem az egyetemről, akkor még Brühlmanó bácsi ott volt a kollégiumnak a könyvtárosa, és ő mondta el ezt a történetet, hogy hát az oda került, és próbáljam az egyetemi könyvtárba keresni. Hát kiderült, hogy az egyetemi könyvtárnak a bombabiztos pincéjét kiürítették, és az egész anyag ott volt kint az alaksorba, hatalmas nagy ládákba beömlesztve. És akkor én oda beültem, és heteken keresztül keresgéltem azt az anyagot, ami engem érdekelt, azt ki is vehettem minden formalitás nélkül. Erre volt az aspirantúra keretében volt egy kicsi pénz is, legépeltettem, és utána visszatettem a helyére, és amikor az egészen készen voltam, akkor szóltam az egyháznak, hogy itt van a levéltár, vigyék el. Na most akkor vitték ők el, és vették birtokba, és került először a Magyar utcai templomnak valahova valamilyen ilyen torony helyiségeibe, és utána vette aztán birtokba hivatalosan is az egyházkerületi levéltár. Ezt Sipos Gábor meg is írta aztán a levéltár visszakerülésének történetét. Minden esetre egy érdekes anyag volt, mert ezen keresztül, és hát ezt aztán a dolgozatban eléggé ki is tudtam használni, érdekes anyag volt, mert ezen keresztül egy kicsit bele tudtam tekinteni az akkori egyházi életnek a belső mozgásaiba. Aztán az volt a másik szerencsém ezzel a dolgozattal, hogy amikor én befejeztem forma az aspirantúrát, nem volt még egészen készen, kineveztek tanársegédnek az egyetemre, és akkor abba kellett hagyjam a dolgozatírást, mert megvoltak a napi programok, a napi feladatok, és félretettem egyelőre azzal, hogy na most amúgy is minden majdnem rendben van, csak meg kell írni. Hát egy kicsit most helytállok az egyetemen. Na most ennek a helytállásnak a vége volt az, hogy a diákjaimmal megjártuk a házsongárdi temetőt halottak napján, utána pedig kaptam érte 7 évet. És 7 esztendő múlva kerültem megint az anyagaimnak a közelébe, aztán a tanáraim, akik hát a régi kollégáim az egyetemről, a magyar tanszékről, Jancsó Elemér és Csehi Gyula, rábeszéltek, hát nem csak én voltam egyedül, Varró János is ugyanebben a helyzetben volt, ő Kós Károlyról írta a disszertációját, rábeszéltek, mert nyilván onnan az aspirantúráról exmatrikuláltak, nem adtam le a dolgozatot, kész. De rábeszéltek, hogy kezdjük újra, és akkor újra felvételiztünk, újra letettük ugyanazokat a vizsgákat, és én akkor a 60-as évek végén előszedtem megint az anyagot, és az volt az óriási nagy szerencsém, hogy az alatt ennek a marxista szemléletű irodalom értékelésnek az ideje lejárt. És Magyarországon már egy olyan irodalom szemlélet vált uralkodóvá, kánonná, hogy azt mondjam, amelyik már az irodalomról, mint irodalomról beszélt, és nem mint a politikai ilyen-olyan eszméknek a tükrözéséről, vagy hivatkozási formájáról. És ennek következtében, hát Jó néhány esztendő beletelt, amíg a dolgozatot azért elkészítettem, de ennek a következménye volt az, hogy egyrészt én máma is vállalom azt a tolnai dolgozatot, másrészt pedig azok a kritikák, amik róla megjelentek, azok is elfogadhatóan ítélték meg abból a szemszögből, amelyik akkor a kánonnak a lényege volt. Úgyhogy sajnos akkor kiadásra előkészített dokumentum anyag, az mai napig is itt van a irataim között, legépelve, rendbetéve. Én próbálkoztam, vagy 10 évvel ezelőtt kerestem valakit, aki esetleg leül melléje és kiadásra rendezi, de aztán nem látott az illető fantáziát benne, és visszaadta, tehát az mai napig is ott van. Hát érdekes, érdekes mondjuk, de érzésem szerint ma már nem annyira érdekes, mint amennyi érdekes lett volna akkor. Tolnai ugye lényegében visszakerült a maga valóságos helyére az irodalomtörténetbe, aztán neki sok kellemetlensége volt, 68-ba került oda, 16 évet volt Marosvásárhelyen, 84-ben aztán kénytelen volt elmenni onnan, és attól kezdve aztán már az irodalmi munkássága az már Budapesten folytatódott tovább. Tehát ez volt a helyzetem. Na most, ami az egyházad, a valláshoz való viszonyomat illeti, az igazság az, hogy az egyetemi évek alatt már eléggé meglazult, tehát mondjuk az akkori életünkbe, hát nyilvánvaló, hogy bizonyos egyházi kötődések azért megmaradtak. Amikor én 51-ben megnősültem, akkor az egyházi esküvőnk is volt. A gyerekeinket, azok élte Katicát, mert Gyula fiam azután született, miután letartóztattak, nyilván megkereszteltük, templomba jártak, vallásórára minden az égvilágon. De valahogy az én életemben a vallásosság az egy olyan, mai napig is egy olyan lappangó életérzés, hogy azt mondjam, templomba bebejárunk, Udvarhelyre, most már innen, a feleségem 7 évvel ezelőtt meghalt, itt van a udvarhelyi temetőbe, tehát vasárnaponként időnként bebemegyünk templomba, úrvacsorát veszek mindent az égvilágon, tehát valahol ezen úgy magamban is gondolkoztam, hogy vajon mi az oka ennek, és mi a megoldása, úgyhogy valahol most egy ilyen, azt mondjam, hogy egy ilyen meg nem támadási szerződésben vagyunk a jó Istennel, és hát én azért remélem, hogy ő komolyabban vesz engem. Hát mondjuk még tegyek hozzá annyit, hogy aztán édesapámnak a lelki világa is megbékélt, mert 2 húgom lelkészhez ment, férhez, 2 öcsém lelkész lett, Laci sokáig volt Segesváron, Lajos pedig Gogánváralján volt, illetve először 3-as faluba, aztán Gogánváralján, aztán utána Marosvásárhelyen, ott az egyik külső kerületbe, és István öcsém pedig Nagykörösön az egyház orgonistája többek között. Tehát mondjuk az egyházi kötődés az mai napig megvan, de velem nem jött ki édesapámnak a számítása.
1: Rákérdeznék egy kicsit a börtönévekre. Ugye 57-ben letartóztatták, és 7 évre ítélték el. Ez ugye fizikai szabadságvesztés. Volt-e olyan pillanat a börtönben, amikor az otthonról hozott, így öröklött hit egy ilyen elméleti állapotból átfordult egy elemi kapaszkodóvá?
0: Börtönélet már az én számomra is az eléggé változatos körülmények között zajlott le. A tárgyalásom lejárta után még elég sokáig itt tartottak Kolozsváron. Részben a Securitate pincéjében, azaz Árpád úton van, vagy Trajánnak hívják most, és részben pedig volt egy lerakatuk nekik a törvényszéki fogházba, a Honvéd utcába. És ennek a magyarázata az volt, hogy 3-an együtt voltunk aspiránsok Pesten 56. szeptemberében, és az én letartóztatásom után célkeresztbe került Varró János, őt és lakóelemért elég hosszú időn keresztül tartották megfigyelés alatt. Engem megtartottak ott, hogyha valami újdonság előkerül, akkor legyek kéznél. Úgyhogy 58. februárjában kerültem aztán először Szamosújvárra, akkor ott voltam egészen őszig, nyár végéig. Nyár végén visszahoztak, akkor már varróék le voltak tartóztatva. 59. februárjában az ő tárgyalások után együtt kerültünk vissza, és aztán én tavasszal az első csoportban voltam májusban, akiket kivittek munkára a politikai foglyok közül. Addig politikai foglyok csak a Tamosújvári börtönhöz tartozó butorgyárba, és Enyeden ott valami fémipari gyár volt, ott dolgozhattak. Másodszor nem tudom a regádban hol. Tehát akkor kerültem ki, 3 hónapot a Dunadeltában voltunk, ott ilyen mezőgazdasági munkán első vetésű kukoricát kellett kapálni, a arasznyi kukoricát a félméteres nádból. Aztán szeptemberben átkerültem a Brajlai szigeten lévő egyik kolóniára, Szálcsiára, ott pedig kubikus munkát végeztünk, a Duna már meglévő gátját kellett felemelni, tehát egészen addig, amíg le nem fagyott a föld, mert az volt a technikája, hogy mi hordtuk fel a földet a meglévő gátra, és akkor traktorok taposták bele, hogy masszív legyen. Amikor már a föld annyira megfagyott, hogy a traktorok nyomába sem ment szét, akkor ezt abba hagyták, akkor egész télen ilyen vízlevezető sáncokat ástunk, azt a fagyott földbe is lehetett, és következő tavasszal aztán átkerültem egy rizstelepre, ahol a Dunán megy át a nemzetközi út Konstanca felé, annak a viszonylag eléggé közelébe, ott rizset gyomláltunk, úgymond, de hát annyira lepusztult rizs volt, hogy jóformán, miután végigmentünk a gyomlálással, nem maradt semmi, csak a gyom. Utána aztán onnan átkerültem egy másik kolóniára, ott viszont Osztrovon, ott 1 hónapig voltam összesen, kaptam egy tifuszt, volt egy hasrifusz járvány, azzal bekerültem kórháznak egy elkülönített részlegére, mert ott, ahogy megbetegedtek a kolóniákon, az emberek oda hozták be. Hát az egy rendkívül kellemes és kedves hely volt, tudnilik, volt egy nagyon kedves doktornőnk, Damna Bakalbasa, és mellette a lányok, akik ott az asszisztensekben voltak, azt se tudták, hogy mit csináljanak velünk, hogy a kedvünkbe járjanak. Hordtak be ételt, hordtak be mindent, a rendes étkezésen kívül. Pál Lajossal voltam együtt akkor, és megtudták azt, hogy Lajos gyerekkorában, mint korondi fazakas gyerek, agyakból medvéket, meg bivajakat, meg nem tudom miket csinált, amit aztán az apja kiégetett és eladta. Hát hordták be neki a plasztelint, hogy csináljon nekik mindenféle figurákat, úgyhogy az egy rendkívüli időszak volt. Utána pedig átkerültünk egy olyan kolóniára, ahol a tifusz lejártakat tartották, ott egy esztendőt voltam, munkanélkül, ott nem kellett dolgozni. Viszont akkor már elkezdődött átnevelésünk, ami abban nyilvánult meg, hogy volt a kolóniának, Stojnesnek egy kis könyvtára, és abból ki lehetett kölcsönözni könyveket, persze román nyelvűeket, de hát én románul áramatakról már elég jól tudtam, és hát a börtönben pláne még jobban megtanul az ember, úgyhogy az az esztendő, az megint egy ilyen lébecolással telt el. Azon őszön visszahoztak Szamosvára, és akkor attól kezdve aztán egészen a szabadulásig a butorgyárba dolgoztam, mint fényező. Ott volt egy ilyen Kolozsváron a városi kereskedelmi forgalomba is megvásárolható kombinált bútor készlet, garnitúra, aminek mi fényeztük a szekrény oldalait, és akkor rakták össze, és szállították Kolozsvárra. Abban az időben pedig már olyan rendszer volt, hogy ha megvolt a normád, akkor kaptál levelezőlapot, írhattál haza. Persze megvolt a sablonja, hogy mit szabad kérni egy 5 kilós csomagba, aminek nagy értéke volt, az 300 cigaretta, és azon kívül meg a hazai dolgokra emlékeztető finomságok, és akkor lényegében már rendszeresebb volt az informális kapcsolatom a családdal. Különben aztán a Az első alkalom, amikor én megtudtam róluk sok mindent, az akkor volt, amikor lakóellenérékkel, varróékkal összekerültem Szamosújváron 59-ben, és akkor ők aztán részletesen beszámoltak arról, hogy otthon mi van. Közben megtudtam azt is, hogy édesapám még felköltöztek Kolozsvárra, tehát az egy nagy megnyugvás volt abból a szempontból, hogy ők ott voltak. Egyébként nekem a nagybátyám, édesanyámnak a testvéreimre Lajos teológiai tanár volt, tehát Lajos bácsiék eleve ott voltak már Kolozsváron, és amíg édesapám még fel nem költöztek, hát nagyon nagy segítségére voltak a feleségemnek. És ezeket úgy közben mondom, ezen az úton, hogy lakóik beszámoltak róla, azért nagyjából tájékozódva voltam, és a levelekből pedig, illetve a csomagokból pedig aztán úgy még egyéb dolgok is kiderültek. Hát az első csomagot azt még a Rizstelepen kaptam, akkor érdekes körülmények között, mert amikor az őrmester, aki ellenőrzi a csomagokat, kibontotta a csomagot, csomag tetején ott volt egy fénykép, a fiamnak a 3 éves kori fényképe. És akkor, hát mai napig se tudom eldönteni, hogy ez véletlen volt-e, vagy pedig az őrmesternek a jó indulata, hogy ő akkor valamilyen ürüggyel kiment. Én kézbe vehettem a fényképet, megnéztem, illő módon meg voltam hatva tőle, de visszatettem a csomagnak a tetejére. És amikor visszajött az őrmester, akkor mondom neki, hogy hát né, ez az én fiam, aki azután született, miután elkerült, és nem maradhatna-e nálam a fénykép. Azt mondja, hogy nem, betesszük a csomagjába, és amikor szabadul, akkor nézheti, amíg hazaér. Na, aztán ebből tényleg az lett, hogy a csomagomba szabaduláskor, amikor megkaptam a civil csomagomat, tényleg ott volt a fénykép, de hát a 3 éves gyerek helyett kaptam egy 7 éves fiút, akinek az volt az első rehabilitálásom, hogy részt vehettem a óvodai évzáróján. Tehát apaként én reprezentáltam a családot. Aztán a többiek azok jóval később jöttek a rehabilitálásnak a többi fázisai. Na hát sokat lehet erről mesélni, de gondolom, hogy fölösleges is, mert ténylegesen az a helyzet, hogy minden fázisában a börtön életnek más és más környezetben teljesen más a kontextus, amiben az ember él, és amiben az embernek helyt kell állni. Hát egy történetet mondok azért el még jellemző a börtönbeli szolidaritásra. Amikor én beteg lettem, még ezt hogy hívjákon volt, még az első kolónián volt, akkor Tálcsián volt egy szoba, betegfektető, tehát akivel valami baj történt, oda került, és orvosként ki volt nevezve egy orfülgégész, szintén raborvos, Romicán doktor. És későbben, amikor már helyre jöttem, és már kijártam én is dolgozni, akkor kerültem bele abba a csapatba, amelyiket Romicán különlegesen felkarolt, mert amikor hazajöttünk a munkából, akkor minden nap kellett nála jelentkezni, és kaptunk egy szem polivitamint, és a polivitamin után azt mondta, hogy tres dupa per dia. Ott le volt függönyözve a vizsgálóasztal, ponyva mögött pedig az egész vizsgálóasztal meg volt rakva csajka ételekkel. És a polivitaminhoz mindenikünk kapott egy csajka ételt, és ezt Romicán szervezte meg, nyilván illegálisan, tehát, de valószínű, hogy másoknak a tudtával is, hiszen azt a konyháról ki kellett hozni azt a jó néhány csajka ételt. Oda Páskándi Gézával jártunk polivitaminért rendszeresen. Gézával nagyon sokat voltam együtt különben, a börtönben is, és aztán utána a kolónián, és utána aztán a szabadulás után is. De ketten voltunk, de volt még egy csomó román diák is, bukaresti meg jassi egyetemi hallgatók, akikkel szintén ugye a szabad időnkben jó beszélgető viszonyban voltunk. Tehát mondjuk a ismerős helyekre került a csajka étel, szóval ő neki ezt senki nem diktálta, a szíve. És ilyen élményei is voltak az embernek, és valahol ezek voltak azok az élmények, amik mellett ma már valahol a feledés alsó küszöbére nyomódik le az, ami keserves volt. Azt is tudom, arról is lehetne mesélni, de az valahogy úgy nem maradt bennem, úgy kilökte az a memória magából.
1: A börtön utáni években, ugye megfigyeltség és elszigeteltség alatt hogyan tudta elkerülni a megkeseredést?
0: Megkísértés az többszörösen is volt. Benne a börtönben mindjárt, a tárgyalásom lejárta után a kihallgatás vezető tiszt az behívott magához, és előadta nekem azt, hogy tudjuk azt, hogy te nem ezt érdemled, és felajánljuk neked azt, hogy tarthatod a kapcsolatot a családoddal, időnként a feleséged is meglátogathat, ha elvállalod azt, hogy cellabesugó leszel. És akkor nekem abban a pillanatban valami olyan rettenetes érzés fakadt fel bennem, hogy úristen, egy percig sem gondolkoztam azon, hogy itt most mi a javaslat, hanem hogy úristen, mit követtem én el, hol hibáztam én, hogy nekem egy ilyen ajánlatot mernek egyáltalán tenni. És ez olyan erős ellenlökés volt, hogy gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy nem. Utána következett az, hogy benne a börtönben is már ebben a rehabilitációs korszakban Szamosújváron, vagy kétszer megkeresett a politikai tiszt. Különben ez egy bevett szokás volt, hogy mielőtt még az általános amnesztia jött volna 64-be, azelőtt voltak ilyen részleges kegyelmi listák, és ezeket felhasználták arra, hogy embereket befogjanak, felajánlják nekik, hogy fiam, hamarabb szabadulhatsz, egy meg úgy, meg amúgy, írd alá. És sajnos voltak olyanok, akik ennek nem tudtak ellenállni. Most ilyen típusú megkeresésem bent nekem is volt, vagy kettő, de én akkor már flottul utasítottam ezeket vissza. Aztán, amikor hazakerültem, hát az első időknek, az első heteknek öröme és együttléte minden az égvilágon után felvetődött az, hogy jó, de mivel járulsz hozzá a családi élethez? Munkába kéne, állásba kéne menni. És nem igazán sikerült, tehát arra utasítás volt, hogy az ilyen tanügyi embereket senkit nem engedtek értelmiségi pályára. Egy pár helyen próbálkoztam, mindenütt visszautasítottak, és akkor egy adott pillanatban megkeresett egy pasas. Civilbe jött, de feleségem leigazoltatta, és kiderült, hogy egy szekuritát és főhadnagy. És akkor elkezdte, hogy mi tudjuk azt, hogy maga nem ezt érdemli, és hogy maga egy derék ember, és hogy így, meg úgy, meg amúgy, és szívesen segítünk, hogy olyan helyre kerüljön, meg minden. És akkor azt mondtam neki, nem volt semmiféle kísértés bennem, akkor azt mondtam neki, hogy nézze, uram, akkor már dolgoztam a vízvezeték szerelőknél. Mert közben oda valaki beajánlott szakképesítés nélküli segédmunkásnak. Az egy külön történet. És én tudom, nekem nem az a célom, hogy vízvezeték szerelő segédmunkásként éljem le az életemet, de mondom, sose bocsátanám meg magamnak, hogyha azba a tudatba éljek, hogy nem azért kerültem vissza, mert én megérdemelem, hanem azért, mert maguk segítettek. És a pasas tisztességes volt, ezzel a válasszal megelégedett, utána láttam a jelentését a doszáromban, mert akkor nyilván nyitottak mindenkinek, aki kiszabadult, nyitottak egy ilyen megfigyelési dossziét, ott volt a jelentése, hogy nujekázó. Na aztán a vízvezeték szerelői pálya az tartott egy olyan másfél esztendeig, az egy nagyon, hogy azt mondjam, hogy számomra egy nagyon kedves emlékű időszak volt, mert az a munka, amivel járt, az az én számomra nem volt rendkívüli esemény, tehát az, hogy betont kell törni, tehát át kell vinni valahol a vezetéket a fundamentumon, vagy sáncot kell lásni a vezetéknek, vagy a csöveket kell ide-oda, amoda hurcolni, tehát ez egy fizikailag és szakmailag se volt valami rendkívüli dolog, de egy nagyon jó társaságban voltam, hát kicsi volt az egész, volt egy nagyon jó mesterünk, Szabó Ákos bácsi, aki engem mindenáron kivételezni akart, én meg mindenáron nem akartam kivételeztetni magamat, és volt két szakképzett, már szakképzett kis fiatalok voltak, vízvezetékszerelő, és volt egy magamfajta gyerek, aki szintén, mint szakképzetlen munkás került oda, hát fele magyar, fele román, tehát az aztán letelt, és közben viszont az történt, hogy ahogy én hazaérkeztem, rögtön jelentkeztek a korunktól is, meg az utunktól is a régi barátaim, hogy hát ilyen-olyan munkákat tudnak adni. Persze abban az időszakban még úgy, hogy valaki más írta alá, illetve aláíratlan dolgokat kértek, tehát olyat, ahol a neve a szerzőnek a státon szerepelt, de hivatalosan, tehát újságban nem jelent meg. És akkor ez úgy tartott egy esztendeig körülbelül, és egy esztendő után az utunk elintézte, hogy a nevemet használhatják, és attól kezdve aztán a saját nevemen kaptam mindenféle megkereséseket, cikkeket, főleg román irodalmi évfordulós téma, ez volt az, amivel ők nagy hiányt szenvedtek abba az időben, meg ki volt adva, hogy minden román évfordulót, ilyen írói évfordulót meg kell emlékezni róla a magyar lapoknak is, tehát az Előrétől is kaptam, de kaptam főleg az Útunktól és főleg az Igazszótól, és aztán jöttek egy idő után fordítások is, amiket a saját nevemen fordítottam már le, kaptam nagy szövegösszehasonlításokat, korrektúrát, ezt, azt, amaz, tehát végül is 68-ig, 69-ig úgy belejöttem a szellemi munkakörbe, és közben hát a részben a börtön kapcsolataim révén is volt egy nagyon kedves barátom, egy Szurcsú nevezetű történész, aki annak idején még a 44 előtt tanársegéd volt az egyik professzornak, Jurescu-nak a tanszékén. Én a börtönben ismerkedtem meg vele, és ő bánsági gyerek volt, és a bánsági román nemzeti mozgalmaknak a kutatója. És aztán az ő révén kerültem kapcsolatba egyrészt a bukaresti akadémiai könyvtárral és könyvtári kutatókkal, másrészt pedig egy-két olyan régi román író értelmiségi családdal, akik meg annak idején a Helikonnal is a kapcsolatot tartották, fordítottam is tőlük köteteket, rendeztem, azok már meg voltak halva az anyagaikból, meg minden, tehát egy ilyen vonalon is ugye akkor rehabilitálódott összehasonlító irodalomtudományba, úgy mondhatnám, hogy egy kicsit beledolgoztam magamat. Aztán abból lett is a 70-es évek közepén egy kötet ezekből a román vonatkozású tanulmányaimból. Aztán 69-ben jött egy fordulat, akkor már itten Ceausescu volt a hatalmon, és hát próbálta a maga oldalára megnyerni a román értelmiséget, ezt az ellenzéki és börtönviselt román értelmiséget, és akkor volt egy frissen kihozott törvény, amelyik lehetővé tette azt, hogy kérni lehetett a perújra felvételt. És akkor én is azt mondtam, hogy hát veszíteni nem veszitek semmit, beadtam egy ilyen kérést, és egy adott pillanatban közölték velem, hogy megvan semmisítve a régi ítéletem, és hát kolozsvári katonai bíróságot utasították az újratárgyalásra. Lezajdott ez az újratárgyalás, szabályszerűen úgy, ahogy az elő van írva, ott aztán végképp megsemmisítették az ítéletet magát, tehát valamilyen érvelés alapján, hogy hát nem volt különben a védőügyvédem, akkor 57-ben mondott is, hogy hát ezek itten baj van az indoklásokkal, mert a vádaknak egy része nincsen alátámasztva. De akkor azzal nem törődtek. Itt most már törődtek, érvénytelenítették, és akkor, amikor 70-ben aztán megalakult a Kritérion könyvkiadó, akkor engem oda felvettek, és aztán 70-től egészen 92-ig, amíg el nem értem a nyugdíjkorhatárt, ott a Kritériumban dolgoztam. Az már egy másik helyzet volt, és ténylegesen értelmes és hasznos munkát tudtam végezni. És 92 után pedig aztán megcsináltuk a magunk kis kiadóját, a Poliszt, és hát oda besegítek most is még, de most már nem az én gondom az, hogy honnan lesz a pénz, és mi lesz a könyvekkel. Hát nem volt alkalmam a megkeseredettségre, mert itt voltak a gyerekek. És ott volt a család, és a család az én számomra kimondhatatlanul sokat jelentett. Morális szempontból is, tehát az, hogy ott voltam, és egy óriási nagy dolog volt az, hogy a két barátommal szemben az én feleségem nem vált el. Őnekik elvált a feleségük mind a kettőnek tönkrement az utáni élete is, és én ettől meg voltam kimélve, hál' Istennek, és mondom, első pillanattól kezdve, aztán persze voltak, hogy hívják, voltak hozzászokásbeli konfliktusok, amíg összehangolódtunk, mert azért egy 7 éves fiú gyerek az nem egy 5 éves lány, akit ott hagytam, úgyhogy voltak ott ilyen kisebb surlódások, nevelési kérdésekben, meg minden, de hát ez már hozzatartozik a családi élethez, tehát.
1: Ha még egy picit ennél az időszaknál maradunk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra is, hogyan lehet feldolgozni az igazságtalanságot?
0: Először is úgy, hogy az ember tudja, hogy igazságtalanság. Tehát az a része, lelkiismeret furdalása már nincsen, hogy miért csináltam. Másrészt pedig az a helyzet, hogy amikor ben vagy egy olyan közösségbe, ahol mindenkinek megvan a maga 5-10-25, nem tudom hány esztendeje, és mindenki azzal a perspektívával él, hogy itt most jó, hogy bízunk benne, hogy ki fogunk szabadulni, de akkor van egy közösség, még akkor is, hogyha mondjuk nem vagy baráti kapcsolatban mindenkivel, aki, hát ugye, amikor bekerültem először Szamosújvára, akkor egy 120-as szobában voltam. Tehát ott abban jószerivel megismerkedni se lehetett mindenkivel. De van egy alapvető alaphelyzet, az, hogy ott van a börtönajtó, és aki kin van, azok a börtönőrök, és aki benn van, az mindnyájunknak ugyanaz a sorsa. Ugyanazt az ételt kapjuk, ugyanazt a bánásmódot, ugyanazt a szidást, vagy adott esetben verést, hogyha arra kerül a sor. Én megúsztam verés nélkül különben. Egyszer voltam olyan helyzetben, hogy szinte-szinte megkaptam, de akkor szerencsére megúsztam, de egyébként nem volt. Egyéb természetű dolgok, mondom, ezek a betegségek, ilyesmik voltak, de hát az polivitamin mellé oda tették a csajkaételt, addig azért a betegség is másképpen nézett ki. És ezzel én egy pillanatig se foglalkoztam, tehát ilyen gondom nekem nem volt, hogy ezt nem érdemeltem meg, vagy miért tereljem a Jóisten, meg nem tudom miféle. Ez az alaphelyzet, mondom, ott az ajtó, azon belül mindenkinek ugyanaz a sorsa.
1: Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy irodalomtörténészként hogyan befolyásolt a bibliai szöveghagyomány ismerete a kutatásai.
0: Nem voltak olyan témáim, amik ilyen természetű hozzáállást, ismeretet igényeltek volna. De hát mondjuk minden esetre az a közösséghez és a közösségi munkához való hozzáállás, amit én édesapámtól láttam árapataki lelkészként, ahol nem csak igét hirdetett, hanem iskolát épített. Volt ott egy érdekes szokás a faluba, hogy vasárnap délután összefogóztak a fiatalok, és elindultak lefelé az úton ki a faluból, hol erős, hol volt falu felé, énekelve, meg minden. Na, ezt a szokást, hát az országúton menve az egy kicsit alkalmatlan is volt, ha bár akkor nem volt messze ilyen forgalom, mint most, de minden esetre édesapám hozzáfogott, és az árapataki templom mellett volt egy nagy gyümölcsös kert, és annak a gyümölcsös kertnek az országút felőli részét azt a fiataloknak a közmunkájával átalakította. Úgy hívtuk, hogy új kert. Volt egy körbe egy nagy sétány, kavicsozva, középen egy nagy, hatalmas grup virágokkal, mindennel ott voltak a gyümölcsök, és attól kezdve a fiatalság nem az úton szórakozott, hanem oda járta az új kertbe, és magáénak éreztem, mert végül is ők csinálták meg. Tehát ott édesapám meg egy néhány ilyen komolyabb egyházi ember, megyebíró, nem tudom, kik irányították éppen őket, de hát az ő munkájuk. Van is egy csomó fénykép ezekről a új kert építésekről. Ilyen típusú dolgokat csinált édesapám, és abban az időben nem volt ő az egyedüli, mert volt egy ilyen, úgy nevezték, hogy népszolgálat. hogy a lelkésznek végeredményben a falu közösségnek a mindennapi életébe is részt kell venni. És volt még egy kezdeményezés is 1936-ban, hogy létrehoztak egy ötödévet Nagyenyeden, akkor még református kollégiumhoz tartozott a Csombordi mezőgazdasági iskola is, és ezen az ötödéven hát voltak bibliai tárgyú kurzusok is, de volt, édesapámat is behívták oda egy évre, gyülekezetismeret címen tartott egy kurzust, de tanítottak egészségtant, hogy, hogy mit kell csinálni egy beteggel, vagy injekciót beadni, kötözést, első segélynyújtást. Akkor voltak jogi előadások, hogyha valamilyen jogi dolgok felkerülnek, akkor tudjon tanácsot adni. Akkor voltak mezőgazdasági tantárgyak, meg minden hasonlók, és ez egy évig tartott, aztán Szász Pál, aki akkor az Erdély Magyar Gazdasági Egyesületnek az elnöke volt, ő találta ki és kezdeményezte, és nyert meg hozzá embereket. De ettől függetlenül, hogy ez egy évig tartott, végül is a teológiáról kikerült fiatalok abba az időbe eléggé abba az irányba voltak nevelve. Hát ugye ott Imre Lajos bácsinak volt egy nagy Ike munkája, ő aztán folytatott akkor a nyugdíjas éveiben is tovább illegálisan a hidelvei gyülekezet keretébe, de ez valahol ne volt az akkori szellemiségbe, hogy te a falunak nem csak lelki pásztora vagy, hanem gyakorlati segítője is. És ez sokat jelentett, mondjuk én gyerekként láttam csak ezt, és most, amikor az irathagyatékát elhoztam magammal, és itten rendeztem, és kerültek elő az ilyen tárgyú levelek, tervezetek minden az égvilágon, többek között az Enyedi évre vonatkozó feljegyzései és kurzusa is, persze vázlatosan, akkor látok én most már bele abba, hogy ez tulajdonképpen milyen munka volt, és mit is jelentett, és a falunak is nagyon sokat jelentett az, hogy a legkülönböző akármilyen helyzetbe oda lehetett menni, és akkor a lelkész tudott segíteni. Hát nálunk főztek édesanyám még egy népkonyhát is a szegény gyerekeknek, különben a falusi gyerekekkel mi nagyon jó viszonyban voltunk. Tehát nem volt az, hogy na, a papnak a gyerekeihez most télen együtt korcsolyáztunk a patakon, az ott volt a parókia mellett. Ez egy olyan gyermekkori emlékem volt, most már tudatosulva, hogy egész biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy én sok mindenbe belemásztam, ami nem az én dolgom lett volna. Ahol láttam, hogy valamit csinálni kell.
1: Műfordítás, ugye azt mondják, hogy az a jelentés átültetése. Lát-e párhuzamot a között, ahogy egy világi szöveget magyarít, és a között, ahogy Isten üzenetét kell lefordítanunk a saját élethelyzeteinkre?
0: Tudom, én erre most így kapásból nem tudok felelni, mert ehhez kéne bennem éljen egy csomó konkrét szöveg, hogy tudjak válaszolni rá, nem hiszem, hogy lenne különbség. Tehát az az irodalom, amelyik igazán értékes, az mindig nem csak magáról szól, hanem arról a közösségről, amelyikbe az illető él, és amelyikből az élményeit szerzi. És én mai napig is azt tartom, hogy az irodalomnak van egy ilyen közösségi hivatása és feladata, és nagyon jó lenne, hogyha ezt a mai irodalom is komolyan venné.
1: Hát ön az erdélyi irodalom egyik legnagyobb, és azt hiszem, hogy időközben legidősebb számtartója. Mennyiben érzi ezt a munkát keresztény szolgálatnak?
0: Már előzőleg is, de különösen amióta jött ez a Széchenyi díj, az ember óhatatlanul megpróbál számot vetni saját magával. Eléggé sokféle és eléggé viszontagságos életkörülmények között éltem, és végeztem azt, amit én végezni tudtam, vagy szerettem volna, és valahol én Berde Máriának egy mondását tartom meghatározónak az önvizsgálat szempontjából. Ő azt mondta egyszer, hogy tedd a hasznos lehetőt. Na most azok az idők, amikben én benne éltem, azok rengeteg hasznos cselekvésre kínáltak alkalmat. De ugyanakkor ott volt a lehető, hogy abból, amit te csinálni akartál, vagy amit elképzeltél, abból a rendszer és a rendszernek az ellenőrző apparátusa mit tesz lehetővé. És itt kezdődik a nagy kérdés, hogy vajon abban, amit én csináltam, elmentem-e a lehetőség végső határáig, vagy kényelemből, vagy félelemből, vagy akármiből adott esetben megalkuttam, és hajlandó voltam beleegyezni, mondjuk például könyvkiadóként, olyan szövegcsonkításokba, amit máma-má szégyellenék. Tehát, és nem csak egyes könyvek kiadásával, hanem kezdeményezésekkel is, amik, hát egyet mondok, ugye Bánffy Miklós a két háború közötti erdélyi irodalomnak az egyik legjelentősebb írója. És volt egy romániai magyar írók sorozat, amelyiknek az

0: volt a feladata, azért indították el, hogy a két háború közötti és hát a háború utáni jelentősebb íróknak a életműve abba bekerüljön. És hát természetes volt, hogy valamikor a listán, amelyiket összeállítottak annak idején, mert ez 1961-ben indult még, amikor én még jócskán bennültem Deltába, ebbe a listába a szerzők jegyzékében nyilván benne volt Bánffy Miklós. De Bánffy Miklósnak olyan káder hibái voltak, arisztokrata és külügyminiszter és földbirtokos meg minden az égvilágon, hogy mindent elkövettek annak érdekében, hogy Bánffy ne kerülhessen sorra. És volt 1974-től emlékszem, amikor a legelső kísérletünk volt, én 70-ben vettem át a romániai magyar írókat, 74-ben volt a legelső kísérletünk, felvonultattak mindenféle általuk felkért szakreferenseket, akik bebizonyították azt, és nagyon durván, hogy Bánffynak semmi keresni valója nincs a könyvkiadásba. És végül is ebből az lett, hogy 80-ba gyenge kis kötetet, tehát amiben messze nem a jelentős művei vannak benne, mégiscsak sikerült kiadni. És 90 után, amikor már felszabadultunk a cenzúra nyomása alól, és már csak a pénznek a nyomása volt hátra, akkor sikerült nekem elindítanom a Bánffy Miklós műveinek a kiadását, és ez egy óriási elégtétel volt az én számomra személyesen is, azon kívül, hogy hát a Bánffy Miklós mégiscsak az egyik legjelentősebb író, és annak a nyomán indultak el aztán a külföldi kiadások. Angolra lefordította a lánya, aki időközben férhez ment egy amerikai katonatiszthez, és Marokkóba élt. Ő lefordította angolra, az volt az első megjelenés, aztán utána jött francia fordítás, német, spanyol, olasz, japán. Most legutoljára kaptam hírt arról, illetve már egy évvel ezelőtt már, vagy másfél évvel ezelőtt már leveleztünk a lengyel fordítóval, de most írta, hogy hát megjelent a trilógiának a második kötete is lengyelül, tehát ilyen elégtételek és ilyen örömei vannak, és ilyen visszaigazolásai az embernek. A másik dolog, amit én úgy végig gondoltam ezzel a Széchenyi díjjal kapcsolatban, hogy végeredményben, hát azok között a érdemeim között idézőjelbe, amiket ott felsoroltak, ott van két olyan munka, a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, amit Balogh Edgár a második kötet után adott át nekem szerkeszteni, és csináltunk egy 56-os Erdély elítélteknek az életrajzi adattárát. Na most mind a kettő közös munka. Tehát én tulajdonképpen olyasmiért kaptam részben ezt a Széchenyi díjat és az elismerést, ami egy közösségnek a munkája, és a kiadói munkakörülmények között nem ez az egyetlen, hanem a kiadó is egy csapatunk a végeredményben. Én most inkább mutogatnék ennek a két lexikonnak és jó néhány általam szerkesztett könyvnek a munkatársai felé, akiknek én köszönhetem, hogy most az én érdemlistámon van ott ez mondjuk a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Persze, hogy volt vele munka, és persze, hogy kellett egy ember, aki azt a munkát megszervezze, ellenőrizze, irányítsa, eldajkálja egészen a megjelenésig. Persze, hogy kellett, de ha nincs az a, nem számoltam meg, de 100-on felül, 150-en felüli szerző, aki a különböző lexikon szócikkek alatt a nevét adta, hitelesítette a nevével azt, amit oda leírt, akkor én mi hadonászhattam volna egyedül, mert 100 esztendő alatt se tudtam volna megcsinálni. Tehát én most mutogatok a kollégák felé, a munkatársak felé, és köszönöm nekik is a Széchenyi díjat, úgyhogy megosztjuk valamilyen formában majd. Legalábbis így szóbelileg.
1: Mit mondana a mai nemzedéknek, hogy mi az, ami az ön hosszú, küzdelmes élete, tapasztalata szerint valóban megmarad?
0: Hát, hogy mi marad meg, nagyon nagy kérdés, mert egyrészt azoknak a írásoknak, köteteknek,

0: egy része óhatatlanul elsüllyed a feledésbe. Ott van könyvtárok polcán, tehát hogyha valakinek eszébe jut, hogy mit tudom én elővegyem, most kit mondjak én, mondjuk nem mondjam a szibériai garnizont, mondjuk Markovics Rodiont, mert az most aktuális téma megint, de mondjuk a témától függetlenül, tehát egy ilyen semleg Asztalos Istvánnak a novelláit például, vagy Kovács Györgyöt, vagy Nagy Istvánt pláne, akkor én nem tudom, hogy a mai olvasónak jelente egyáltalán valamit, talál-e valamit, ami az ő számára fontos. Mert erről van szó. Az irodalom mindig attól él tovább, hogy mindig van valami, amit benne felfedeznek, ami aktuális. És ha nincs egy buzgó doktorandus, aki mondjuk felfedezi, most pillanatnyilag a Romániai Magyar Írók sorozata, amit a Kritérium folytat most is, pillanatnyilag Lakatos Imré vették elő. Most Lakatos Imrének a nevét esetleg azok, akik a Helikon történetével foglalkoztak, tudják annyiba, hogy a Kuncoladár halála után egy pár évig ő volt a Erdély Helikonnak a főszerkesztője. De hogy ki ez, mi ez az ember? Őszintén szólva, amikor Szabó Gyula megírta nekem, hogy ő Lakatos Imrével foglalkozik, az első pillanatban én is kíváncsi voltam arra, hogy vajon milyen van. És kiderült, hogy egy rendkívül termékeny eszéíró, aki világirodalommal, művészettel, zenei témákkal, sok mindennel foglalkozott, és egészen jó írásai vannak, tehát valaki megcsinálja ezt a kötetet, és megjelenik ez a kötet, az nem lesz gyalázat. A szakemberek elő fogják venni, és a szakemberek fel is fogják használni. De hogy nem lesz meg az a népszerűsége, nem lesz meg az a közönség fogadtatása, amit megérdemelne, mint író. Mondjuk Mikes Kelement is a törökországi leveleket is, nem tudom, hogy az iskolai kötelező olvasmányon kívül ki olvassa el, vagy az Zrínyi Veszedelmet. Tehát ehhez az kell, hogy elfelejtse az ember ezt az egész mostani világot, és bele tudjon hangolódni abba a világba, amelyikbe azok születtek, és amelyikbe azok fontos művek voltak. Mondjuk Mikes Kelemen a törökországi levelek nem amikor Mikes megírta, hanem amikor előkerült, és rácsodálkozott az irodalmi világ, hogy jé, ez is van, és mi minden van benne.
1: A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban Dávid Gyulával beszélgetett Kis Gábor. További kellemes vasárnapot kívánok Önöknek, békesség Istentől!
2: Vasárnapi beszélgetés.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirám a bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimről lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis. Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt. És hogy egészen elmúlt. Ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban. És minden eltévesztett köszönésben. És minden összetépett levelemben. És egész elhibázott életben.